Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk, szombat van, elérkezett a hétvége, és május 23-a is van. Ez ugye a Hurovidéki Magyar Rádió. És akkor a reggeli csapat köszönti neked. Györkös Korán lesz a hangtechnikus, ő gondoskodik a zenei válogatásról is. A híreket pedig majd Faris Doris szerkeszti. Úgyhogy jó reggelt! Érkezik mindjárt Dobrádi Ákos, utána pedig jövünk is vissza.

Na még egyszer akkor jó reggelt, és hát ugye azért tegnap sok esemény történt Szlovéniában is, például az egyik ugye az, hogy van új kormányfő, a másik pedig az, hogy a NAFTA egy-egyet játszott hazai pályán a Triglavval, ami viszont azt jelenti, hogy mivel a Brinjegrosszúplja idegenben a Billinél győzött 0-1-re, ezért egyenlő pontszám van, tehát 75-75, és ugye mivel az egymás közti, az a Brinjenek kedvez, ugyanis egy döntetlen és egy győzelem, ezzel a Brinjegrosszúplja a második liga bajnoka, a NAFTA-nak pedig akkor selejtezőbe kell mennie, hogy feljussanak az első osztályba. Tehát a Primorje lesz az ellenfél, azt is meg lehet tudni. Szerdán Hajdúcsinában lesz a mérkőzés, a visszavágó pedig akkor vasárnap Lendvár, a Lendvai Sportparkban. Jó reggelt! Ez a szerelem. Bálint Ádám és Gallusz Niki jönnek.

Május 23-a van tehát, Dezső névnapot ünneplünk ezen a dátumon. A Dezső pedig a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítő képzés formája ugye a Dezső. Jelentése kívánt óhajtott gyermek. Amúgy ma a Dezsők mellett még a Vilmosok és a Renáták is ünnepelhetnek, tehát akkor a névnaposoknak boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Jön a Neoton Familia holnap hajnalig, de nem kell holnap hajnalig várni, csak a dal végéig, mert utána jön a mezőgazdasági szaktanácsadás.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A mondás úgy tartja, hogy májusi eső aranyat ér. Ez igaz, de nem minden mennyiségre és esetben. Az epret illetően ugyanis az elmúlt időszak hideg, csapadékos időjárása és a ránk zúdult csapadék mennyiség mondhatni, kötöttebb talajokon már több volt a jóból. Az eper finom, és talán nincs olyan ember, aki nem szeretné. A hosszantartó szárazság után mindenkinek jól jött a csapadék. A gond talán az, hogy a hűvös időben egyszerre túl sok hullott. Hogy hogyan befolyásolja az epresekben az egyszer esős hűvös, majd néhány nappal később a kánikulai május a termést, és milyen betegségei és kártevé vannak? No, arról szól ma a Jombály Klára által készített mezőgazdasági adás. Az epret, a szamócát rajtunk kívül számos kártevő, bogár és atka is szereti, de csapadékos időben a szürke penész vagy gyümölcsrothadás is sok esetben tönkrevágja a termést. Ha tehát az időjárás hűvös, párás, csapadékos, akkor az érő szamóca gyümölcsen gyakran megjelenik a szürke penész sűrű bevonata. Idén tavasszal az időjárás hosszabb ideig hűvös és nedves volt, ami önmagában még nem lenne gond, de sok esetben a reggeli hőmérsékletek veszélyesen mélyre süllyedtek. A földnek és a levegő frissességének a bőséges csapadék jót tett, főleg úgy, hogy tudatában vagyunk annak, hogy az elmúlt években egyre forróbb és szárazabb nyaraink voltak, amelyel idén is számolhatunk. Az ilyen időjárás azonban nem kedvez a tavasz első gyümölcsének, a szamócának, mivel sok esetben egyenesen elrohasztja a termést. A fejlődő, még be sem érő gyümölcsök a nedves, hűvös időben elkezdtek penészedni, rohadni, majd a jelenlegi hőségben szó szerint gumissá válnak. Ezért a nagybani termesztők folyamatosan védekeznek az epresekben a különféle károsítók és a szürke rothadás ellen. Rothadás ellen természetesen a szükséges élelmezés egészségügyi várakozási határidő betartásával a teldort, az ortivát és a switchet lehet használni. A károsítók közül az atka ellen a vertimeket, más károsítók ellen pedig a raptot és a kalipszót. Az idei évben a március kellemesen meleg, tipikus tavasz időt hozott, sajnálatosan kevés csapadékkal. Az április is szárazabb volt az átlagosnál, ráadásul változékony, gyakran hűvösre fordult az idő. Aztán jött május első napja, amikor alaposan fagypont alá süllyedt több helyütt is a hajnali hőmérséklet, rányomva a megfázás bélyegét növényeink életére. Az esős időjárás következtében az epresekben gyorsabban kezdett rohadni a gyümölcs, és az íze is sok esetben elmaradt a vártól, nem volt elég édes a sok csapadék miatt. A szamóca főszezonja jellemzően május elejétől június elejéig közepéig tart, majd következik egy-egy-két hetes levezető időszak, és június második felére befejeződik az érés első hulláma. Addig is az eper szeretni a szárazabb, szelesebb időt, időnkénti öntöző csapadékkal. A kórokozók számára kedvező időjárás esetén még a legkörültekintőbb körülmények között is szükséges a növényállomány permetezése. Ezt az előbb felsorolt szerek mellett foltbetegségek ellen, szignummal, lisztharmat ellen például dagonisszal, szürkepenész ellen switchel és valamilyen kontaktrész hatóanyag keverékével végezhetjük. A jobb borítottság elérése érdekében a permetléhez keverhetünk tapadásfokozót, a kezeléseket pedig szükség szerint többször is elvégezhetjük, természetesen az élelmezés egészségügyi várakozási idő szigorú betartásával. Kiskerti körülmények között azonban inkább a védekezés biomódszereit vessük be. Tisztelt hallgatóink, amikor majd az epres leterem, akkor se hagyjuk magára, hiszen a szamóca gondozása nem ér véget a gyümölcsök leszületelésével. A jövő évi termés elengedhetetlen feltétele a nyár végéig végzett ápolási és növényvédelmi munkák folytatása, mert következő tavasszal csak az egészséges lombozatú tövek fognak dúsan virágozni.

0: időjárás.
1: Jó reggelt kívánunk még egyszer, és akkor nézzük is az információkat. Illetve, hogy jöjjenek az információk, nézzük meg, milyen lesz az időjárásunk. És hát ugye azért lassan és szépen melegedik az időjárás, meg jön az ilyen nyárias, hiszen ma már Muravidéken 25 fokot mérhetünk, és ugye derült napsütés lesz, ami pedig akkor mindenképp jó hír. Egyébként jelenleg 14 fokot mutatnak a hőmérők, na aztán akkor, ahogy említettük, délután ugye 25 fok is lehetséges. Egyébként több rendezvény is lesz a mai napon, és hát akkor azoknak is kedvez az időjárás. No, de nézzük akkor részletesebben az előrejelzést. Ma a tenger melléken túlnyomóan derült napos időjárás lesz. Az ország középső részén viszont időnként megnövekedhet majd a felhőzet. Több helyt pedig keleti irányú szélre is lehet számítani. A hőmérséklet egyébként ma a nap folyamán 24 és 28 fok közt alakul. Holnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos időjárás. Az ország középső részén még mindig időnként lesz majd esély arra, hogy megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Helyenként még mindig lehet némi kis keleti irányú szélre is számítani. A reggeli hőmérséklet 8 és 14 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 25 és 30 fok közt lesz már a csúcsérték. Hétfőn és kedden is folytatódik a túlnyomóan derült napos időjárása, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul már. Holnap egyébként Muravidéken reggel hajnalban 14 fokra számíthatunk, aztán a délután nagyjából 26 fok körül lesz majd a csúcsérték, de hát ugye többnyire azért napsütésre is készülni kell. Úgyhogy minden esetre tényleg kellemes nyárias időjárásunk lesz. Egyébként annyit még csak gyorsan tegyünk hozzá, hogy napkelte meg volt már 5 óra 12 perckor, napnyugta pedig 20 óra 31 perckor lesz majd. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket országszerte. Krány 11 fokos, Triglav-Kedericán most 3 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 12 fok van, Muraszombat jelenleg 12 fokos, Mariborból 13 fokot jelentenek, Ptuj 10 fokos, Celjében is 10 fok van, Koper 16 fokos, Lendván is 16 fokot mérünk, Goricskon 14 fok van, Portoros pedig jelenleg 13 fokos. És akkor nézzük most az előrejelzést Magyarországra, az pedig akkor így hangzik. Napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az észak-keleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a délután 23 és 29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Ma a délután egyébként Vasvár megye derült lesz, 27 fok várható, Zalavár megye kissé felhős, 26 fokra lehet számítani. Holnap, vagyis vasárnap, napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az észak-észak-keleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kíséretik. Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megyére is 13 fok várható, Zalára derült időt jósolnak, Vasvár megyére kissé felhőset. Na aztán akkor délután mindkét vármegye fölött derült lesz az égbolt, Zalára 27, Vasvár megyére 28 fok várható. Hétfőn napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Egy-egy zápor a középső tájakon fordulhat elő. Kedden túlnyomóan derült napos, száraz idő várható, és a hőmérsékletek már szinte mindenütt majd 30 fok körül alakulnak, sőt, néhány helyen majd a 30 fokot is meghaladhatják. Mi pedig nézzük, hogy akkor jelenleg hogy is alakulnak ezek a hőmérsékletek. Békéscsabán 14 fok van, Budapest-Debrecen 16 fokos, Győr 12, Pécs 15, Sármelék 13, Siófok 17, Szeged-Szolnok 15, Szombathely 16, Lenti 11, Keszthely 14 fokos jelenleg. Számunkra pedig akkor most még annyi maradt, hogy megnézzük, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken jelenleg zökkenőmentesen halad a forgalom, illetve ezt most elmondhatjuk országszerte is, tehát komolyabb fennakadások nincsenek, egyetlen egy kivétellel, méghozzá a Sentilyi határátkelőnél, tehát Maribortól ugye Ausztria irányában, na ott nagyjából egy 5 perces késéssel kell számolni, kicsit torlódott a forgalom, tehát ez az egyetlen hely, ahol jelenleg országszerte torlódik a forgalom, a Sentilyi határátkelőnél Ausztria irányában. illetve időnként a Karavanka alagút előtt, viszont Szlovénia irányában, tehát ugye ez a torlódás pedig akkor az osztrák oldalon van. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Meg persze jó reggelt, 6 óra 5 perc a pontos idő.
0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Rádiórendelő. A Újravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
3: A hasmenés a szervezet egyik leggyakoribb jele annak, hogy valami nincs rendben az emésztéssel. Ilyenkor a széklet higabbá válik, és a megszokottnál gyakrabban jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványi anyagpótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélgetünk. Szombaton 10 óra 15 perckor.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
1: Játszottunk.
3: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folyt ott?
1: Nagy kocka.
3: Mi az a nagy kocka?
1: Ekkora nagy kockák.
3: Mit csináltatok?
1: Építettünk belőle házat. Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki. Hagytunk egy lukat, és úgy bementünk.
3: Hányan fértek el ebben a házikóban?
1: Hárman. Meg nagyobbra is lehet csinálni.
2: De mit van, most mikor futunk, Zoli?
3: Szeretek futni?
2: Igen. Akkor mikor mindenkünk kell kapni.
3: Nem fáradtok el?
1: Állja! Leülünk, aztán megbeszéljük. A Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
4: A gyerekek összefogtak, és saját kezüleg építettek fel egy kis házikot a csoportban. De a móka nem ért véget, hiszen kint folytatódott a bujócskázás és a játszás az udvaron. A lendvai óvodásokkal szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket, számítunk figyelmetekre.

Jó reggelt kívánunk még egyszer, 6 óra 16 perc. Pontos idő szombat van, május 23-a, ez a Muravidéki Magyar Rádió. És van még egy információnk az autósoknak, még hozzá az, hogy a rendőrség bejelentette, hogy a mai nap folyamán Muraszombat körzetében fogják majd gyakrabban mérni az autók sebességét. De ugye nem csak ott tartsák be a szabályokat, hanem máshogy is, és akkor ilyen gond majd nem lesz már, mint gyorshajtás miatt. Úgyhogy mindenkinek akkor még egyszer egy szerencsés utat, balesetmentes közlekedést kívánunk meg, persze, jó reggelt! Jön Gájer Bálint!

Tehát ugye megvolt az utolsó forduló is a szlovén labdarúgó ligában, és hát a Primorja, akivel ugye majd a NAFTA fog meccselni, arról, hogy eldöntsék, ki is legyen az első osztályban. Na hát a sima vereséget szenvedtek hazai pályán a Celje csapatától, 0-4 lett egyébként a mérkőzés végeredménye. Na a Kacsár Radomlje Mura 3-2-re végződött, és lesznek még mérkőzések. Ma például 17 óra 30 perckor Maribor Alumini és 20 óra 15 perckor Brava Olimpia mérkőzés is lesz még, azzal pedig akkor befejeződik majd a szlovén első liga is. Nálunk pedig jön, az súgta a szél, és Máté Péter.

George Russellnek sikerült felülkerekedni a házon belüli csatában, és megszerezte a pole pozíciót a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén. A brit 68 ezreddel előzte meg André Kimi Antonellit, az első ötös sorát pedig Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a McLaren 2-se, valamint Lewis Hamilton tette teljessé. Ennyit akkor most a Forma 1-ről, mi pedig megyünk tovább még egy kis zenével, aztán hamarosan 6 óra 30 perckor majd várjuk Önöket reggeli terepjáróval, benne pedig egy témával.

0: Hey, Sanyi! Érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszú falus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól hosszú faluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap hosszú faluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk hosszú faluban a spárga napon.
2: Természetjáró.
3: Tegyünk egy sétát a természetben.
4: Akkor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban. Azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni, azt a méhhez sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport.
5: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és fenyegetettségére hívja fel a figyelmet. Ezúttal a dobronaki kétnyelvű általános iskolában működő méhészakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.
6: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt tehát, és szombat van, május 23-a, ez a Muravidéki Magyar Rádió következik, a reggeli terepjáró, és hát van benne egy témák, nézzük is akkor ezt a témát. Zsálovci községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa második olvasatban vitatta meg és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. A bevételek 168 ezer euróra tervezték. Ennek 30%-át beruházásokra fordítják. Az ülésen szóltak a nyári rendezvényekről, és néhány aktuális témában fogadtak el határozatot. Az ülésről Fehér Ilona számol be.
7: A Zsálovci községi magyar önkormányzat idén 168 ezer euróval gazdálkodik. A költségvetés második olvasatát a tanács egyhangulag fogadta el. A dokumentum az elfogadott első olvasathoz képest nem változott. Orbán Dusán, a Domonkosfehér magyar önkormányzat tanácsának elnöke a költségvetés legjelentősebb tételeiről így nyilatkozott.
8: A három alapbetű pillér az épületnek a karbantartása és továbbfejlesztése, ami majdnem 40 ezer euróra rúg. Utána van benne egy olyan, hogy az egyetemistáink díjazása abban az esetben, amikor elvégezik az egyetemi főiskolai tanulmányait és a diplomával rendelkeznek. Azon kívül támogatjuk az egyesületeinket, mint minden évben. Itt is egy bizonyos összeget láttunk előre, de természetesen tudjuk azt is, hogy a költségvetésünk az egy élő dolog, ami alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen mennyiségű, meg minőségű programokat fogunk kivitelezni. Ennek a tükrébe is tervezzük körülbelül a költségvetést. Amennyiben valami nagyobb változást, ez természetesen ire balanszol, azt az évvégig választásokig fogjuk orvosolni.
7: A Domonkosfehér Nemzeti Közösség legnagyobb rendezvénye idén is az aratás, a dal és a tánc ünnepe lesz, amit július 25-én szombaton szerveznek meg. Az ülésen egy szolidaritási határozatot is elfogadtak, amellyel támogatják a dobronaki magyar önkormányzatot az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének benyújtásában, mivel a dobronaki községi tanács az alapszabályzat elfogadása során nem kérte ki a nemzeti közösség jóváhagyását.
1: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró, és ugye tudják, a honlapunkon mmr.si megtalálják ezt a témát bővebben is, sőt, más terepjárókat is, és más műsorokat is. Úgyhogy tudjuk állani a figyelmükben honlapunkat is, mmr.si. Jó reggelt! Zenéljünk!

Május 23-a van, szombat, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, mindjárt 6 óra 41 perc lesz a pontos idő, és hát május 23-án van néhány hivatalos nemzetközi nap, meg néhány nem hivatalos is. A hivatalosak például a következők. Az egyik a World Turtle Day, vagyis a teknősök világnapja. Teknősök és élőhelyek védelmére hívja fel a figyelmet, és 2000 óta tartják ezt a nemzetközi napot. Valamint szintén hivatalos nemzetközi nap a szülészeti sipoly felszámolásának nemzetközi napja. Az ENSZ által támogatott egészségügyi világnap, amely a nők szülési komplikációhoz kapcsolódó súlyos

egészségügyi problémákra irányítja a figyelmet. Tehát ma ez a két hivatalos nemzetközi nap van, május 23-án. Van nem hivatalos is, azokat is mindjárt eláruljuk, de előtte jön Zsédényi Adrián és a Kócos.

Na, ugye a nem hivatalos tematikus napok, amelyek a mai dátumhoz fűzhetők, május 23-a, az pedig a következők. Az első az már is nagyon tetszik, ugyanis nemzetközi Tetris nap van. A legendás videójáték tiszteletére. Tetris ugye az egyik legismertebb játék a világon, és hát csomóan játszották, és még mindig játszák is. Tehát nemzetközi Tetris nap van. Valamint szerencsehozó Penny napja is ma van, tehát a Lucky Penny Day. Amerika eredetű kis ünnep, amely a szerencsét hozó talált pénzérméhez kapcsolódik egyébként. Világos is fel magad a melanómáról nap is a mai dátumon van, tehát ugye május 23-án. Egyébként néha-néha május végéhez is kötik. A bőrrák és a túlzott UV-sugárzás veszélyére figyelmeztet ez a tematikus nap. Valamint ma van a Kiss a Frog Day, vagyis csókolj meg egy békát nap is. Inkább vicces popkulturális ünnep, ugye a mesékből ismert béka király története ihlették. No, tehát akkor ezek a hivatalos és nem hivatalos nemzetközi napok, tematikus napok, amelyeket május 23-án lehet ünnepelni. Nekem leginkább a nemzetközi Tetris nap tetszik. Celine Dion pedig már érkezik is, I'm Alive.

Szerinti a felvételét hallhattuk, tehát I'm Alive című dal, és 6 óra 50 perc, pontos idő szombat van, május 23-a. No, hamarosan pedig ugye 10 perc múlva érkezik majd Faris Doris, és akkor majd várja önöket a reggeli első hírblog, vagyis ugye 7 órakor jönnek a hírek. Következő órában pedig lesznek majd információk, és megnézzük, mi helyzet a közlekedésben. És persze előtte azért fellapozzuk az évforduló naptárat is. Úgyhogy számítunk mindenképp a figyelmükre, most pedig egy kis zene következzen még, hogy akkor jól induljon a reggel, aztán pedig 7 órakor jönnek a friss hírek Faris Doristól.

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárganap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárganapon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Kormányalakítási megbízást kapott tegnap Janez Jánse korábbi miniszterelnök, miután a parlament titkos szavazásán 51 képviselő támogatta, 36-an pedig ellene szavaztak. A 90 fős parlamentben így a jobboldali populista SDS elnöke mögött kényelmes többség állt össze, Jánse pedig negyedszer lehetett kormányfő. A titkos szavazás miatt nem tudni pontosan, melyik koalícióból hányan támogatták Jánsát, de jelölését előzetesen aláírták az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták képviselői. Ezek a pártok csütörtökön koalíciós megállapodást is kötöttek. A megállapodás politikailag azért különösen érdekes, mert Jánsá csak úgy tudott többséget szerezni maga mögött, hogy elfogadta a keményvonalas, NATO ellenes és orosz barát Resznica támogatását is. Jánsának most 15 napja van arra, hogy benyújtsa miniszterjelöltjeinek névsorát a parlamentnek. A kormányról szóló törvény módosítása alapján az új kabinetben 14 minisztérium lesz. Orbán Anita magyar külügyminiszter Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett tegnap a Svédországban tartott külügyminiszteri találkozón, ahol az európai biztonsági helyzet, a szövetségi együttműködés és az ukrajnai háború voltak a fő témák. A találkozó azért is figyelemre méltó, mert az új magyar kormány az elmúlt hetekben látványosan igyekszik újra pozícionálni kapcsolatait a NATO-n és az Európai Unión belül, miközben több kérdésben továbbra is óvatos álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Orbán Anita korábban parlamenti meghallgatásán is arról beszélt, hogy Magyarország külpolitikai prioritása a bizalom helyreállítása és az euróatlanti kapcsolatok megerősítése lesz. A szélesebb találkozó egyben a NATO a júliusi ankarai csúcs találkozóra való készülés is. Letette hivatali esküjét pénteken Mirta Matic, a horvát legfelsőbb bíróság új elnöke, aki ezzel hivatalosan is átvette tisztségét, és ő lett a testület első női elnöke. A legfelsőbb bíróság elnökének megbízatása 4 évre szól. Az eskütételen Gordan Jandrokovics, a parlament elnöke hangsúlyozta, a legfelsőbb bíróság Horvátország legmagasabb szintű igazságügyi szerve, amely biztosítja a jog egységes alkalmazását és az állampolgárok törvény előtti egyenlőségét. Emlékeztetett arra, hogy a 151 tagú parlament május 15-én 120 támogató és 2 ellenszavazattal választotta meg Maticot a testület élére. Mirta Matic első hivatalos beszédében hangsúlyozta, hogy különösen nehéz körülmények között veszi át a tisztséget, utalva arra a múlt heti esetre, amikor egy korábban emberölésért elítélt személy meggyilkolt egy 19 éves férfit, miközben egy ellene beadott vádirat több mint 2 éve a bíróság előtt feküdt, anélkül, hogy érdemben foglalkoztak volna vele. Sport. Az első ligába jutás volt a tét a tegnapi meccsen Lendván. A Nafta nem tudott győzni a Triglav ellen a sima továbbjutásért, így szerdán az első ligás Primorje otthonában lesz az első összecsapás, majd jövő vasárnap 17 órakor Lendván rendezik a második mérkőzést a két csapat között. A tabellán a második, Brynje Grosuplje tegnap nyert a Bilje ellen, a foci kupa döntőjében vereséget szenvedő együttes, ősztől már biztos első ligás.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé mérsékelten borult időre kell számítani, és megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken enyhe bora mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a forgalom a Karavankák és a Sentil határátkelők előtt Szlovénia irányában. Baleset miatt akadozik a tenger melléki stráda forgalma Raubar Komanda előtt Koper felé.
0: MMR.
2: Gyerek sarok!
3: És a világ, ami azt körülveszi.

0: játszottunk.
1: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folyt ott?
0: Nagy kocka.
1: Mi az a nagy kocka?
0: Ekkora nagy kockák.
1: Mit csináltatok?
0: Építettünk belőle házat. Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki. Hagytunk egy lukat, és úgy bementünk.
1: Hányan fértek el ebben a házikóban?
0: Hárman. Meg nagyobbra is lehet csinálni.
2: De mit van most, mikor futunk, Zoli?
1: Szerettek futni?
0: Igen.
2: Akkor, mikor mindenkünk kell kapni.
1: Nem fáradtok el?
0: Állja! Leülünk, aztán megbeszéljük. A Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
3: A gyerekek összefogtak, és saját kezüleg építettek fel egy kis házikot a csoportban. De a móka nem ért véget, hiszen kint folytatódott a bujócskázás és a játszás az udvaron. A lendvai óvodásokkal szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket, számítunk figyelmetekre.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A hasmenés a szervezet egyik leggyakoribb jele annak, hogy valami nincs rendben az emésztéssel. Ilyenkor a széklet higabbá válik, és a megszokottnál gyakrabban jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványi anyagpótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélgetünk. Szombaton 10 óra 15 perckor.

Na és akkor belelapozunk az évforduló naptárba. Május 23-a van, az év 143. napjánál járunk, úgyhogy 222 nap maradt még ebből az évből. És akkor nézzük is az eseményeket. Na, a 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt Rogaška Slatinán megnyitották a Kristál nevezetű kilátótornyot, és hát jelenleg ugye Szlovénia legmagasabb épülete. 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt nyitották meg. Ezen alapon 1960-ban megszületett a szlovén színésznő Irena Vargáról van szó. Valamint Kaposváron megszületett Ripper Róna József festőművész és iparművész. 165 évvel ezelőtt. Tibet tartomány pedig kínai fennhatóság alá került 1951-ben, tehát 75 évvel ezelőtt, ugye a 7 év Tibetben című film is ezeket az eseményeket járja körül többek közt. A magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. A visszavágó 72 évvel ezelőtt volt 1954. május 23-án. 39 évvel ezelőtt nevezték el a Magyar Rádió URH-n adott harmadik műsorát Bartókról, 1987-ben, tehát ugye azóta Bartók rádióként ismerjük. Koalíciós kormány alakult Magyarországon, miután megtartották a rendszerváltás utáni első országgyűlési választást, és ez a koalíciós kormány 36 éve alakult meg. Prágában rendi gyűlésen a protestánsok két katolikus császári tanácsost kidobtak a Hrádzsin ablakából. Ez 408 évvel ezelőtt volt, 1618-ban tehát. Megszületett Slavnice és Bajné gróf Sándor Móricz főúr, európai hírű lovas, úszó és vadász, ugye az ördög lovas. 221 éve született ő. Megszületett Theodor Maximilian Bilharz, német orvos, aki az élősködők szakértője volt. 201 éve született. Na és május 23-ai esemény az is, amikor megszületett Radnai Béla szobrász 1873-ban. Megszületett idősebb Douglas Fairbanks, amerikai színész, forgatókönyvíró, rendező, némafilmek sztárja, 143 éve született ő. Meghalt Henrik Ibsen, norvég író, drámatörténet legnagyobb alakja, mondjuk a Vadkacsa, ugye, vagy a Per Gint, mind hozzáfűződik. 120 évvel ezelőtt hunyt el Henrik Ibsen. A rendőrség szétvert az általános választójogért és Tisza István lemondásáért tüntető tömeget 114 évvel ezelőtt, 1912-ben. Na és ezen a napon, 1991-ben, tehát ma ünnepli 35. születésnapját a német énekesnő Lena Meyer Landrut. Ő pedig ugye ott volt az Eurovíziós Dalfesztiválon is annak, sőt, meg is nyerte a Satellite című dallal, úgyhogy jöjjön is a szülinapos Lena Meyer, és itt van tőle a Satellite, utána pedig jövünk még vissza.

Lena Merland Ruth és a Satellite ma ünnepli 35. születésnapját, mármint az énekesnő, nem a dal. 92 éve pedig lelőtték Bonnie és Clyde bűnöző párost 1934-ben, hát ugye ők is valamilyen formában a popkultúra részévé váltak. 89 éve pedig elhunyt John Davison Rockefeller, amerikai nagytőkés, család legendás vagyonának megalapítójáról van szó. 1937-ben hunyt el. Tarovszky Béla Kossuth és Balázs Béla díjas rajzfilmrendező, 83 éve született, ugye a Macskafogó például, vagy a Mészga család, ez mind az ő nevéhez fűződik. Május 23-ai esemény az is, amikor megszületett Csányi Béla, világbajnok tekéző, 76 évvel ezelőtt. Anatoli Karpov, sakknagymester, pedig 75 éve született. Kiadták a hazai nemzeti képtár létrejöttét kimondó miniszteri utasítást 69 évvel ezelőtt. Május 23-ához fűződik az, és ugye elhogy Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Roger Moore 9 évvel ezelőtt, vagyis 2017-ben hunyt el. Elhunyt Neumann Franz Ernst, német fizikus, az elektrodinamika egyik úttörőjéről van szó, 131 évvel ezelőtt hunyt el. És május 23-án történt, amikor is megszületett Alicia de la Rocca, spanyol zongora művész, aki egész idős korában is sokat játszott, 103 évvel ezelőtt született tehát. Megszületett Ádám Tamás színész, rendező, 74 évvel ezelőtt Dr. Szép Károlyt alakította például a Família Kft.-ben. Na és május 23-ai esemény, megszületett Rubens Barrichello, brazil autóversenyző. Barrichello 54 éve látta meg a napvilágot. És a mai dátumhoz fűzhető még az is, hogy 1970-ben megszületett Matt Flynn. Matt Flynn pedig dobos és az amerikai rock együttes, a Maroon 5 együttesnek a tagja. Egyébként előtte játszott a B-52-ben is, meg a Chicago-ban is, de a Gavin and the Gavin Gandy-ben is játszott, majd pedig akkor ugye jött a Maroon 5. Na tőlük akkor most jön is a Sugar című dal, amit hallani fogunk. Aztán 7:30 perckor, vagyis fél 8-kor információk.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Amikor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban. Azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni, azt a méhész sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport.
3: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és fenyegetettségére hívja fel a figyelmet. Ezúttal a dobronaki kétnyelvű általános iskolában működő méhészakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: időjárás.
1: Na jöjjenek akkor az információ, 2 óra 30 perc a pontos idő, tehát fél 80, szombat és május 23-a. Muravidéken ma azért többnyire derült napos időjárásunk lesz, és délután 25 fokra is lehet majd számítani. Aztán még csak a következő napokban melegebb lesz. Erre is készülnek. A sötét héten már ugye valamikor 30-31 fokot is mérhetünk majd. Na de nézzük akkor részletesebben az előrejelzést. Ma a tenger melléken túlnyomóan derült napos időjárás lesz, az ország középső részén viszont, tehát a Szlovéniában időnként megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, vagy a fátyol felhőzet. Keleti irányú szélre is több hőt lehet számítani. Ma a hőmérséklet ország szerte 24 és 28 fok közt alakul. Holnap túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, az ország középső részén még mindig lehet némi kis fátyol felhőzetre számítani. Helyenként pedig még mindig jelen lesz majd a keleti irányú szél. A reggeli hőmérséklet holnap 8 és 14 fok közt alakul, a nap folyamán 25 és 30 fok közt lesz a csúcsérték. Hétfőn és kedden is túlnyomóan derült napos időjárásra készülhetünk, a hőmérsékletek pedig már ugye 30 fok körül fognak alakulni. Muravidéken holnap kicsi felhőség volt mellett reggel, hajnalban 14 fokot mérhetünk majd, délután pedig akkor 26 fokra készülhetünk. Tehát meleg lesz, meg kellemes, nyárias. Nézzük országszerte a hőmérsékleteket, hogy jelenleg hogy is alakulnak. Krány 14 fokos, Triglav-Kedericen 3 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 14 fokot mérnek, Maribor 15 fokos, Muraszombat jelenleg 14, Ptuj 17 fokos. Celjéből 12 fokot jelentenek, Kopperben 20 fok van, Goricskon 15, Lendván 14 fokot mérünk, Portoros pedig 16 fokos. Na és akkor Magyarországra is nézzük meg az előrejelzést. A következőt mondják a meteorológusok. Ma napos, száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az észak-keleti északi szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet délután pedig 23 és 29. Késő este 15 és 21 fok között alakul. Zalavár megyére kissé felhőség boltot, 26 fokot jósolnak ma délutára. Vasvár megyére pedig derült égbolt, 27 fok várható. Holnap napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az észak-észak-keleti szelet több felé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. Délutára 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megyére is 13 fok várható, Zalára derült égboltot, Vasvár megyére pedig kissé felhőségboltot jósolnak a meteorológusok. Délután viszont akkor mindkét vármegye fölött derült lesz az égbolt, Zalára 27, Vasvár megyére 28 fok várható. Hétfőn napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, egy-egy zápor a középső tájakon előfordulhat. Kedden pedig túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, és ugye kedden már sok helyütt akkor 30-31-32 fokra is lehet majd számítani. Úgyhogy hétfőn már közel lesznek a hőmérsékletek a 30 fokhoz, majd pedig kedden már szinte mindenütt meg is haladják majd. Jelenleg viszont Békéscsabán 16 fok van, Budapest és Debrecen 18 fokos, Győr 15, Pécs 18, Sármellék 16, Siófok 18, Szeged 17, Szolnok 18, Szombathely 17, Lenti 15, és Keszthely jelenleg 17 fokos. Mi pedig akkor nézzük meg még azt is, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Na, Muravidéken jelenleg zökkenőmentesen halad a forgalom, tehát komolyabb, illetve nagyobb fennakadás szerencsére nincs. Távolabbra tartóknak pedig akkor elmondhatjuk, hogy továbbra is torlódik a forgalom a Szentélye határátkelőnél, tehát ugye Ausztria irányában is, ott is várakozni kell, nem túl sokat, nagyjából egy 2-3 perc a késés jelenleg is az útinform információi szerint. De történt egy baleset is a Drazsenci elágazásnál, Láncvavasz-Gruskója felé, tehát a határátkelő felé. Ott most jelenleg torlódik a forgalom, nagyjából egy 5 perces késéssel kell számolni a jelenlegi előrejelzés szerint, illetve hát az útinform információi szerint, valamint a Steyer autópályán, ugye Bisztrica környékén folynak a munkálatok, ott jelenleg azért lassabban lehet csak haladni, tehát ott is egy kisebb késéssel kell számolni. Illetve azt meg akkor elmondhatjuk az autósoknak Buravidék kapcsán, hogy ma Buraszombat körzetében mérik majd a rendőrök gyakrabban az autók sebességét. Úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: MMR.

Na, mai nap kapcsán azért még azt is megemlítjük, hogy május 23-án, tehát 1967-ben megszületett Philip James Servais. És ő is egyébként egy dobos. No, ő viszont a Radiohead együttesnek a tagja. És hát 1993-ban volt az első daluk, amit ugye kiadtak, és akkor meg is hozta egyrészt a világsikert, de azóta is ugye a legnagyobb sikerük volt 1993-ban. Tehát a dal címe egyébként Creep. Úgyhogy jön is a Radiohead, és velük ugye a dobos, a szülinapos Philip James Servais, aki 1967. május 23-án született, a dal pedig 1993-ból származik, és a legnagyobb sikerük. Itt van a Creep és a Radiohead.

Na ez után akkor a Radiohead felvételes, ugye a Creep 1993-ból. Na még egy érdekesség a filmvilágából, ugyanis több mint 4 évtizeddel azután, hogy először életre keltette Conan a barbár karakterét, Arnold Schwarzenegger bejelentette, hogy valóban elkészül a King Conan, amelynek forgatása tervek szerint jövőre kezdődik. A színész a TheArnoldFans.com-nak adott interjúban beszélt a projektről, amelynek aktualitását az adja, hogy éppen 44 éve mutatták be az 1982-es Conan a barbár című filmet. Schwarzenegger elmondása szerint a folytatás immár nem puszta ötlet, hanem kézzelfogható terv. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan próbálta tető alá hozni a projektet, de számára kulcsfontosságú volt, hogy a film tiszteletben tartsa Robert E. Howard eredeti világát, valamint Frank Frazetta látásmódját. Elképzelései szerint a produkció visszahozna az eredeti film alkotói szellemiségét is, akár John Milius rendező producer bevonásával. Schwarzenegger szerint a King Conan nem egyszerű folytatás lenne, hanem egy évtizedekkel későbbi történet. Ez a film nem működött volna közvetlenül az első Conan után. A King Conan lényege pont az, hogy 40 éve király, idősebb lett, már nincs abban a formában, mint fénykorában, és most mások próbálják megdönteni a hatalmát, idézi tehát Schwarzeneggert, ugye, a portál. Na, aki hozzátette, mármint Schwarzenegger, hogy a koncepciót leginkább Clint Eastwood Nincs Bocsánat című filmjehez hasonlítja, csak éppen nagyévű, monumentális csata jelenetekkel kiegészítve. Tehát úgy tűnik akkor, hogy lesz Conan a barbárnak folytatása, és Schwarzenegger is benne lesz. Nálunk pedig zene következik, aztán 10 perc múlva friss hírek Faris Doristól, majd pedig a következő órában meghallgatjuk a hét zeneszámát is, meg a Gyereksarok egy új epizódja is jelentkezik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SZD parlamenti csoportja javaslatot nyújtott be a parlamentnek az egészségügyi és egészségbiztosítási törvény módosítására. A javaslattal meg akarják őrizni az orvosok szabad választásának alapvető jogát, és egy rendezettebb, átláthatóbb és betegbarátabb rendszert kívánnak bevezetni, amely biztosítja az egészségügyi ellátás folytonosságát és csökkenti az adminisztratív terheket, nyilatkozták. Egy sajtóközleményben azt írták, hogy meg akarják szüntetni az egyik legstresszesebb és legkellemetlenebb élményt, amellyel az emberek manapság az egészségügyi rendszerben szembesülnek. Nevezetesen azt, hogy új orvost kell találniuk abban a pillanatban, amikor a legnagyobb szükségük van rá. Az SZD párt szerint az orvos nyugdíjba vonulása, halál vagy tevékenységének megszűnése miatti elvesztése nem jelenthet további nehézséget, bizonytalanságot és méltatlan várakozást az egészségügyi központokban. Hétfőn kezdi meg munkáját az a Magyar-Osztrák Bizottság, amelynek feladata a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárása. Erről telt bejelentést Magyar Péter a héten Bécsben, miután tárgyalásokat folytatott Christian Stocker osztrák kancellárral. A közös egyeztetést követően tartott tájékoztatón a magyar kormányfő arról beszélt, hogy az ügy súlyossága miatt teljes átláthatóságra és összehangolt nemzetközi együttműködésre van szükség. Magyar Péter külön megköszönte osztrák partnerének a kérdésben tanúsított rugalmasságát, és hangsúlyozta, a felek egyetértettek abban, hogy nincs helye a mellébeszélésnek, ezért a vizsgálat során teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára lesz szükség. A miniszterelnök szerint az ügy nem csupán környezetvédelmi, hanem komoly társadalmi kérdés is, mivel sok ezer magyar családot érinthet a szennyezés következménye. Horvátország az elsők között vezette be az Európai Unió új digitális határellenőrzési rendszerét, amely jelentősen átalakítja a határátlépés eddig megszokott menetét. Az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk, mert az új rendszer más, már élesben működik, és több ponton is más eljárást jelent. Az egyik legfontosabb változás, hogy Horvátország határain megszűnik a hagyományos útlevélpecsételés. A belépéseket és kilépéseket ezentúl digitálisan rögzíti a rendszer. Az új rendszer a harmadik országból érkező utasokat érinti igazán. Az első belépéskor biometrikus regisztrációra is szükség lesz, új lenyomatot vesznek és arcfotó készül az utazóról. Ezek az adatok egy központi uniós adatbázisba kerülnek. A rendszer automatikusan számolja azt is, hogy az utazó mennyi időt töltött a schengeni övezetben. Ez különösen fontos, mert az EES pontosan jelzi, ha valaki túllép a megengedett tartózkodási időt. Sport. Kanada ellen játszott tegnap a szlovén jégkorong válogatott a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Ed Terglau csapata kemény harc után 1-3-ra veszítette el a mérkőzést. Ebédszünet helyett ma 12 óra 20-kor a szlovén csapat folytatja a harcot. A Dánia elleni győzelem biztosítaná bennmaradást az elit között.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé mérsékelten borult időre kell számítani, és megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken enyhe bóra mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a forgalom a Karavankák és a Sentil határátkelők előtt Szlovénia irányában. Baleset következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma Raubar Komanda előtt Koper felé. Baleset következtében zárva van a Podravská autópálya forgalma Drázsenci és Láncová Vász között Gruskovje irányában. A terelés a regionális úton történik.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Más.
1: Na, ez volt akkor a hét zeneszámja Pád Énestől, és hát így akkor most el is búcsúztunk tőle, mint a hét zeneszáma, mert ugye a következő órában, hiszen szombat van, új hét zeneszámát választunk majd, úgyhogy mindenképp számítunk majd az önök szavazataira, mi pedig előrukkolunk majd három javaslattal, de az ugye a következő órában lesz. Ez az óra is amúgy tartalmas lesz, úgyhogy mindenképp tartsanak velük. Most jön a Szemeddel látsz, itt van a Groove House.

Na, az volt a KFT felvétele, és hát ugye hajnalban már elindult a pincehodós gyalogtúra, akikhez pedig akkor úgy útközben is lehet majd kapcsolódni. Nagyjából dél egy óra környékén, például Dobronakon lesznek ott, akkor lesz majd egy ilyen nagyobb pihenőjük is. Meg hát ugye ne felejtsük el azt sem, hogy 11 órakor kezdetét veszi a Spárga nap Hosszúfaluban. Na, nálunk pedig hamarosan majd érkezik a faraoni felvétele után a gyereksorok. És hát ugye a vidám kacagás és móka hallatszott az elmúlt napokban a lentvai óvoda nagy csoportosaitól. A gyerekek összefogtak és saját kezükkel építettek fel egy kis házikot a csoportszobában. Elárulták azt is, hogy a kaland itt még nem ért véget, amint jó az mint jó az idő, a játék az udvaron folytatódik, ahol a nagyokat bujócskáznak és kergetőznek majd. A részleteket pedig ugye Szabó Szuzinak meséltél kell. És hogy mit meséltek pontosan, akkor azt hamarosan majd hallhatjuk a gyereksarokban, de előtte még meghallgatjuk a faraoni felvételét.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Játszottunk.
4: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folytott?
3: Nagy kocka.
4: Mi az a nagy kocka?
3: Ekkora nagy kockák.
4: Mit csináltatok?
3: Építettünk belőle házat. Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki. Hagytunk egy lukat, és úgy bementünk.
4: Hányan fértek el ebben a házikóban?
3: Hárman. Meg nagyobbra is lehet csinálni.
5: De izgalmas, mikor futunk, Zoli.
4: Szeretek futni?
5: Igen. Akkor mikor mindenkünk kell kapni.
4: Nem fáradtok el?
3: Elja. Leülünk, aztán megbeszéljük. A Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
6: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a gyereksarokban. Vidám kacagás és móka hallatszott az elmúlt napokban a lendvai óvoda nagy csoportosaitól. A gyerekek összefogtak és saját kezüleg építettek fel egy kis házikot a csoportszobában. Elárulták azt is, hogy a kaland itt még nem ért véget. Amint jó az idő, a játék az udvaron folytatódik, ahol nagyokat bujócskáznak és kergetőznek. A részleteket már tőlük tudtam meg, de kiktől is?
3: Izák,
2: Domen,
3: Zoe,
5: Zala.
6: Nos, a részletek már is következnek.
4: Egy kis viháncolás volt a csoportban, ugye, amikor benyitottam. Mi folyt éppen, mivel foglalkoztatok?
3: Játszottunk.
4: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folytott?
3: Nagy kocka.
4: Mi az a nagy kocka?
3: Ekkora nagy kockák.
4: Mit csináltatok?
3: Építettünk belőle házat.
4: És mi volt ebben az izgalmas, Zoé?
3: Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki.
4: Ez egy nagy valami? Nagy házikot építettetek?
3: Nem, kicsit.
4: Kicsit? És miért vagytok így bemelegedve? Ez burult? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Ez felburult a végén?
3: Nem.
7: Nem.
4: Nem. De miért vagytok így bemelegedve? Annyira mozogtatok, ahogy épült?
3: Nem.
7: Mert... Nem mozogtunk.
3: Játszottunk.
5: Nekem az volt az izgalmas, hogy én a Domene hülyéskedtem.
4: És mind hülyéskedtetek, Domene?
3: Mert...
5: Na, mondd el.
3: Mert játszottunk.
5: Eladtam neki a legóját, a picát.
4: Elvitted?
5: Miért? Játszás ilyet törtük.
4: De miért?
5: Hát, megettük.
4: Játszásiból, ugye?
5: Ja.
4: Akkor építettetek akkor Legóból házikot, ha jól értem.
5: Az nem volt. Éppen Legó, az olyan egyszerű kocka, nincs neve.
4: Egyszerű kockákból épült egy házikó? Zoli, mekkorára épült meg ez a házikó?
3: Nagyra.
4: Mekkorára, hogy mutasd meg, hogy körülbelül.
7: Akkor ez egy ilyen
4: több mint egy méteres valami volt, ugye?
3: Igen.
4: Igen. Nem burulhat össze?
3: Nem.
4: És akkor És akkor e körül szaladgáltatok?
3: Bent bujkáltunk.
4: Ja, be is tudtatok menni?
3: Igen, mert hagytunk egy lukat, és úgy bementünk.
4: Hányan fértek el ebben a házikóban?
3: Hárman.
4: Hárman is akár egyszerre bebújhattok?
3: Igen. Ja. Hárman is, meg négyen is.
4: Ja, azért ilyen izgalmas. Öten is, ha összehúzottak, gondolom, ugye?
3: Meg nagyobbra is lehet csinálni.
4: Jaj, még nagyobbra? De akkor ez nagyon izgalmas. Régóta van ez a csoportban itt?
7: Igen.
3: Igen. A kockák régóta.
4: Otthon is vannak ilyen kockáitok?
3: Nem.
4: Azért is ilyen izgalmas itt a csoportban ez, ugye?
3: Igen.
4: Zala, és te mit játszottál éppen a csoportban, amikor én benyitottam hozzá?
7: Mind
4: együtt voltatok?
7: Igen.
3: Igen.
4: Igen. Ki fogtok menni az udvarra, mit mondtak?
3: Nem, mert a Tamás vetett.
4: Mit vetett?
3: Füvet. Hogy nőjön.
4: A akkor ezek szerint itt nem minden zöld, ugye, az óvi udvarán?
5: Nem.
4: Hol jobb kint lenni az udvaron? Itt az óvodába, vagy akár otthon az udvaron?
5: Az óvodába.
4: Az óviban jobb? Miért jobb, Zoé?
5: Na, van meg.
4: Mi van itt, ami nincs otthon például?
5: Ezek a himbálózók, lépcsők, meg mászókák. Nem izgalmas, mikor futunk, Zoé.
4: Szerettek futni?
5: Igen. Akkor, mikor mindenki kell kapni.
4: Nem fáradtok el?
5: Állja, csak van kis cesztá nekünk ott.
4: Még beszélitek az ügyeket?
5: Igen.
8: Igen.
5: Leülünk, aztán megbeszéljük. Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
4: Megbeszélitek?
5: Igen.
4: És ki a főnök, amikor kidönti el, hogy mit fogtok csinálni egymás között?
5: Senki.
4: Csak úgy megbeszélitek?
5: Nem, csak a Zoé meg a Domán.
4: Így megbeszélitek? Főnökök. Ti vagytok a főnökök?
5: Igen.
4: Zoé és Domán?
5: Igen.
4: Domán, te a fiúknál? Zoé, te meg a lányoknál?
5: Igen.
4: És mit szoktál nekik mondani ilyenkor, mikor gyűlésetek van? Na most képzeld el, hogy gyűlésünk van. Én is kislány vagyok. Ilyen 5 éves. Mit mondanál?
5: Futunk és elbújunk, és akkor nem fognak minket látni.
4: Nagyon érdekes.
5: Én megadom, hogy még mindig neked becsapjuk, hogy elbújunk, aztán amikor mennek fel, akkor utálnik, vagy aztán mindig mondani, és aztának, aztán leölünk. Akkor utálnik, vagy aztán mindig mondani, és aztának, aztán leölünk.
4: Jaj, amikor

0: bokorból.
1: Kedves gyerekek, a műsorban a lenvai óvodások szerepeltek. A gyerekek meséje és csillogó szemei mindennél jobban bizonyítják, hogy a legértékesebb játékok nem a boltban kaphatók. A kockák, a gyerekek képzelet világa és a társak összefogása elég ahhoz, hogy a lenvai óvisok felépítsék a saját világukat. Ahol játszhatnak, kint pedig a szaladgálás, a bujócska várja őket. De kik is meséltek ezúttal a műsorban?
2: Izák, Domen,
3: Zoe,
4: Zala.
1: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 4-6-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
5: Gyerekszarok! És a világ, ami azt körülveszi.
6: Jó gyereknek lenni.
7: Nem akarok meg felnőni.

82 perc a pontos időt, Dash volt ez Young Fly és Azariával együtt, ugye, és a Pannonia című dalat hallottuk, meg hallhattuk ugye a Gyereksarok című műsort is, és hát ugye azt is majd megtalálják a honlapunkon, lmr.si, tehát akár ott is meg lehet hallgatni, illetve hát ugye meg is fogjuk majd ismételni a Gyereksarok című műsort, úgyhogy azt is akkor mindenképp majd ajánljuk a figyelmükbe, és hát egyébként, hogy mikor, ugye csütörtökön lesz majd az ismétlése 17 óra 15 perc környékén. Most viszont érkezik Mark Ronson, Amy Winehouse-szal együtt, és a Valerie című dal jön.

Na, a nyár kezdetének közeledtével frissített előrejelzés készült arról, mire kell számítanunk az idei nyáron. Az El Niño dominált nyáron. Nem sok jóra, mint az a Seven Weather összefoglalójából kiderült, hogy több szempontból is szerencsétlen helyzetbe kerül a Kárpát-medence és a környéke. Korábbi évek Super El Niño-val jellemezhet, hogy nyarain a kontinens középső, illetve északi részén átlagon felüli hőmérsékleti értékeket mérnek, míg nyugaton és délkeleten az alattiakat, ugye. A csapadék mennyiség átlaga a déli területeken mutat komolyabb mennyiséget. Európai északi területén azonban általában kisebb mennyiségű eső esik az ilyen nyarakon. Mindez persze csak historikus adat, azonban a konkrét előrejelzéssel egybevág. Különböző időjárású előrejelző modellek adatait egybevető elemzés szerint Magyarország, valamint Szlovénia és ugye a környező területek az átlagostól 1-2 fokkal melegebb időjárással számolhatnak, azonban a csapadék mennyisége el fog maradni a megszokottól. Az előrejelzés kitekintést ad a várható viharokra és légkör ingadozásokat vizsgáló modell szerint a térségünk is ingadozó környezetbe kerül, ugyanakkor a szélnyírás elemzés kontinens közepén a megszokottnál alacsonyabb értékeket mutat. Ez akadályozza az igazán heves viharok kialakulásának esélyt Európa déli, illetve déli középső részén. A szélnyírás kedvezőbb környezetet teremt ugyanakkor mindenre, ezeken a telkon tehát erősebb viharok alakulhatnak ki. A Severe Weather cikke megemlíti, mi szerint egyre egyértelműbb jelek utalnak arra, hogy Super El Niño nyár elébe nézünk, ami 2026-ban potenciálisan rekord erejű lesz. Ezzel együtt minden egyes El Niño jelenség más és más, így fontos folyamatosan figyelemmel követni az előrejelzések alakulását is. Tehát, hogy ezek a modellek különböző számítások alapján állnak össze, és hát lehet némi kis valóság alapjuk, de nem biztos, hogy akkor be is fog válni, úgyhogy azért mindig majd inkább figyeljük az időjárás előrejelzést. Na most jön a Földre való című dal.

Na ez volt hát akkor a Földre való című dal, 8:52 perc a pontos idő, úgyhogy 8 perc múlva 9 óra lesz, akkor érkezik majd Farizs Doris, hogy első jönnek a friss hírek. Aztán pedig a következő órában majd számítunk önökre, hiszen a hét zene számának a választás lesz. Úgyhogy 3 javaslat, önök pedig eldöntik, hogy melyik legyen az. Számítunk önökre, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton a muraszombati Maximusban.
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárganap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárganapon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Felsőoktatási Minisztérium nyilvános pályázatot készít elő a 2026-2030 közötti időszak stratégiai fejlesztési és innovációs partnerségeinek támogatására. A nyilvános pályázat előzetes kiírása megtörtént a weboldalon, és június 10-ig várják a véleményeket. A minisztérium tájékoztatása szerint a nyilvános pályázat célja a gazdaságot, a kutatóintézeteket, a felsőoktatási intézményeket, a kamarákat vagy szövetségeket, valamint az innovációs ökoszisztéma más szereplőit összekapcsoló stratégiai partnerségek működésének ösztönzése. A partnerségek célja a kutatásfejlesztési és innovációs együttműködés erősítése, az érdekelt felek összekapcsolása, valamint a nemzetközi partnerségekben és a kutatási és innovációs projektekben való részvétel. A kedvezményezettek várhatóan jogi személyek konzorciumai lesznek, amelyek innovációs cluster menedzserként működnek. A Községek Szövetsége üdvözli a koalíciós megállapodás bejelentését a helyi közösségek és az állami decentralizáció megerősítéséről, valamint az önkormányzati finanszírozási rendszer felújításáról, amely nagyobb pénzügyi autonómiát és a finanszírozásnak a feladatellátás tényleges költségeihez való igazítását eredményezné. A költségektől az aktív részvételt várják a megoldások előkészítésében. Mint írták, az elmúlt ciklusban folyamatosan figyelmeztettek a községek megfelelőbb és realisztikusabb finanszírozási rendszerének szükségességére, mivel az önkormányzatok új feladatokat vállalnak, és a rendelkezésre bocsátott források gyakran nem követik azok megvalósításának tényleges költségeit. Ezért arra számítanak, hogy a változások valódi előmozdulást jelentenek a helyi önkormányzatok pénzügyileg fenntartható és kiszámítható finanszírozási rendszere felé. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új Magyar Országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A képviselők döntenek Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is. A határozathozatalokat követően megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. A jövőben 2 évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját, továbbá 1 millió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt. Sport. Az első fociligában is az aktuális bajnokság utolsó mérkőzéseit rendezték tegnap. A Kalcer Radomlje 3-2-re verte a Murát, a listavezető és új bajnok célja pedig 4-0-ra győzött tegnap a Primorje otthonában. Ma 2 mérkőzést rendeznek a 36. fordulóban, a Maribornak az Alumini lesz az ellenfele, míg az Olimpia a Bravo otthonában játszik 20 óra után.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé mérsékelten borult időre kell számítani, és megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken enyhe bóra mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma, Logátec és Unec között Koper felé. Akadozik a forgalom a Karavankák és a Sentil határátkelők előtt Szlovénia irányában.
2: Muravidéki Magyar Rádió. régió hangja.

A 9 óra 17 perc a pontos idő, és hát akkor következik, amit már ugye többször is bearangoztunk, ugye 7 zeneszámának a választása, és ugye van 3 javaslat, ezeket most meg is fogjuk hallgatni. Hogy akkor könnyebb legyen, vagy nehezebb a döntés. Az első javaslat az a Szedertől érkezik, no a dal címe pedig Kanyar. Hallgassuk meg!

Szederdől a kanyar. Ez volt tehát akkor az első javaslat a hét zene számára. Már is érkezik a második, úgyhogy azt is meghallgatjuk, Budai Márton dalajön, no, a címe pedig az. Értsd meg!

0: testben és lélekben.
1: Budai Márton tehát, és az értsd meg, ez volt akkor a második javaslat, és van még egy harmadik, hallgassuk meg akkor azt is, Dr. Mátyás és Válmár, na a dal címe pedig Mi a mar?

0: Mi a mor? Tehát ez volt a harmadik javaslat, dr. Mátyási és Valmár, ugye itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Úgyhogy Szeder, Kanyar, Budai Márton, értsd meg, és dr. Mátyás, Valmár, mi a mor? Ez a három javaslat, amiből lehet. Tehát akkor most kiválasztani az új zeneszámát. Egyébként egy szavazat már érkezett is, méghozzá Facebookon keresztül László írta nekünk, és azt írja, hogy az első dalra szavaz, úgyhogy ezt már jelöltük is. Közben pedig ugye van két telefonszámuk, amiket lehet hívni. 575 17 18, valamint 575 17 19. Külföldről is lehet szavazni, akkor a 00386 és a ketteset kell először tárcsázni, és akkor várjuk is a telefonhívásokat, és Gorán jelezte, hogy már van is valaki a vonal túlsó végén, úgyhogy jó napot kívánok! Haló!
1: Szép üdvözlés,
0: házor! Üdvözlet!
1: Ilyen a harmadikra szavazni.
0: Uh-huh. Ez a mi amor, rendben, már ilyen jelöltük is, megvan, köszönjük szépen, szép napot kívánunk, viszont hallásra!

0: Közben érkezett hozzánk még szavazat Tündért. Nekünk ő a harmadik dalra adta le a szavazatát, köszönjük szépen, illetve Imolya is írta nekünk, Puszta Szent Leszról, ő pedig az első dalra, tehát Szeder és a Kanyar. Közben pedig van is telefonálunk. Halló, halló, jó napot!
1: Nagyon Isten Sándor!
0: Adjon!
1: Bizalag értjárulgók, az első.
0: Az elsőre, tehát akkor a két szavazat, és már jelöltük is, meg is van. Köszönjük szépen, szép napot kívánok. Jó rádiózást!
1: Viszont szép napot kívánok!
0: Viszont hallásra!

0: Dunára telefonálunk. Jó napot!
1: Szép üdvözlet, Sándor, mindkettőknek a stúdióban, külön az ön családjának és a Gorán családjának, és én is az elsőre szavazok, Ili. Jó munkát, jó egészségét, és a viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, és akkor a Szederre már jelöltük is a következő szavazatot. És van, még telefonálunk. Halló, halló, jó napot!
2: Üdvözöllek benneteket, Sándor Jutka vagyok, és ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Harmadikra, mi a morra is érkeznek a szavazatok, meg is van. Köszönjük szépen, jó rádiózás, szép napot kívánunk továbbra is.
2: Viszont kívánom nektek is.
0: Viszont hallásra. Van még telefonálunk, halló, halló, jó napot.
3: Sok szeretettel köszöntünk benneteket, Dóris Mahis Gecsőn, szervusztok.
0: Erőt, egészséget.
3: Kedve Sándor, mi a második dolgra szavazunk?
0: Hogy ne, Budai Mártonnak is legyen szavazata.
3: Így van. Még nem volt neki, most akkor.
0: Most már van. Köszönjük szépen akkor a szavazatokat.
3: Köszönjük a kellemes napot, reggel, további jó munkát, maradunk veletek, szervusz.
0: Köszönjük szépen, jó rádiózás, szép napot.
3: Köszönjük.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot, üdvözlet!
1: Valéria vagyok Zalaegerszegről. Gyermekemmel ketten a harmadikra szeretnénk.
0: Mi amor, rendben, jelöltük is akkor. Köszönjük szépen a szavazatokat. Szép napot
1: én
0: kívánunk.
1: Köszönöm, viszont önöknek is.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont

0: Közben írt nekünk Krisztina, aki azt írja, hogy a harmadik dalra szavaz, úgyhogy akkor ezt jelöltük is. Ez is megvan. Lívia is írt nekünk, hogy ketten szavaznak a harmadik dalra, tehát Dr. Mágyás és Valmárra még érkezett szavazat. Közben pedig van még telefonálónk is. Halló, halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Gézi vagyok, és szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Harmadikra. Rendben, meg is van a szavazat. Köszönjük szépen. Jó. Szép napot kívánunk.
1: Szép napot, és jó munkát a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.

0: Van telefonálónk még. Haló, haló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm,
1: kedves Sándor, én Edit vagyok Söjtőről. Szavaznék a harmadikra.
0: Igen.
1: És köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a Szentlélek járja át az ön lelkét is.
0: Köszönjük szépen, hát viszont kívánjuk, és akkor továbbra is jó rádiózást, meg szép napot kívánunk.
1: Viszont kívánom, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Van még egy telefonálónk, jó napot!
1: Igen, jó napot kívánok, Edith vagyok Szentgotthárdról. És a harmadikra szeretnék szavazni a lányommal ketten.
0: Tehát a mi amorra akkor még két szavazat.
1: Igen, köszönöm
0: szépen! Köszönjük
1: szépen!
0: Szép napot kívánunk, viszontlátásra!

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor, én Béla vagyok, Gutorföldéről, szavaznék a harmadikra.
0: Tehát Valmárékra még egy szavazat, meg is van akkor. Köszönjük szépen, szép napot kívánok továbbra is, jó rádiózást! Én
1: kívánok, meg ilyen jó műsorokat továbbra is.
0: Igyekszünk, köszönjük szépen!
1: Viszont hallásra!

0: Lehet a háttérben, hogy a Szeder is a Kanyar című dala hallatszik. Egyébként Szeder is gyűjtött be azért szavazatokat. Budai Márton is, viszont a legtöbbet Dr. Mátyás és Válmár, valamint a Mi Amor című dalok. Úgyhogy ez az új hét zeneszáma. Köszönjük szépen mindenkinek a szavazatokat, és hát akkor hallgassuk is meg az új hét zeneszámát, amit egyébként a hétfőn majd többször is hallani fogunk. Úgyhogy Dr. Mátyás és Válmár, Mi Amor, az új hét zeneszáma.
1: A hét zeneszáma.

0: Mi Ámor, és ugye dr. Mátyás, valamint Valmár, és ez volt akkor az új hét zene szám az önök szavazata alapján. Köszönjük szépen tehát még egyszer a szavazatokat. 9:41 perc a pontos idő, érkezik Bagosi Brothers Company, meg Vladislav is itt lesz velünk.
1: Uravidéki Magyar Rádió, FM 87,6 és 92,7.

Vladislav egy életen át című dala volt ez, amit hallhattunk. 9:48 perc a pontos idő, és akkor egy kis zenével még folytassuk, aztán 10 órakor majd ugye friss hírekkel Faris Doristól. A következő órában pedig akkor a rádiórendelő is várja önöket. Úgyhogy továbbra is akkor jó rádiózást és szép napot kívánunk mindenkinek.

0: Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Kormányalakítási megbízást kapott Janez Jánse korábbi miniszterelnök, miután tegnap a parlament titkos szavazásán 51 képviselő támogatta, 36-an pedig ellene szavaztak. A 90 fős parlamentben így a jobboldali populista SDS elnöke mögött keményes, kényelmes többség állt össze, Jánse pedig negyedszer lehet kormányfő. A titkos szavazás miatt nem tudni pontosan, melyik frakcióból hányan támogatták Jánsát, de jelölését előzetesen aláírták az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták képviselői. Ezek a pártok csütörtökön koalíciós megállapodást is kötöttek. A megállapodás politikailag azért különösen érdekes, mert Jánse csak úgy tudott többséget szerezni maga mögé, hogy elfogadta a keményvonalas, NATO ellenes és orosz barát Resznica támogatását is. Jánsának most 15 napja van arra, hogy benyújtsa miniszter jelöltjeinek névsorát a parlamentnek. A kormányról szóló törvény módosítása alapján az új kabinetben 14 minisztérium lesz. Orbán Anita magyar külügyminiszter Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett tegnap a Svédországban tartott külügyminiszteri találkozón, ahol az európai biztonsági helyzet, a szövetségi együttműködés és az ukrajnai háború voltak a fő témák. A találkozó azért is figyelemre méltó, mert az új magyar kormány az elmúlt hetekben látványosan igyekszik újra pozícionálni kapcsolatait a NATO-n és az Európai Unión belül, miközben több kérdésben továbbra is óvatos álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Orbán Anita korábban parlamenti meghallgatásán is arról beszélt, hogy Magyarország külpolitikai prioritásai a bizalom helyreállítása és az euróatlanti kapcsolatok megerősítése lesz. A szélesebb találkozó egyben a NATO júliusi ankarai csúcs találkozóra való készülés is. Letette hivatali esküjét pénteken Mirta Matić, a horvát legfelsőbb bíróság új elnöke, aki ezzel hivatalosan is átvette tisztségét, és ő lett a testület első női elnöke. A legfelsőbb bíróság elnökének megbízatása 4 évre szól. Az eskütételen Gordán Jandrokovics, a parlament elnöke hangsúlyozta, a legfelsőbb bíróság Horvátország legmagasabb szintű igazságügyi szerve, amely biztosítja a jog egységes alkalmazását és az állampolgárok törvény előtti egyenlőségét. Emlékeztetett arra, hogy a 151 tagú parlament május 15-én 120 támogató és 2 ellenszavazattal választotta meg Maticot a testület élére. Mirta Matić első hivatalos beszédében hangsúlyozta, hogy különösen nehéz körülmények között veszi át a tisztséget, utalva arra a múlt heti esetre, amikor egy korábban emberölésért elítélt személy meggyilkolt egy 19 éves férfit, miközben egy ellene beadott vádirat több mint 2 éve a bíróság előtt feküdt, anélkül, hogy érdemben foglalkoztak volna vele. Sport. Az első ligába jutás volt a tét a tegnapi meccsen Lendván. A Nafta nem tudott győzni a Triglav ellen a sima továbbjutásért, így szerdán az első ligás Primorje otthonában lesz az első összecsapás, majd jövő vasárnap 17 órakor Lendván rendezik a második kvalifikációs mérkőzést a két csapat között. A tabellán második csapat, a Brinjegro Szuplje, tegnap nyert a Bilje ellen, a focikupa döntőjében vereséget szenvedő együttes, ősztől már biztos első ligás.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé mérsékelten borult időre kell számítani, és megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken enyhe bóra mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra tartók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Logatec és Unec között Koper felé. Akadozik a forgalom a karavankák és a Sentil határátkelők előtt Szlovénia irányában.
2: MMR. A mi rádiónk. Természetjáró.
3: Tegyünk egy sétát a természetben.
4: Akkor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban. Azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk, nekik addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni azt a méhet, sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport.
5: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és fenyegetettségére hívja fel a figyelmet. Ezúttal a dobronaki kétnyelvű általános iskolában működő méhészakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: 10 óra 14 perc, a pontos idő. No, és a hasmenés a szervezet egyik leggyakoribb jele annak, hogy valami nincs rendben az emésztéssel. Ilyenkor a széklet hígabbá válik, és a megszokottnál gyakrabban jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványanyag pótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélget a műsor szerkesztője Cigán Szilvia.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: Ritkán ugyan, de különösebb kiváltók nélkül is kialakulhat az a kellemetlen emésztési probléma, amely nem csak gyakori vécézéssel, hanem hasi görcsökkel és fájdalmakkal is járhat. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A rádiórendelőben ezúttal a hasmenésről beszélgetünk dr. Vas Vilmos lendvai családorvossal. A rádiórendelőben ismét egy olyan témával tervezünk foglalkozni beszélgető társammal, amely talán igazán a populáció legszélesebb körét érinti, ugyanis az embernek van egy rendszere, egy emésztőrendszere, és mindenki táplálkozik a születésétől aztán egészen a haláláig, és ugye ez a rendszer utolsó állomása az a széklet ürítéssel történik, amikor a salak anyagok eltávolítása történik a szervezetből. Ez így nagyon jól hangzik, és általában az egészséges embernél így is működik, de néha ez mégis bizonyos kellemetlenségeket okozhat az embernek, hiszen a székletürítés nem olyan, amilyen mi szeretnénk, és panaszokkal jár, hasgörcsökkel, vagy egyszerűen mondjuk azt, hogy hasmenéssel. Dr. Vas Vilmos a beszélgető társam, és ő mond el erről a témáról mindent, amit tudnunk kell.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Hát először is az emésztő rendszernek a működésével kapcsolatosan egy pár szót említenék. Ugye az emésztő rendszer a szájjal kezdődik, a szájüreggel, és a végbéllel fejeződik be. A táplálékot a szájon keresztül juttassuk be a szervezetbe. A szájban a fogak segítségével a bevitt keményebb darabos táplálékot fizikailag ugye felaprítsuk, nyelvünkkel a bevett falatot meg tudjuk forgatni, és a nyál segítségével puhítsuk, és ezáltal könnyebbé tesszük a további folyamatost, vagyis a nyelés folyamatát. Maga az emésztés már a száj üregbe elkezdődik, mert a nyálban bizonyos enzimek, például a ptialin, amely már a szénhidrátoknak a bontásába szerepet játszik. A szájból ugye a garaton keresztül egy nyelési reflex által a nyelőcsőbe jut a táplálék, vagyis a falat, és egy perisztaltikus mozgás, ami jellemző az egész emésztő csatornára, ez egy folyamatos mozgás, ami a táplálékot tovább viszi az emésztő csatornába, tehát a nyelőcsőn keresztül a gyomorba jut. A gyomorba a gyomornedvek, többek között ugye a gyomorsav tovább az emésztési folyamatát végzi, majd a patkóbélbe kerül a táplálék. A patkóbélben csatlakozik egy epe csatornán keresztül a hasnyál mirigy válladék és az epe, amely a legfontosabb szerepet játszik a táplálékoknak az emésztésében, mégpedig a fehérjék, a szénhidrátok és a zsíroknak az emulgációjában. Természetes, hogy ezekben a nedvekben számtalan enzim megtalálható különböző savak, amelyek az emésztésben szerepet játszanak. Majd a vékony bélnek az alsó szakaszában történik a megemésztett, vagyis a felbomlott molekuláris szintre lebontott táplálékoknak a bélbolyhokon keresztül történő felszívódása. Ezután a vékony bélből a táplálék a vastagbélbe kerül, ahol tulajdonképpen a bélbennék, vagy a megemésztett táplálékból a folyadékok és az ásványi sóknak a felszívódása történik. Ezen kívül még bizonyos vitaminokat is képeznek, mégpedig B12-t és a K-vitamint, és a folyadék felszívódás kapcsán formálódik meg a széklet, amely a végbélen keresztül távozik. Fiziológiás, vagyis normális körülmények között ez naponta egyszer történik meg, de előfordulhat naponta kétszer, illetve más naponként is, attól függ, hogy kinek milyen az emésztési fiziológiája. Na most normális körülmények között a széklet ugye az egy ilyen kásás konzisztenciájú formát, sárgás, barnásárgás színű, és eltéréseket, fájdalmakat székletürítés alkalmával nem észlelünk. Na most abban az esetben ugye, hogyha a székletürítés naponta több mint 3 alkalommal történik, néha van, hogy 10-szer, 20-szor is el kell menni, vagy pedig a székletnek az állaga folyékony vagy vizes jellegű, abban az esetben beszélünk hasmenésről. Magának a hasmenésnek 3 okát mondanák a bél csatornában. Az első a fokozott perisztaltika mozgás, amikor a tápláléknak a továbbhaladása a bél csatornán keresztül sokkal gyorsabb, ezáltal az emésztés és a felszívódás akadályozott. A másik ugyanúgy a folyadéknak a visszaszívódása károsodott, és a bél nyálkártya sejtjeinek a gyulladásos, duzzadásos folyamata az oka a hasmenésnek.
2: Mégis, hogyha minden normális és egészségesek vagyunk, akkor nincs hasmenésünk. Mikor fordul elő a hasmenés?
3: Tulajdonképpen a hasmenéseknek az okairól egy pár szót említenék. Elsősorban megemlíteném a fertőző betegségeket. A fertőző betegségek, mint a neve is mondja, itt bizonyos tényezők, okok váltják ki a hasmenést. Elsősorban lehetnek vírusok. Több mint valószínű, hogy már sokan hallottak róla, hogy vírusos hasmenéses járvány van, különösen gyermekek között, iskolások körében. Na most itt a vírusok csoportjában ugye a kalícia vírus szokott, esetleg a rotavírus, időnként az adenovírus, ezek szoktak okozni hasmenéseket. Itt jellegzetes az, hogy egy enyhe hascsikorás, hasfájás, székletürítés naponta akár 10-ször, 15-ször is előfordulhat. Jellemző, hogy vizes-szerű a széklet, és ez az állapot mondjuk rá 2-3 napig tart, és utána elmúlik. Magában ennek a vírusos eredetű hasmenés kezelésénél, ami a legfontosabb, a folyadékpótlás. Különösen gyerekeknél és idősebb betegeknél. Ezek érzékenyebbek, és mivel rövid idő alatt nagy mennyiségű folyadékot, ásványi anyagokat, ásványi sókat veszít a szervezet, itt nagy veszély van a kiszáradásra, és ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy nagyon fontos a folyadékpótlás. A kiszáradásnak magának a tüneteit úgy veszik észre a betegek, hogy szárad a szájuk, szomjasak, esetleg szédülnek, gyengék lehetnek, és természetes, hogy ugye többszöri székletürítés van. Ilyen esetben, ha tovább tart, mint 3 nap ez az állapot, akkor ajánlom, hogy forduljon a orvoshoz. A másik csoport az a fertőző betegségek körébe tartoznak a bakteriális fertőző betegségek. A baktériumok azok vízzel vagy táplálékkal kerülhetnek be a szervezetbe. Ide sorolnám ugye több mint valószínű már hallottak a szalmonellákról, Azután ide tartoznak a kolera, az Escherichia coli, a Shigella baktériumok, Clostridium baktérium. Ez mind olyan baktériumok, amely vagy maga a baktérium, illetve a baktérium által termett toxinok, mérgek azok, amelyek okozzák a bél nyálkahártyának a gyulladását és a hasmenést. Itten általában erős hasi görcsökkel, hányinger hányással esetleg lehet nyálkás vagy véres széklet, és láz is jelentkezhet, 38-8,5 fok feletti láz is jelentkezhet.
2: És ez is szintén elmúlik, mint a vírus okozta hasmenés?
3: Hát ez általában nem szokott elmúlni olyan gyorsan, ez hosszabb ideig tart, és ilyen esetekben általában orvosi ellátást igényel a beteg. Ezeknél az állapotoknál, tehát a folyadékpótlás mellett bizonyos esetekben antibiotikumos kezelés is szükséges, hiszen a székletből akkor baktériumtenyésztéssel és antibiogrammal a megfelelő baktérium megölésére szükséges antibiotikumok alkalmazásával tudunk segíteni a hasmenéses, bakteriális, gyulladásos fertőző betegségen.
2: A rádiórendelő vendége dr. Vas Vilmos családorvos, akivel egy igen gyakori és szinte minden korosztályt érintő egészségügyi panaszról, a hasmenésről beszélgetünk. A salmonella keltette fel a figyelmemet, ezzel biztos mindenki ezzel a kifejezéssel már találkozott, és most a nyári időszakban nagyobb veszélyt jelent, azért is, mert ugye gyakran készítünk ételeket más módon, mint télen, tehát nem kezeljük olyan magas hőfokon, vagyis nyársolunk, tojásételeket fogyasztunk. Mennyire veszélyes ez?
3: Tehát eleve mondjuk rá a nyári szezonális hasmenések, úgy említeném ezt, ez olyan ételféleségek nem megfelelő elkészítése, illetve tárolása kapcsán alakul ki, amikor ezenek a baktériumok elszaporodnak, és már mint elszaporodott nagy mennyiségű baktériumot juttatunk be a szervezetbe. Itt, mint ahogy említette, tehát a tojással készített ételféleségek, a krémesek, a tejjel, tejtermékekkel készített ételek és a húsételek, azok, amelyek veszélyesek, és itt nagyon fontos, hogy ezeket az ételeket megfelelően készítsük el, tehát ne csak félig megsült húsokat fogyasztjunk, hanem jól megsült, megfőzött húsokat és frissen készített ételeket fogyasztjunk. Nagyon fontos az ételek elkészítésénél a higiéniás előírásoknak a betartása, hogy a húsokat is csak frissen és megfelelően kezelt, fagyasztott húsokat alkalmazzunk, ne pedig mondjuk rá kint szobahőmérsékleten egy napig tartott húsokat. Ugyanúgy nagyon fontos a már elkészített ételeknek a tárolása is, hogy azonnal hűtőszekrénybe helyezzük, ne tartsuk még egy-két óráig se kint az nem elfogyasztott, elkészített ételeket, mert nyáron, meleg időben, rövid idő alatt ezen a baktériumok nagyon-nagyon gyorsan elszaporodnak. A másik, amit a megelőzés szempontjából fölhívnám a figyelmet, a rendszeres kézmosás. Minden étkezés előtt alapos kézmosás, és az illemhely használata után is alapos kézmosást végezzünk, és ezáltal esetleg a már a kezünkön, bőrünkön lévő, különben jelenlévő baktériumoknak az eltávolításával megakadályozzuk ezeket a fertőzéseket. Most még megemlíteném az úgynevezett parazitális fertőző betegségek, amelyek úgy szintén hasmenés szoktak okozni. Ide tartozik a Giardia lambria és az Entamoeba histolytica. Ezek olyan paraziták, amelyek bekerülnek a szervezetben, élősködnek, és ezek hosszabb ideig bent tartózkodnak a bél traktusba, és tulajdonképpen ezek időnként és hosszantartó hasmenéses panaszokat okoznak a betegnek. A hasmenések okaként még bizonyos esetekben például allergiás vagy intolerancia esetén, laktóz vagy pedig glutén intoleranciánál úgy szintén előfordulnak hasmenések. Esetleg a gyógyszereknek a mellékhatásaként, különösen például antibiotikumok, például klavulonsavat tartalmazó antibiotikumok okoznak hasmenést, mégpedig azért, mert ezen antibiotikok nem csak a patogén baktériumokat ölik meg, hanem a természetes bér flóra baktériumát is, és ezáltal az emésztés egyensúlya felborul, és hasmenéseket okoznak. Valamint ide tartoznak a nem szteroid fájdalom és gyulladás csökkentő gyógyszerek úgy szintén okozhat hasmenést. Például a kemoterápiás gyógyszerek, amelyek ugye nem csak a daganatos ráksejteknek a pusztulását, hanem az egészséges, gyorsan szaporodó bélnyálkahártya sejteknek a pusztulását is okozzák, és bizonyos betegeknél kemoterápia után jelentkezhetnek igenis hasmenések. Vannak még bizonyos krónikus gyulladásos bélbetegségek. Ide tartozik a Crohn-betegség, amelyik ez egy hosszantartó, tehát megemlíteném azt, hogy akut hasmenésnek számít a 3 héten belül gyógyuló hasmenéses betegségek, viszont a 3 héttől hosszabb ideig tartó hasmenések, ezek már krónikus hasmenések, és itt inkább a béltraktus gyulladásos betegségeire gondolunk. Itt bizonyos periódusok váltják, tehát tünetmentes periódusok és időnként hasmenéses periódusok váltják egymást, ami nagyon kellemetlen, és pszichésen is nagyon megterheli a beteget. Tehát a Crohn-betegség mellette van még a kolitis ulceróza, ami egy ilyen autoimmun béltraktus betegségek csoportjába tartozik. Esetleg időnként előfordul még az úgynevezett irritabilis kolonszindróma, ahol semmilyen szervi elváltozást vagy fertőzést nem tudunk kimutatni, de bizonyos pszichés tényezők hatására hasmenéssel reagál a szervezet.
2: A megelőzést már menet közben említette. Mi az, amit hasmenés esetén egyedül otthon tudunk tenni a helyzet enyhítésére, és mikor kell okvetlen orvoshoz menni?
3: Tehát abban az esetben, hogyha erős, görcsös hasmenés, ami hányással, véres széklettel, lázzal jár, akkor azonnal kell orvoshoz fordulni. Különösen kisgyermekek, és mint ahogy említettem, idősebb betegek esetében. Abban az esetben, ha kiszáradás tünetei jelentkezik, tehát szájszárasság, szomjúság, gyors szívverés, vérnyomás csökkenés, levertség, szédülés, úgy szintén orvoshoz kell fordulni. A hányást azért említeném meg, mert ugye a hányás alkalmával a folyadékpótlás akadályozott. Ezért például, amikor hányás, hányinger, rossz közérzet van, akkor a folyadékpótlásnál ajánlanám, hogy kortyonként is lassan és szinte egész napon keresztül állandóan, folyamatosan vigyék be a betegek a folyadékot a szervezetébe. Na most az otthoni gyógykezelésnél, tehát már többször említettem, legfontosabb ugye a folyadékpótlás, ez lehet akár tea, vagy például vannak ilyen különböző rehidrációs italok, vagy pedig gyógyszertárban lehet venni ilyen rehidrációs port, amit mondjuk rá egy fél liter vízbe föloldva és kortyonként elfogyasztva. Ennek az a lényege, hogy elsősorban ugye a folyadékpótlás, másodszorban viszont a rehidrációs porban a szervezet számára szükséges ásványi sók, ásványi anyagok, magnézium, klór, nátrium, cink, tehát ezek a nyomelemeket is tartalmaz, ami szükséges a napi szervezetnek a működéséhez. A folyadékpótlás mellett ugye azért bizonyos táplálékot is be kell vinni a szervezetbe. Itt ajánlanám elsősorban a banánt, a kétszer sültet, akkor a sós vízbe főtt rizsát, vagy sós vízbe főtt burgonyát, illetve lehetne almakompótot, meghámozott almát, cukor nélkül, csak vízben megfőve, és ezt fogyasztani, és ez egy-két nap után a hasmenés, ha megszűnik, akkor szinte orvoshoz nem is kell fordulni. Ajánljuk még az úgynevezett probiotikumokat is, amelyek elősegítik a bél természetes flórájának a minél előbbi visszaállítását, és ezáltal az emésztésnek a normális folyamatát. Vannak bizonyos gyógyszerek, amivel mi csökkentsük, mint ahogy említettem, a fokozott a perisztaltika bélműködés következtében gyorsan az étel átszalad az emésztőcsatornán, és időnként néha emésztetlenül is ürül a széklettel, és ilyenkor olyan gyógyszert alkalmazunk, ami csökkenti a perisztaltikát, lelassítja a bélműködést, ezáltal a hasmenést is csökkentjük. Itt minden esetre csak orvosi ellenőrzés alapján használjanak ilyen gyógyszert a betegek, ugyanis fönnállóan veszélye annak, hogyha például bakteriális vagy vírusos fertőzés kapcsán alakul ki a hasmenés, hogy ezáltal a természetes szervezetnek a tisztulását meggátoljuk, és a baktériumok még jobban felszaporodnak, vagy a vírusok a szervezetbe, és még hosszabb ideig tartó, vagy komolyabb károsodást okoznak.

0: Önök kedves hallgatóink a Rádiórendelőt és dr. Vas Vilmost hallották. A műsor készítésében közreműködött Györkös Gorán hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszont hallásra!
1: Rádiórendelő.

0: tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk.

Tehát hallhattuk a rádiórendelőt, 11 órakor ugye pedig kezdődik a Spárga nap, és hát várjuk, hogy még ebben az órában azért egy kis jelentkezés, egy kis helyzetkép, hogy ott mi történik és mire számíthatnak az odalátogatók, úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is az MMR hullámosszain.

Na, hogy említettük, hogy kapunk egy kis bepillantást abba, hogy mi vár majd az odalátogatókra a Spárga napon, és Szabó Bárk már ott is van, és ha minden igaz, a vonal túlsó végén is, úgyhogy akkor át is adjuk a szót Szabó Márknak, és akkor várjuk az információkat, hogy a Spárga napon mi

0: Így van, Sándor. Köszönöm szépen a szót, jó napot kívánok kedves hallgatóinknak. Hát már egy megszokott szép helyszínen vagyunk itt Hosszúfaluban, és Kolenko Igorral fogunk egy kicsit majd hangulatot csinálni a mai napra, hiszen ugye a Spárga nap az most már egy nagyon jól bevált, bejáratott program, de idén azért lesz majd egy meglepetés vendég is, és hát persze minden évben érdemes ide kijönni. Mondjuk egy kicsit el, hogy miért, mit fogunk majd kapni, az idő az már kitűnő, azt mondhatjuk.
1: Igen, szép jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak. Legyen ez a rövid bevezető egy szép meghívó mindenki számára, hogy ellátogat Hosszúfaluba. Igaz, elkészítettük a rendezvény helyiségét úgy, ahogy minden évben ezelőtt. Gazdag lesz a kínálat, finom ételeket készítenek a standokon, úgyhogy igazán érdemes lesz ide ellátogatni mindenkinek.
0: Így van, és olyan 11 körül kezdünk, és hát ez ugye nagyon sokáig el szokott tartani. Meddig tart az ételkínálat? Mert azért el tud fogyni, hogyha sokan jönnek, ugye? Hiszen a spárga egy szezonális étek, abból nem lehet esetleg 10 tonnát összeszedni most.
1: Így van, tehát mikor élő konyhát csinálsz, az mindig kiszámíthatatlan, hogy hány ember lesz, mekkora lesz a közönség. Tehát hát mink számítunk arra, hogy legalább egy 17-18 óráig lesz kaja a standokon, úgyhogy szerintem a vendégek nem potyára jönnek ide.
0: Hát egyébként se egyébként, mert lesz itt más program is. Arról, hogy milyen kaja, étel kínálat lesz, arról majd külön megkérdezem ugye a kínálókat, úgymond. De mi lesz mellé, az étel mellé, ilyen szórakoztató program, vagy más érdekesség?
1: Igen, tehát már egy órakor, tehát 13 órakor kezdjük a zenét a sátorba, úgyhogy úgy határoztuk el, hogy az idén csak 9 óráig lesz élő programunk, úgyhogy 9 órakor befejezzük a melót, nem? Tehát valahogy hangsúlyt adunk a standokra, az ételkészítésre, a spárga finomságokra, tehát ezen lesz az idén a hangsúly. Tehát a szórakoztató program persze az a délutáni órakban nagyon gazdag lesz, a gyerekek számára is csináltunk egy programot, úgyhogy mindenki szeretettel mindenkit várunk.
0: Igen, például itt van már az ugrálóvár, azt látni, igen, meg ugye finomságok.
1: Igen, csináltunk légvárat, úgyhogy a gyerekek játszhatnak, úgyhogy a szülők gondtalanok.
0: És akkor hányan vannak itt most a hosszúfalusiak? Ugye melyik egyesületek és kik leginkább? Persze sokan több egyesületben is bent vannak, ugyanazok jöttek idén is segíteni, akik már eddig is jól beváltak. Ugye tudjuk, hogy több spárga termelő is van Hosszúfaluban.
1: Úgy van, tehát az idén 5 kínáló van, hát egyik hagyományos kihagyta az ideli részvételt azért, mert más kötelezettségei vannak. Tehát újra jelen vannak a Szarjas család, a Jablanovic-Gomzi család, a Kulturális és a Művelődési Egyesület Fehér Jani. Tehát a vendégünk az idén újra a Radenci középiskola, tehát a szakács középiskola, és persze a meglepetés Bine Volcsics szakácsmester.
0: Na, és akkor Bine is itt van velünk, ott ugye a Masterchefből, meg hát rengeteg tévé és rádiós helyről ismerhetjük, ugye nemrég már itt Muravidéken él, Motovilciben, és találkozhatunk vele többször, akár Muraszombatban, vagy Goricskon is, de itt lendva környékén. Meg ilyen rendezvényeken volt már ő másutt is, itt most mivel tud készülni? Persze őt is majd megkérdezem, csak hát ő magyarul nem tudja most elmondani, akármilyen aranyos és ügyes.
1: Igen, egy finomságot, két finomságot készít, de nem fogom elárulni. Inkább legyen meglepetés a vendégek számára.
0: Szuper, de remélem valami spárgás dolog lesz.
1: Spárgás, mind a főétel is spárgából készül, meg a desszert is spárgás.
0: Nagyon jó, mert ugye tudjuk, hogy a spárgából mindenfélét lehet, levestől, desszertig, innivalót, mindent, ugye?
1: Úgy van. Tehát a Bine egy nagyon jó desszertet készített, tehát spárga, bodza, eper és rabarbara kombináció. Ezt meg kell kóstolni mindenkinek.
0: Az minden igaz, itt nem tudjuk ezt így átadni. Igor, egyébként önnek mi a hát helyzete a spárgával most már ennyi év után? Nem tudom, már biztos megbeszéltük, de elfelejtettem, hogy valaha termelt spárgát, vagy legalább ilyen kis körben, otthonra, valamilyen szinten?
1: Dehogy is, sajnos nem, de még a kertünkben sincs. Nem, inkább veszek. Veszek ittán a termelőktől, úgyhogy szeretem a spárgát, fogyasztunk otthon sokat, de mindig megveszem.
0: Értem, mert ugye sok munka is van vele, meg azért türelem is kell hozzá, kicsit igényesebb növény ez.
1: Igen, munka is, meg türelem is, meg tudás is.
0: Aha, igen. Akkor azt hagyjuk azokra, akik értenek hozzá. Igen. Értem, hát Kolenko úr, azt hiszem, hogy elmondtunk mindent. Hát esetleg, hogyha kinek tudja megköszönni a munkát, a segítséget. Ugye tudjuk, hogy több egyesület is van Hosszúfaluban, a tűzoltók is erősek, focisták is ügyesek.
1: Tehát az idén külön dicséretet kell mondanom a önkéntes tűzoltóegyesületnek, a hosszúfalusiaknak. Tehát igazán valahogy összhangoztuk ezt a munkát, és közösen végeztük el. Tehát mondhatom, hogy ilyen rendezvény felállítása, ez nem egy napi munka, hanem a szerda óta kezdtük a melót, és ma reggel fejeztük be. Tehát azért igazán várjuk a közönségét, és remélem, hogy mindenki, aki ide látogat a helyszínre, azt mondja, wow!
0: Ó, ez így jó is lehetne végszónak, de még talán annyit, hogy minden terv szerint ment amúgy, mert ugye tudjuk tényleg, hogy ez nem csak úgy van, még hogyha már hagyománya is van, és mindenki bejáratódott, minden összejött, amit terveztek?
1: Igen, tehát a szervezési munka az zökkenőmentően múlott el, tehát ott nem volt semmilyen problémánk, de még kell mondanom, tehát a legnagyobb probléma az idén az volt, hogy kevés a spárga. Tehát a múlt hideg napok valahogy rögzítették ezt, korlátozták a spárga fejlődését, és nem volt elég spárga, és még csak ezen a héten termeltek eléget, úgyhogy meg tudjuk csinálni ezt a rendezvényt.
0: Akkor éppen jól jött ki, ezt majd velük szerettem volna megbeszélni később, de jó, hogyha itt is megemlítjük, hogy ez nagyon fontos tényező, maga ugye a lényeg a spárga.
1: Persze, mi nálunk a spárga a főétel. Tehát mindegyik ételben, mindegyik standard spárgát kínálnak. És ez a rendezvénynek a lényege, és ez nélkül nem is múlhat el.
0: Igen, ez így kell legyen. Egyébként azért is most jó, hogy mindenki segített, főleg a tűzoltók, mert hogyha jól tudom, jövő hétvégén megint lesz itt Hosszúfaluban valami érdekesség, valamiféle átadásról hallottam.
1: Igen, a kocsi átadása, és ez az épület átadása, úgyhogy várunk nagy közösséget, úgyhogy szerintem lesz egy olyan 1000 tűzoltó Hosszúfaluban jövő héten.
0: Hűha, mert ugye ezeket már használják a hosszúfalusiak, de hát olyan igazi hivatalos átadója még nem volt.
1: Igazán, nem volt hivatalos megnyitás, nem volt hivatalos átadása, a kocsi átadása, és ezt meg kell egy szinten csinálni, és úgy határoztunk, hogy ezt jövő héten megcsináljuk.
0: Mert hogy igaz, tűzoltó is jön is, ugye?
1: Igen, csak nem vagyok aktív.
0: Hát de jó, akkor is igen. Ott van mellettük. No, de reméljük, hogy ma a gépet nem kell megmutatni, tehát azt jelenti, hogy nem lesz semmiféle baj vagy tűzeset, hanem csak így szépen lezárva áll háttérnek.
1: Tehát biztonsági nevében el van készítve minden.
0: Úgy van, és akkor ahogy mondtuk, tehát egy wow jellege van a napnak, mindenki szépen jöjjön ki, mert nagyon szép az idő, amíg tart az étel, és örüljünk, hogy a kapunk spárgát, mert ez ilyen exkluzív dolog, nincs belőle akkor olyan rengeteg, mondtuk.
1: Úgy van, pontosan. Tehát 11-kor mindegyik stand ma aktív lesz, tehát mindegyik standon már megnyílik a stand, tehát a kínálat, úgyhogy 11-kor kezdjük, és befejezzük este 9-kor.
0: Így van, és valamilyen külön kultúrprogram, vagy ilyesmi, ami miatt most úgy, mit tudom én, egyre kell idejönni, ilyen úgy
1: nem,
0: nincs, lehet nyugodtan
1: nincs,
0: jönni.
1: Nincs. Egy bevezető beszéd lesz, egy fiatal fiú fog gitározni kettőt, és ez lesz a bevezető, és egy órakor kezdődik a hivatalosan a zene. A zene műsor Dua Suset, tehát a szomszéd együttes.
0: Nagyon jó. Most akkor szerintem mindent elmondtunk. Igor Kolenko úr, köszönöm szépen a türelmet és a kedvességet. Kedves hallgatóink, hallottak tanár, remélem mindent, és akkor mindenki jöjjön ki, találkozzon Bine Vaucsics-sal, a spárgatermelőkkel, a spárgás ételekkel, a Duo Suseddel, és akár Igorral is persze, mert mindig jókedvűen szokta fogadni az érdeklődőket. Minden jót, és a szó a stúdióé.
2: Hát már köszönjük szépen akkor ezeket az információkat, úgyhogy hamarosan 11 óra kezdődik majd ugye akkor a spárga nap, és hát oda ki lehet látogatni, hogy hallottuk egészen este 21 óráig, úgyhogy nem muszáj mindjárt még rohanni, mert akár lehet majd zenét is kérni, hiszen a következő órában ugye slágerkívánság műsorral várjuk a hallgatókat itt a Muravidéki Magyar Rádióban, de még előtte pontban 11 órakor friss hírek és Farizs Dorisz.

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 3862-577-4460-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton a Muraszombati Maximusban.
2: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
3: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
2: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
3: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
2: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
3: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
2: Spárganap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
3: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
2: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárganapon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. Elnézést, 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SZD parlamenti csoportja javaslatot nyújtott be a parlamentnek az egészségügyi és egészségbiztosítási törvény módosítására. A javaslattal meg akarják őrizni az orvosok szabad választásának alapvető jogát, és egy rendezettebb, átláthatóbb és betegbarátabb rendszert kívánnak bevezetni, amely biztosítja az egészségügyi ellátás folytonosságát és csökkenti az adminisztratív terheket, nyilatkozták. Egy sajtóközleményben azt írták, hogy meg akarják szüntetni az egyik legstresszesebb és legkellemetlenebb élményt, amellyel az emberek manapság az egészségügyi rendszerben szembesülnek, nevezetesen azt, hogy új orvost kell találniuk abban a pillanatban, amikor a legnagyobb szükségük van rá. Az SZD párt szerint az orvos nyugdíjba vonulása, halála vagy tevékenységének megszűnése miatti elvesztése nem jelenthet további nehézséget, bizonytalanságot és méltatlan várakozásokat az egészségügyi központokban. Hétfőn kezdi meg munkáját az a Magyar-Osztrák Bizottság, amelynek feladata a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárása. Erről tett bejelentést Magyar Péter a héten Bécsben, miután tárgyalásokat folytatott Christian Stocker osztrák kancellárral. A közös egyeztetést követően tartott tájékoztatón a magyar kormányfő arról beszélt, hogy az ügy súlyossága miatt teljes átláthatóságra és összehangolt nemzetközi együttműködésre van szükség. Magyar Péter külön megköszönte osztrák partnerének a kérdésben tanúsított rugalmasságát, és hangsúlyozta, a felek egyetértettek abban, hogy nincs helye a mellébeszélésnek, ezért a vizsgálat során teljes transzparenciára és a két állam között közös munkára lesz szükség. A miniszterelnök szerint az ügy nem csupán környezetvédelmi, hanem komoly társadalmi kérdés is, mivel sok ezer magyar családot érinthet a szennyezés következménye. Horvátország az elsők között vezette be az Európai Unió új digitális határellenőrzési rendszerét, amely jelentősen átalakítja a határátlépés eddig megszokott menetét. Az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk, mert az új rendszer már élesben működik, és több ponton is más eljárást jelent. Az egyik legfontosabb változás, hogy Horvátország határain megszűnik a hagyományos útlevél pecsételés. A belépéseket és kilépéseket ezen túl digitálisan rögzíti a rendszer. Az új rendszer a harmadik országból érkező utasokat érinti igazán. Az első belépéskor biometrikus regisztrációra is szükség lesz, új lenyomatot vesznek és arcfotót is készítenek az utazóról. Ezek az adatok egy központi uniós adatbázisba kerülnek. A rendszer automatikusan számolja azt is, hogy az utazó mennyi időt töltött a schengeni övezetben. Ez különösen fontos, mert az EES pontosan jelzi, ha valaki túllépi a megengedett tartózkodási időt. Sport. Kanada ellen játszott tegnap a szlovén jégkorong válogatott a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Ed Terglau csapata kemény harc után 1-3-ra veszítette el a mérkőzést. Ebédszünet helyett ma 12 óra 20-kor a szlovén csapat folytatja a harcot. A Dánia elleni győzelem biztosítaná a bennmaradást az elit között.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé mérsékelten borult időre kell számítani, és megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken enyhe óra mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a forgalom a Karavankák és Sentil határátkelők előtt Szlovénia irányában, a Dolinszkói autópályán pedig Trebnyeuszod és Mirnapecs között Obrezsje felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
2: FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.
4: Kezdődjön akkor a Sláger kívánság műsor itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Szombat van, május 23-a. Lívia kérésével indítunk, és ő a Piramistól a Száj fel magasra című dalt kérte, úgyhogy ez fog szólni, közben pedig akkor megnyitjuk a telefonvonalakat, és lehet bennünket hívni. 575 17 18, illetve 575 17 19, ugye a két telefonszámok. Külföldről pedig a 00 386 és a 2-eset kell tárcsázni valamelyik telefonszámon kelé. Úgyhogy szóljon a piramis, közben pedig akkor várjuk a telefonhívásokat.
0: Kívánságműsor.

0: Ma is van két telefonálónk, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Haló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor! Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Jó napot!
1: Horváth Robitól szeretném meghallgatni Te vagy a napfény című dalt.
0: Horváth Robi, mindjárt jön akkor. Köszönjük szépen a hívást. Szép
1: Én
0: napot kívánok
1: köszönöm
0: továbbra
1: szépen,
0: is.
1: Sándor, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallás.
0: És jó napot a következő hallgatónak.
2: Üdvözlöm, kedves Sándor. Vicca vagyok Szombathelyről. Kérném szépen azt a számot Vámosi Jánostól. Nekünk találkozni kellett.
0: Rendben, Robi után akkor mindjárt következik is. Köszönjük szépen a hívást. Szép napot kívánunk.
2: Viszont
0: hallásra. És van még egy telefonálunk. Jó napot.
3: Jó napot kívánok, Sándor.
0: Üdvözlet.
3: Igen, szeretnék egy zeneszámot még hallgatni. Ó, nézz rám, Istenem, Zámbó Jimmy-től.
0: Zambó Jimmy és Nézz le rám, Istenem, rendben. Az is akkor majd hamarosan következik. Egyébként
3: köszönöm
0: László...
3: Köszönöm szépen, minden
0: szép
3: jót,
0: napot, viszontlátásra. Úgy László is kért tőlünk Zambó Jimmy-t, úgyhogy akkor az majd neki is szólni fog.

0: Na ez volt tehát akkor Zambó Jimmy felvétele. Közben pedig már van telefonálónk is. Jó napot kívánok!
1: Üdvözöllek Andor önnek és a Goránok a stúdióban, külön az ön családjának és a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni ott, ahol zúg az a négy folyó. Nagyon szépen megköszönöm, jó egészséget, és jó kellemes munkát a viszonthallásra. Ili!
0: Köszönjük szépen, hamarosan, tehát akkor következik a Kárpátia felvétele, és van még telefonálunk, úgyhogy jó napot!
2: Üdvözöllek benneteket, Sándor Jutka vagyok. Én szeretném kérni Kacor Feritű, Kék az orgona virága. Ezt szeretnénk meghallgatni Magdiva, Marikába, Angélába és a rádió minden kedves hallgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem. További szép napot és áldott szép pünkösdi ünnepeket kívánok mindenkinek és a rádió minden kedves dolgozójának.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, és akkor Kacor Feri is majd hamarosan érkezik a Sláger Kívánság műsorban. Jó rádiózást továbbra is!

0: Na és van egy telefonálónk. Haló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Sándor!
0: Üdvözlet!
1: Most olyan nótát fogok kérni, hogy most maradj csendbe. Csit-csit maradj csendbe, Zárai és a Vámosi túl, a horgász nótát.
0: Zárai Vámosi, hamarosan akkor következik, és köszönjük szépen a
1: Köszönöm
0: hívást!
1: Szépen.
0: Szép napot kívánunk, jó rádiózást, viszont hallásra!

0: kicsi, csak most marad csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem, még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél, én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy valaki más.
2: Van egy telefonálónk ismételten. Haló, jó napot!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Sándor.
2: Üdvözlet!
3: Valéria vagyok Zalaegerszegről. Szeretném meghallgatni a ebben a bóbánatos világban, gondolj apádra.
2: És Hofi Géza akkor hamarosan jön is.
3: Így van.
2: Köszönjük ez szépen a hívást.
3: Nagyon aktuális nóta.
2: Mindig. Köszönjük szépen a hívást. Jó rádiózást kívánunk, szép
3: én
2: napot.
3: Én köszönöm a kedves végét, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

hallottam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem hangokórus, hanem ilyen énekkalkórus. Nézd már oda hátra. Slőn világosság. Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is, ezt a tiszta dolgot rám kenik, az biztos. Arra emlékszel, amikor a király jelölt, az a hülye első belvíz, hogy lehetne megoldani? Hát mindjárt így pénz volt. Magyar ember kevés halat eszik. Szóval úgy lehet megoldani a belvíz gondokat, hogy ahol most van a belvíz, ott lesz a halastó. Azóta várom, hogy bevigyenek a minisztériumba. Hát ennyit én is értek hozzá. Na, egy példa. Tudod, miért jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Erre nem jönnek le. Na, szóval, egy közös éneklést csinálunk, szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát, primitív, de tőlem van. Megmondtam előre, fel nem menj a tetőre, egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Na most akkor próbáltam. Olyan ideges vagyok, hogy... Nem lettem kócos? Jaj, Berlin zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra, hát miért?

Na, akkor most... Várjál! Most élőbe, tessék! Erre kell belépni, hogy... Uff!

0: Hofi Géza volt, tehát ez van, pedig két telefonálunk, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Halló, jó napot!
1: Halló, jó napot kívánok, Sándor!
0: Jó napot, üdvözlöm!
1: Gorda Györgytől szeretném meghallgatni Fogadj el úgy is, ha rossz vagyok című dalt.
0: Szeress úgy is, ha rossz vagyok.
1: Igen.
0: Gorda Gyuri bácsi és Balázs Klári, rendben?
1: Köszönöm szépen, ottó voltam. Viszont
0: hallás. Köszönjük a hívás, szép napot kívánunk, jó rádiózást! És köszöntöm a következő hallgatót, jó napot!
2: Sanyi, Anita vagyok Ormánlakról.
0: Üdvözlet!
2: Szeretném kérni Szűcs Judittől a búcsút.
0: Uh-huh. Búcsú, Szűcs Judit hamarosan jön akkor Kordáék után.
2: Köszönöm
0: szépen. Köszönjük szépen a hívást. Szép napot, jó rádiózást.
2: Köszönjük, szia, szia.
0: És van még egy telefonálunk. Haló, haló.
3: Jó napot kívánok, Sándor. Üdvözlöm.
0: Üdvözlet.
3: Imre vagyok Szlovákiából. Sándor, szeretnék kérni a Kívánj hármat. Nem tudom, kitől van az.
0: Gáer Bálint, ha nem tévedek.
3: Aha.
0: Kívánj hármat, mindjárt előkerül a dal.
3: Igen.
0: Uh-huh. Meg is van, úgyhogy akkor jön majd Korda Gyuriék és Szűcs Judit után, és Gáer Bálintól van a Kívánj hármat, úgyhogy hamarosan szól. Köszönjük jó. Szépen akkor.
3: Köszönöm szépen, Sándor.
0: Szép napot kívánok. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.

Móni kérdésére hamarosan érkezik majd a Dés László felvétele és a Vigyázz rám, majd pedig felcsendül Edith Gibertől is a Tűz vagyok című dal, ezt Ibolya kérte tőlünk Puszta Szent Lászlóról. Na, és egy dalra akkor még lesz idő, ezt pedig Betty kérte tőlünk is Krisztál Vándormadár, ez is akkor még szólni fog, és akkor ennyi fért a mai kívánság műsorba, köszönjük szépen mindenkinek az üzeneteket, meg a telefonhívásokat. Délben ugye várja majd önöket a Déli Krónika, és a délután folyamán pedig Cseresnyés Tünde, úgyhogy maradjanak mindenképp az MMR-rel. Délelőtt Gyürkös Gorán volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is, a híreket pedig Faris Doris szerkesztette. Továbbra is akkor jó rádiózást, és akkor jön Dés László, Edith Giber és a Krisztál együttes.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Negyedik alkalommal kapott kormányalakítási megbízást Janez Janše korábbi miniszterelnök.
1: Az SD parlamenti csoportja javaslatot nyújtott be a parlamentnek az egészségügyi és egészségbiztosítási törvény módosítására.
2: A Felsőoktatási Minisztérium nyilvános pályázatot készít elő a stratégiai fejlesztési és innovációs partnerségiek támogatására.
1: Orbán Anita, magyar külügyminiszter, Mark Rutte, NATO főtitkárral egyeztetett tegnap Svédországban.
2: A NAFTA kvalifikációt játszik az első ligába jutásért, szerdán a Primorje otthonában, jövő vasárnap 17 órakor Lendván.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Kormányalakítási megbízást kapott Janez Janše korábbi miniszterelnök, miután tegnap a parlament titkos szavazásán 51 képviselő támogatta, 36-an pedig ellene szavaztak. A 90 fős parlamentben így a jobboldali populista SDS elnöke mögött kényelmes többség állt össze, Janše pedig negyedszer lehet kormányfő.
2: A titkos szavazás miatt nem tudni pontosan, hogy melyik frakcióból hányan támogatták Janšét, de jelölését előzetesen aláírták az SDS, az NSZ, az SLS, a Fókusz és a Demokraták képviselői. Ezek a pártok csütörtökön koalíciós megállapodást is kötöttek. A megállapodás politikailag azért különösen érdekes, mert Janše csak úgy tudott többséget szerezni maga mögé, hogy elfogadta a keményvonalas, NATO ellenes és orosz barát Resnica támogatását is. Janšének most 15 napja van arra, hogy benyújtsa miniszter jelöltjeinek névsorát a parlamentnek. A kormányról szóló törvény módosítása alapján az új kabinetben 14 minisztérium lesz.
1: Az SD parlamenti csoportja javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az egészségügyi és egészségbiztosítási törvény módosítására. A javaslattal meg akarják őrizni az orvosok szabad választásának alapvető jogát, és egy rendezettebb, átláthatóbb és betegbarátabb rendszert kívánnak bevezetni, amely biztosítja az egészségügyi ellátás folytonosságát és csökkenti az adminisztratív terheket, nyilatkozták.
2: Egy sajtóközleményben azt írták, hogy meg akarják szüntetni az egyik legstresszesebb és legkellemetlenebb élményt, amelyel az emberek manapság az egészségügyi rendszerben szembesülnek. Nevezetesen azt, hogy új orvost kell találniuk abban a pillanatban, amikor a legnagyobb szükségük van rá. Az SD párt szerint az orvos nyugdíjba vonulása, a halál vagy tevékenységének megszűnése miatti elvesztése nem jelenthet további nehézséget, bizonytalanságot és méltatlan várakozást az egészségügyi központokban.
1: A Felsőoktatási Minisztérium nyilvános pályázatot készít elő a 2026-2030 közötti időszak stratégiai fejlesztési és innovációs partnerségeinek támogatására. A nyilvános pályázat előzetes kiírása megtörtént a weboldalon, és június 10-éig várják a véleményeket.
2: A minisztérium tájékoztatása szerint a nyilvános pályázat célja a gazdaságot, a kutatóintézeteket, a felsőoktatási intézményeket, a kamarákat vagy szövetségeket, valamint az innovációs ökoszisztéma más szereplőit összekapcsoló stratégiai partnerségek működésének ösztönzése. A partnerségek célja a kutatás fejlesztési és innovációs együttműködés erősítése, az érdekelt felek összekapcsolása, valamint a nemzetközi partnerségekben és kutatási és innovációs projektekben való részvétel. A kedvezményezettek várhatóan jogi személyek konzorciumai lesznek, amelyek innovációs klaszter menedzserként működnek.
1: A Községek Szövetsége üdvözli a koalíciós megállapodás bejelentését a helyi közösségek és az állami decentralizáció megerősítéséről, valamint az önkormányzati finanszírozási rendszer felújításáról, amely nagyobb pénzügyi autonómiát és finanszírozásának a feladatellátás tényleges költségeihez való igazítását eredményezné.
2: A községektől az aktív részvételt várják a megoldások előkészítésében. Mint írták, az elmúlt ciklusban folyamatosan figyelmeztettek a községek megfelelőbb és realisztikusabb finanszírozási rendszerének szükségességére, mivel az önkormányzatok új feladatokat vállaltak, és a rendelkezésre bocsátott források gyakran nem követik azok megvalósulásának tényleges költségeit. Ezért arra számítanak, hogy a változások valódi elmozdulást jelentenek a helyi önkormányzatok pénzügyileg fenntartható és kiszámítható finanszírozási rendszere felé.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Orbán Anita magyar külügyminiszter Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett tegnap a Svédországban tartott külügyminiszteri találkozón, ahol az európai biztonsági helyzet, a szövetségi együttműködés és az ukrajnai háború voltak a fő témák.
2: A találkozó azért is figyelemre méltó, mert az új magyar kormány az elmúlt hetekben látványosan igyekszik újra pozícionálni kapcsolatait a NATO-n és az Európai Unión belül, miközben több kérdésben továbbra is óvatos álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Orbán Anita korábban parlamenti meghallgatásán is arról beszélt, hogy Magyarország külpolitikai prioritása a bizalom helyreállítása és az euróatlanti kapcsolatok megerősítése lesz. A szélesebb találkozó egyben a NATO a júliusi ankarai csúcstalálkozóra való készülés is.
1: 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új magyar országgyülés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját.
2: Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A képviselők döntenek Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is. A határozat hozatalokat követően megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. A jövőben 2 évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját, továbbá 1 000 000 forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt.
1: Letette hivatali esküjét tegnap Mirta Matić, a horvát legfelsőbb bíróság új elnöke, aki ezzel hivatalosan is átvette a tisztségét, és ő lett a testület első női elnöke. A legfelsőbb bíróság elnökének megbízatása 4 évre szól. Az eskütételen Gordán Jandrokovics, a parlament elnöke hangsúlyozta, a legfelsőbb bíróság Horvátország legmagasabb szintű igazságügyi szerve, amely biztosítja a jog egységes alkalmazását és az állampolgárok törvény előtti egyenlőségét.
2: Emlékezhetett arra, hogy a 151 tagú parlament május 15-én 120 támogató és 2 ellenszavazattal választotta meg Maticot a testület élére. Mirta Matić első hivatalos beszédében hangsúlyozta, hogy különösen nehéz körülmények között veszi át a tisztséget, utalva arra a múlt heti esetre, amikor egy korábban emberölésért elítélt személy meggyilkolt egy 19 éves férfit, miközben egy ellene beadott vádirat több mint 2 éve a bíróság előtt feküdt, anélkül, hogy érdemben foglalkoztak volna vele.
0: Sport.
1: Az első ligába jutás volt a tét a tegnapi meccsen Lendván. A Nafta nem tudott győzni a Triglav ellen a sima továbbjutásért, Így szerdán az első ligás Primorje otthonában lesz az első összecsapás, majd jövő vasárnap 17 órakor Lendvár rendezik a második kvalifikációs mérkőzést a két csapat között. A tabellán a második, a Brinjegro Szuplje, tegnap nyert a Bilje ellen. A focikupa döntőjében vereséget szenvedő együttes, ősztől már biztos első ligás. Az első foci ligában is az aktuális bajnokság utolsó mérkőzéseit rendezték tegnap. A Kalcer Radomnye 3-2-re verte a Murát, a lista vezető és új bajnok Celje pedig 4-0-ra győzött tegnap a Primorje otthonában. Ma két mérkőzést rendeznek a 36. fordulóban, a Maribornak az Alumini lesz az ellenfele, míg az Olimpia a Bravo otthonában játszik 20 óra után. Kanada ellen játszott tegnap a szlovén jégkorong válogatott a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Ed Terglau csapata kemény harc után 1-3-ra veszítette el a mérkőzést. Ebédszünet helyett ma 12 óra 20 perckor, azaz hamarosan, a szlovén csapat folytatja a harcot. A Dánia elleni győzelem biztosítaná a bennmaradást az elit között.
3: Időjárás.
2: Ma keleti irányú szél mellett többfelé mérsékelten borult időre kell számítani. A tengermelléken enyhe búra mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában jelenleg nincs fennakadás, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a forgalom a Karavankák és a Sentilj határátkelők előtt Szlovénia irányában.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől délutánig, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok addig is kellemes rádiózást, Cseresnyi Stünde műsorvezető és Torma Robi mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
4: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
2: Mi már összeállítottuk a délután történetét, nagy vonalakban megvan a zene, a délutáni összeállítások, és ugye tudják, hogy ma van a Hodos Pince gyalogtúra, ahonnan majd lesz egy élő bejelentkezés, és Hosszúfaluban, ha valaki éppen arra autózik, akkor nem kell meglepődni, hogy kicsit lassabb haladásra kell számítani, élénkebb forgalomra, és ez nem csak gépjármű forgalomra vonatkozik, hanem a gyalogos közlekedése is, úgyhogy tényleg nagyon óvatosan, hogy ezt azért balesetmentesen megusszuk. A gyalogosok is néha figyelmetlenül lépnek le a járdáról, úgyhogy gyalogosok, autósok Hosszúfaluban tényleg körültekintően. Nagyon intenzív, élénk forgalom van, hiszen zajlik az idei Spárga Fesztivál, ahonnan hamarosan majd jelentkezik Szabó Márk, és közben mutatja nekem a kolléga, Torma Robert, aki egyébként a hangtechnikus, este hétig még itt velem együtt, én Cseresnyi Stünde vagyok, hogy itt van a vonal túlsó végén Márk, úgyhogy szerintem mielőtt zenélnénk, akkor hallgassuk meg, hogy milyen a hangulat fönt a helyszínen, a Spárga Fesztiválon, ami idén már ugye sokadik alkalommal került megrendezésre, és most tényleg gyönyörű az idő, és kegyes a szervezőkhöz az időjárás. Szia Márk!
5: Szia Tünde, igen, jó napot kívánok, kedves hallgatóink, köszönöm a szót. Közben itt már Bacsi Boruttal beszélgetünk, hogy miről is beszélgessünk majd. Na, hát ugye itt olyan 5 stand van, hogyha jól figyeltem, ugye, 5-en idén, és az egyik stand akkor Borutéké, úgymond, ahol a Fehérjani Művelődési Egyesület, a helyi közösség is képviselteti magát, de hát tudjuk, hogy persze a tűzoltók, a labdarúgó egyesület is itt van a mai napon, tehát mindenki, aki Hosszúfalusi, úgyis úgy van mindig, hogy több egyesületben is sokan bent vannak. Borut, milyen a hangulat először is, hadd kérdezzem. Sok munka volt azért, szerencsére nincs forróság, nincs eső, ideálisak a körülmények.
6: Hát szép jó napot kívánok először is a helyi közösség és a kultúra egylet nevében. Hát ma nagyon örülünk, mert ugye majdnem minden éven egy zápornak meg kellett jelenni. Ma talán nem lesz, én úgy remélem, nagyon jó a hangulat, jönnek a népek folyamatosan, ennek örülünk. Úgyhogy mondtuk előbb, hogy öten készítettünk ma a kaját, mindenkinek van. Mondjuk mi nálunk van, mindig egy finom gulyásnak kell lenni, egy pörköltnek, és abba beleraktunk egy kis spárgát, nagyon finoman megcsináltuk, és csináltunk egy risottot ugyanúgy spárgával, és akkor pirítottunk hozzá ilyen szalonnát, aki kér csak risottot, vagy pedig teszünk rá egy kis szalonnát, nem most? Aki nem eszik húst, akkor azt megeszi úgy, de tudunk olyant is csinálni, hogy olyant is tenni, hogy risotto és pörkölt. Aha. Ezt is meg tudjuk oldani, nem? Úgyhogy most készültünk kicsit jobban. Azt mondom, hogy jobban is készültünk, mert hogy minden éve majdnem, mire már jött a tömegnép olyan 15 órára vagy valamire, mindig elfogyott a kajánk. És mondtuk az idén, hát nem igaz, hogy mi nem tudunk készíteni annyit, amennyi kell. És most igazán készültünk, mert megmondom úgy, hogy korai reggeli órákban már főztünk, beraktuk ilyen termosz edényekbe, úgyhogy melegen tarsa, úgyhogy nekünk van most, nyugodtan jöhetnek, és persze szeretettel meghívott mindenkit, jöjjenek, tegyenek félre a munkát most mai napra, és jöjjenek hosszú falóba.
5: Úgy van, szóval személyre szabható az étel, és többfajta is van, és sok is van, de ugye itt már Kolenko Igorral beszéltünk, azért a spárga az nem egy ilyen határtalan dolog, tehát azért nincs olyan rengeteg, megint volt egy kis hidegbetörés, szóval örülünk, ha sokan jönnek, de hogyha rengetegen jönnek, megtörténhet, hogy a spárgás rész már elfogy.
6: Ja, lehetséges, mindig mondom lehetséges, de igaz, mind a szállán, mind az öten, akik vagyunk, készültünk, mert mondtuk, hogy minden éven, hál' Istennek, nagyon örülünk, amikor ennyi embert láttunk, hát volt olyan év is, hát nem akarok hazudni, 1500-2000 ember is megfordult, hát egész napon nem. Ennek nagyon örülünk, mert hogy hát Hosszifalról elő, ezt a nevet, a spárga nevet visszük ki mi Hosszifalóból. Itten vagyunk mi erősek, és ezt akarnánk folytatni még számtalan éven keresztül, most mennyit fog sikerülni, nem? Mint mondtuk előbb is, nem, hogy most nem is volt jó, az időjárás se volt jó. Éppen beszélgettünk a spárgásokkal, hogy volt, mikor elfagyott nekik, és akkor tudjuk pontosan azt, hogy mikor elfagy a spárga, akkor 5-6 napig nem nő. És ez a gond akkor, és nem tudnak félrerakni maguknak, úgyhogy, ja, nagyon függünk az időtől is, de mondom, hála Isten, ma én úgy látom, hogy kitart az idő, jó lesz a hangulat, és még egyszer jöjjenek, mindenki jöjjön Hosszúfaluba.
5: Persze, mert egyébként ugye furcsa volt idén is a tavasz, de azért most már láttuk ezeket a táblákat, a spárgát lehet venni Hosszúfaluba, és azért mindenki jókedvű, mindenki zöld pólóba van. 13. ez a spárga nap most már, de olyan érzésem van, hogy most már ez a 33. Most már annyira hosszúfalusi lett ez az étel, pedig ugye nem ősi dolog ez, hanem ez ugye tengermelléki hatás, meg egyéb helyről jött, de mégis olyan szépen magáévá tette a közösség itt ezt az ételt. Ugye ez milyen jó bevált?
6: Ja, bevált nagyon, mondom, épp ugyan mondtuk előbb, hogy a tengerpartról jött, és akkor itt kezdtek ültetni a Radikon család, azt hiszem az voltak az elsők, akik kezdték ezt ültetni, akkor átvette a Szarjas család, akkor a Gomziék, akkor a Szobocsánék, és akkor ez most vannak már négyen, hála Istennek, és igaz, sokat termelnek, meg én le a kalappal, hogy mennyi munka van ezzel. Jó, ez még van határozva, mit én tudom, április végétől, mondjuk június elejéig, nem? Igen. És akkor van, akkor ezt le kell szedni, akkor nől, nem? Máskor még persze nincsen, nem? De szoknak akkor elrakni térre is, meg minden, úgyhogy praktikusan egész évvel lehet enni belőle.
5: Igen, emlékszem, még egyszer Gönc Endre családja is foglalkozott ezzel, úgyhogy tényleg sokan, és ahogy említette, tényleg az a lényegben, hogy el lehet tenni, jó, mondjuk mélyhűtőbe is, de akár bármilyen üvegbe, vagy ilyen savanyúságfélének mindenféle, mindennek működik, levestől desszertig. Meg szoktam általában kérdezni, volt már olyan, amihez nem ment? Mert hát még fagyi is van belőle.
6: Én sem tudok egy olyan ételt, amihez nem megy, nem? Mert ez mindig egy ilyen neutrális íze van neki, vagy hogy fejezzem ki magamat, ez mindenhol passzol. Most mondjuk épp itt a szomszédságban a diákok jöttek Radányi középiskoláról, mondjuk almás lepény, és benne volt még spárga is hozzá, nem? És megkóstoltuk, nagyon finom, mondjuk még a lepénybe is, nem? Finom, ott is.
5: Nagyon jó, hogy megemlítettük őket, hiszen ők is egyfajta szakemberek, ugye meg Bíne Vaucsics is itt van.
6: Ez is itt van, igen.
5: Ő is spárgával dolgozik, igen. Épp a két szomszéd, igen. Ugye? És akkor a kultúra és a helyi közösség csapatja. Hány főből áll meg, kik segítenek borút nektek még?
6: Most itt vagyunk, azt hiszem, hogy 4-5-en is vagyunk. Valamit már előre mondom, megfőztünk, de most még egyet fogunk főzni. Úgyhogy a helyi közösségnek a tagjai vagyunk, még egy-két vendég.
5: Mert nyugodtan elmondhatjuk a neveket is, hogy kik ügyesek, mert azért tényleg szorgalmasak.
6: Kolenko Igor van itt mellettem, Fölső Józsi, Varga Éda és Kepe Lili.
5: Szuper, tehát ez az a csapat, és akkor hát köszönjük szépen a munkát. Mondjuk el talán még egyszer, hogy mi volt nálatok, vagy mi van még nálatok, és akkor ezzel hívjunk meg mindenkit ide minél előbb, hogy ne fogjon el.
6: Jó, mondtam, akkor nálunk van egy nagyon finom gulyás, spárgával, akkor van ilyen risotto spárgával, de lehet a kettőt is kérni, mondjuk kis risottot, még egy kis pörköltet, de van olyan is, hogy csak risotto, vagy pedig a risottóra ilyen finom szalonnát rátenni, az is nagyon finom.
5: Köszönöm szépen, Borut, hogy még egyszer elmondtad, és akkor jó munkát kívánok, kellemes szórakozást, és ugye ne jöjjön eső, de szerintem működni fog. Vissza is engedem Borutot is dolgozni, vagy pedig kicsit felfrissülni. Köszönöm szépen, Borut. No, és akkor még annyit tennék hozzá, hogy azért nagyjából itt kirajzolódott, hogy tényleg egy ilyen 5 standos dolog van idén. Idén sajnos a Radikon család nem tud részt venni, mert egyéb elfoglaltsága volt, azt itt Kolenko Igor már tisztázta. Volt egy kisebb kultúrműsor, egy ilyen pici megnyitó, a polgármester is tiszteletét tette, utána pedig itt egy órától lesz majd egy zenés szórakoztató, ilyen sátras program, és majd még megkérdezem a többi termelőt is, persze, akik itt csürögnek, forognak, például Gomzi Jablánovec Natáliájékat mindenképpen, meg igyekszem a Szarjas családot is, úgyhogy majd még visszatérünk spárgás történetekkel. Tünde egyelőre ennyi, de hogyha van kérdés, akkor állok rendelkezésre. Hát,
2: kíváncsian várjuk majd a spárgás történeteket, meg az izgalmas ételeket, mert hogyha körbe mész, akkor szerintem fogsz találni olyan ételt, ami lehet, hogy idén újdonság. Úgyhogy ezt kíváncsian várjuk, hogy mi mindent találtak ki még a helyi termelők, meg azok, akik főznek, hogy a spárga milyen módon lehet beépíthető, akár ugye most hallottuk, hogy az almás pitébe, de biztos vagyok benne, hogy a standokon lesz majd olyan érdekesség, ami még lehet, hogy neked is újdonság már. Úgyhogy ezt kíváncsian várjuk, hogyha van valami étel különlegeség, és arra lennék kíváncsi, hogy a megnyitóhoz képest most ugye déli időben vagyunk. Hogy érzed, mennyien választották azt, hogy ma nem főznek, hanem inkább a családdal együtt most elmentek egyet ebédelni?
5: Igen, köszönöm a kérdést, és valóban most már nagyon kell koncentrálnom, hogy az ételek közül ki tudjam szűrni azt, ami eddig talán nem volt, hiszen ez a 13., és hát még mindig olyan innovatívnak hat minden ilyen spárgás dolog, amit itt látok. Hát ugye mondtuk, hogy Bine Vaucsics sztárséf is itt van, az ő kínálata biztos, hogy akkor egy újdonság, de ezekre majd még kitérünk. És egyébként a második kérdésre válaszolva úgy érzem, hogy elég sokan, tehát itt van egy nagy sátor, és elég szépen telik. Szerintem ez az ideális idő is megteszi a magáét, mert azért nincs forróság, nem is lesz eső se, és hát mindenkinek azért azt tudom mondani, hogy ha tényleg szeretné az ételeket kipróbálni, akkor minél hamarabb jöjjön, mert azért tényleg megtörténhet, azért a múlt évben is volt így, vagy az években, hogy elfogy maga a spárga, ugye azért tényleg nem egy korlátlan dologról van szó, és épp az a dolog lényege, hogy hazai legyen, tehát ne valamelyik boltból hozzák ide a termelők.
2: Jó, egy gyors kérdés még, mert ugye ez az elmúlt években is mindig probléma volt, hogy aki mondjuk más országból érkeznek, hogy ezúttal is ugye bónokat lehet vásárolni, és akkor azzal lehet különböző ételeket megkóstolni, gondolom. Ez a hagyomány megmaradt idén is.
5: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm, ezt kifelejtettük eddig, hogy ez a bonrendszer ez most is működik, ezt tudom, hiszen mi is kaptunk pár ajándékbont, és ez alapján akkor lehet odalépni tényleg a standokhoz, és akkor megválasztani azt az ételt, amit szeretnénk. Persze az ital mérés az pedig azt hiszem külön folyik, bár azzal még nem találkoztam, úgyhogy igen, ezt is köszönöm, Tünde, hogy megemlítetted és kihangsúlyozzuk.
2: Akkor a következő bejelentkezésig már jó nézelődést, kóstolgatást, és akkor számítunk rád még a mai délutánon. És mindenkinek javasoljuk, hogyha nincs még programja, akkor Hosszúfalu szerintem jó választás. Idén is Spárga Fesztivál, a régió egyik különleges, kiemelkedő fesztiválja, ahol a hagyomány és valóban az innováció találkozik. Egy spárga ünnep, ahol meg lehet kóstolni ezt az igazán különleges növényt, ami, ahogy hallhatták, gyakorlatilag bármilyen ételbe, a levestől a desszertig beépíthető, és nagyon különleges, ráadásul értékes tápanyagokkal rendelkezik, sok vitaminnal, úgyhogy aki eddig esetleg óckodott a spárgától, mint növénytől, és hogy elkészítse, akkor most egy kóstoló keretében talán kaphat választ arra, hogy miért is jó frissen fogyasztani ezt a finom zöldséget. Már köszönöm szépen, és akkor várjuk a további bejelentkezéseket tőled. Szép napot!
5: nagyon költőjén fogalmaztál Tünde, tehát vagy menjen el, ha még valaki szeretne ugye túrázni, pince, hodos vagy hodos pince, vagy pedig kicsit egyszerű program, hogyha ide jön az ember, aztán inkább egy eszik-iszik egy jó.
2: Vagy az evés-ivás után be lehet csatlakozni még a csapathoz a túra második felére, és le lehet dolgozni a plusz kalóriákat.
5: Ideális úgy, igen.
2: Össze lehet kapcsolni. Köszönöm szépen, Márk. Legyen neked is szép délutánod, és ezt kívánjuk mi is a hallgatóknak innen a Lendvai stúdióból. Demjén Ferenccel érkezünk itt le, Zoltán Erika, jön Whitney Houston Kygóval, Inflagranti, Roy és Ádám, TNT, sok-sok jó zene ebben az órában is. És ha már említettük a Hodos Pince gyalogtúrát, ugye ők reggel 6 órakor indultak, nem kevés kilométert fognak most legyűrni. Ma rendkívül meleg van egyébként, ráadásul még füllett is az idő, úgyhogy Szöke Krisztina majd velük tart, és ha minden igaz, akkor Dobronak környékéről fog majd bejelentkezni, de előtte most zenéjünk, önök pedig tartsanak velünk. Torma Róbert a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a délutáni műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. 12 óra 26 perc van.

0: Hajszál pontosan délután 12:30 van, és Márk gyors volt, mint a szél, vagy mint a villám, mert hogy most újra itt van a vonal túlsó végén, és hát gyakorlatilag nem is ennyire gyorsan, de viszonylag gyorsan, és könnyen elkészíthető egyébként a spárgás étel, főleg, hogyha zsenge és fiatal, akkor pont ez a lényege, hogy pár perc alatt is egy nagyon finom, ízletes, roppanós ételt lehet belőle készíteni, és hogy most éppen melyik stannál vert sátrat néhány perc, Márk, az mindjárt kiderül. Szia!
1: Sziasztok! Köszönöm a szót, jó napot kívánok még egyszer, kedves hallgatóink! Gombzi Jablanovec Natáliával vagyunk itt, nem tudtam kimondani szépen a nevet, pedig kellett volna. Nyugodtan, Natália, válaszoljon kérdésre, mert itt vannak a lányok és kérdezgetnek, ugye? Mert
2: ügyes...
1: Igen, igen. Itt komoly munka folyik. Azért most már egyre többen vannak, látom és kérik. Igen, Natália nélkül nem is megy a munka, azért kicsit besegítő itt a főnök. Ugye itt vannak közben fiatal lányok, meg egyéb családtagok, és ők segítenek. No, Natália, ki a csapat, akkor kinek kell itt egy kicsit azért dirigálni?
2: Hát itt van a negyedik generáció, Gombzi Jablanovecok. Szóval a lányom, a fiam, a barátunk. Egyik barát, másik barát, Mariana, Michel, a sógornőm, Szilvi, a komaszonyom, Szöke Jence, az öcsi, Marco, Simona, Dávor, Jászmina, Kitti, Irén, a párom, még soroljam, mennyi időd van?
1: Hát még a kiskutya is, nincs egy kiskutya?
2: Nem, az ma pihenik otthon.
1: Akkor az nem segít. Igen. De egyébként mindenki családtag lényegében?
2: Nem, ezek családtagok és barátok, szóval akkor olyan barátok, hogy már családtagok.
1: Úgy van, és akkor mindig lehet számítani rájuk 13-szor úgymond, vagy pedig, hogy mondjam, nagyon meg kell erőltetni őket, vagy szívesen jönnek?
2: Nem, ez úgy van, hogy majdnem elfelejtettem őket hívni, és majdnem meg voltak sértődve, hogy most akkor idén nem kellenek. És annyi, akkora öröm volt ez az én hívásom, hogy már én is nagyon megörültem neki, és egy picit lelki furdalásom volt, hogy ilyen későn hívtam, de itt vagyunk.
1: Na hát ezt nagyon jó hallani, és egyébként látom, hogy nagyon nagy pörgés van, sajnálom is, hogy zavarnom kell, de látom, hogy a lányok ügyesek, mindenki tudja, mi a feladata, mindenkinek van saját feladata?
2: Igen, amelyik még nem tudja, mit kell csinálni, az meg picit hozzá gondol, aztán akkor picit ide küldjük, oda küldjük, úgyhogy meg vagyunk.
1: És ilyenkor az embernek ez megterhelő, vagy ezért szívesen csinálja, hiszen ugye ez egy nagyon fontos nap Hosszúfalunak, és nagyon büszkék erre a napra.
2: Ez igenis, hogy megterhelő, de sokkal kisebb a teher, mivel hogy ezt szeressük csinálni. És ez, úgy hiszem, ez a legfontosabb a napnál.
1: Az egész biztos. És Natália, egyébként mindenki, aki szorgoskodik, szereti is a spárgát, dolgozni vele, vagy megenni is, mert azért ugye nem, ez egy különleges étel azért.
2: Most ha szeressük, az egy nagyon erős szó, úgy mondom, hogy megesszük.
1: Hát ugye nem hús vagy ilyesmi, bár lehet hússal is.
2: A hús se kell, de hát a napról napra, reggeltől estig spárgával dolgozni, és még amellett imádni a spárgát már picit sok.
1: Na, köszönöm az őszinte választ, mert egyébként gondolom, hogy ez így megy. Na, de nem baj, aki ide jön, annak finom, ugye ilyenkor az a lényeg talán. És hát az, hogy ugye menjen az áru, mennyi van idén a spárgából, azért mondjuk el mindenképpen. Ugye a tavasz szinte már minden éven ilyen furcsa, egyszer forró, aztán jön a jég, az mindenféle extrém van.
2: Hát az idei évben már a spárga 4-szer megfagyott a szezonban. Úgyhogy a picik, nagyok, még ami a fődalad volt, még az is picit elfagyott sajnos, de hát ez a természet, nekünk a természettel kell élnünk, és ezt hozza nekünk a természet, és mi ezzel mert meg vagyunk szokva.
1: De a termelő bármit tud tenni ilyenek ellen? Van valami megoldás valahogy ugye bebugyolálni őket, vagy késleltetni, vagy valahogy játszani a kalendáriummal, vagy bármi?
2: Nem. A spárga az olyan zöldség, hogy amikor nő, akkor nő, ha nem nő, nem nő, ha megfagy, megfagy. Nekünk kell alkaszkodnunk a zöldséghez, nem a zöldségnek hozzánk. Most meg, hogy valamit erőtetnénk, vagy akármit, azt meg nem szeretnénk, mert szeretnénk megtartani a spárgát, amennyire csak lehet természetesnek.
1: Aha, szóval akkor ezt lehet egyfajta ilyen biodinamikus módon azért csinálni?
2: Hát igen, mi a certifikátot nem kértük el még, mert sántikálunk benne, de amúgy nem szoktuk semmilyen kemikáliával, semmivel átdolgozni, úgyhogy megetessük őket műtrágyával, és ennyi.
1: Mennyire vannak támadói, ugye rovarok, vagy esetleg madarak, vagy olyan betegségek, amik megtámadják? Ugye tudjuk, hogy a szőlővel komoly dolgok, vagy gondok vannak azért ugye a hegyen?
2: Hát a spárgának csak 2 rovar árt, meg hát ártanak az őzikik, amikor átfutnak a mezőnkön, és szépen letörik a spárgákat, de amúgy hála Istennek még a őzikik sem, meg a nyuszikák sem nem jöttek rá, hogy a spárgák mennyire jók, és azért békivel hagyják.
1: Na hát akkor ennek örülhetünk az ő szempontjukból is. Egyébként amikor így megfagy, akkor az azt jelenti, hogy az a növény az vége, az elment, és új jön, vagy pedig magához tér ugyanaz?
2: Nem, az, ami megfagyott, az vége, az le kell metszenünk, ki kell tisztítanunk a mezőket akkor, és ez egy nagyon nagy munka, és utána rá pár napra nő az új hajtás.
1: Értem, és egyébként a szezonon kívül kell vele bármit dolgozni a spárgával, vagy csak úgy az ember akkor békén hagyja télen, ősszel?
2: Hát ápolni kell. Ápolni kell azért, úgyhogy nem épp annyi, hogy békével hagyjuk, hogy most a 2 hónapot megcsináljuk és elfelejtünk rája, hanem úgy ápoljuk, vigyázzuk egész éven keresztül, és amikor a spárga szezon van, akkor meg akció dolgozunk.
1: Natalie, nagyon köszönöm az idejét, de még nehogy elfelejtsük, hogy mi a konkrét menü ma önöknél.
2: Spárga gyöngyözött szalonnával, spárga kornettóba, sós kornettóba, spárga fagylat, hamburger, spárga kolbász, meg 2 személyes spárga tál, meg egérkék.
1: Jézus, hát akkor rengeteg van.
2: Igen, hát hogyha lehet választani, miért ne?
1: Az is igaz. Mi megy a legjobban? Utolsó kérdés.
2: Minden. Egyelőre minden.
1: Na, szóval akkor nincs, ami valami ki...
2: Nem.
1: Isztopá. Magyarul mondod,
2: nem. Nem. Semmi nem. Semmi nincs az előnyben, meg semmi nincsen hátul, úgyhogy mindenből kóstolgatnak az emberek, a vásárlóink.
1: Köszönöm szépen. Gomzi Jablanovec Natáliának, jól mondtam, nem mondtam?
2: Igen,
1: jól
2: pontosan. Mondtam.
1: Köszönöm szépen, Natali. Na, már mellé beszélek, szóval nem magaslik ki semmi a kínálatból, hanem minden egyformán megy, azt hallhattuk, és hát elég sok érdekességet egyébként a spárgáról, de majd még a következő órában megpróbálom szólítani a Szarjas családot is, akik még szintén itt vannak, mint az egyik ilyen tőzsgyökeres, hosszúfalusi termelő család. Tünde, hogyha van még valami kérdésed esetleg az elhangzottakhoz?
0: Egy a lényeg, Márk, hogyha most mellé is beszéltél, úgy érzed, ha kóstolsz, akkor ne nyeljél mellé, mert a jövő órában is, a következő órában is számítunk rád, jó?
1: Igen, szerintem ez a baj, hogy még nem ettem semmit.
0: Na, akkor itt az ideje, hogy megkóstold, és akkor a személyes tapasztalataidat is el tudod mondani, hogy milyenek ezek az ételek. Jó, válaszál valami különlegeset, és aztán kíváncsian várjuk, hogy a következő órában, ugye 1 órával később mennyivel lesznek többen már ezen a rendezvényen, mert szerintem sokan választják délutáni programként, és akár talán az esti részre is maradnak. Azt említetted, hogy hamarosan lesz kulturális program, arról esetleg néhány mondatban, hogy kik lesznek a fellépők, és hogy milyen jellegű lesz.
1: Igen, hát ha jól emlékszem, akkor a Duo Suced, ez a program szerint is így állott, és hát ezen kívül ugye azt hallottuk Igor Kolenkótól, hogy más kultúrprogram úgy nincs, inkább most idén ezekre a standokra koncentrálnak és magukra az ételekre, úgyhogy ezen kívül pedig ugye a gyerekeknek van itt a légvár persze, akkor vannak ilyen kis piaci árusok is mindenféleképpen, méz is kapható, egyébként pedig spárga is különböző kiszerelésben, tehát nem muszáj csak itt enni, hanem lehet haza is vinni belőle, akár úgy, mint eltett, finomság, savanyúság, vágott spárga, azt is nagyon szívesen, úgyhogy inkább ezen a gasztronómiai részén van a lényeg, de természetesen csak az én szempontomból, mert én is erre koncentrálom, de szerintem, hogyha beindulott majd a hang, akkor jobban odafigyelek majd én is már a következő órában.
0: Rendben, már köszönöm szépen, és akkor várjuk a következő lehetőséget, hogy egy kis képet kapjunk arról, milyen hosszú faluban a Spárga Fesztivál, mert minden csak ugye a hangokat halljuk, az illatokat sajnos nem, de remélem, hogy aki kíváncsi valóban arra, hogy lehet egy spárgát jól, meg sokféle módon elkészíteni, akkor akár ikletet is lehet meríteni a mai délutánon. Hosszú falu egészen az esti órákig várja önöket is.
1: Így van, és még talán annyit tűnt, hogyha elmondhatom, hogy ugye a Facebook oldalunkra is tettünk föl egy-egy képet, videót, úgyhogy egy picit legalább ezt a részét, ha már az illatokat és az ízét a dolognak nem, ahhoz viszont tényleg ki kell jönni ide. Köszönöm a szót.
0: Mi is köszönjük, Márk.

0: természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Amikor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban. Azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni, azt a méhész sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport.
3: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és fenyegetettségére hívja fel a figyelmet. Ezúttal a dobronaki kétnyelvű általános iskolában működő méhészakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Időjárás. Jövő héten tetőzik az idei első kánikula, de már ma is érezzük, hogy nyakunkon a nyár, hiszen ezen a hétvégén a strandok is nyitnak, de emellett nagyon sok hétvégi program van, aminek kedvezően alakul a mai napi időjárása. Bár az anticiklon, ami fölöttünk van, marad, egy picit meginog, átmeneti ingadozással, de fenntartja a meglévő helyzetet, és orvos-meteorológiai szempontból sajnos hoz számos terhelő hatást. De időjárásilag kiegyensúlyozott lesz, tehát alapvetően napos száraz időt kapunk, a nap folytatásában is időnként megnövekvő átmeneti gomoly felhőkkel, de 23-28 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála. Új anticiklon alakul, némi megingással megy tovább a következő napokban, de marad vasárnapra is a napos száraz idő, várhatóan a maihoz hasonló fátyol és gomoly felhő képződéssel és több helyütt megélénkülő széllel. Éjszaka 10 és 15 fok valószínű, holnap délutánra 25 és 30 fok közé megy föl majd a hőmérő higanyszála, tehát kellemes napos idő várható, gyakorlatilag már kánikulával. Aztán a jövő héten erre még ráerősít az időjárás. Hétfőn napos időt kapunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de a megnövekvő gomoly felhőkből pontosan amiatt, hogy tovább melegedik az idő, egy-egy futó zápor előfordulhat. Megélénkül a szél, helyenként akár erős lökések is kísérhetik. Hétfő hajnalban többnyire 11-17 fokra hűl a levegő, a csúcsérték pedig 26 és 31 fok között valószínű. A keddi is túlnyomóan derült napos száraz időt hoz, több helyütt élénk széllel, 9-18 fok lesz hajnalban, a csúcsérték pedig 28 és 33 fok között valószínű, kifejezetten meleg időre számíthatunk. És szerdán még sok napsütés érkezik, fátyol és gomoly felhőkkel, de már érkezik a front, és helyenként kialakulhatnak futózáporok. Szerdán nagy területeken megélénkül a szél, meg is erősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között alakul, délután pedig 21 és 30 fok között várható majd. Szerdán már egy picit az érkező hidegfront befigyel, így a délutáni hőmérsékletekben is nagy eltérés lehet. És bár napsütéses marad az időjárás csütörtökre is, intenzívebb fátyol és gomoly felhőkkel átmeneti kisebb záporok nem kizártak, de nem várható jelentős mennyiségű csapadék. A hőmérsékletben vesszük észre, hogy érkezik egy hidegfront, ugyanis csütörtök hajnalban 5 és 15, délután pedig jobbára 18 és 23 fokban bízhatunk. Pénteken intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, és a jövő hét szombatra is ezt kapjuk napközben 18-23 fokkal, és jövő hét vasárnaptól emelkedik picit a hőmérséklet, de ezzel együtt az követő héten már borúsabb időt kapunk, és gyakoribb csapadék érkezik június első hetében, és változni is fog egyébként hőmérsékletben, meg helyzetképben is az időjárás. Ami viszont biztos, hogy a következő 4-5 napban nyári meleget kapunk, és az idei év első hőhulláma is megérkezik 31-32 fokkal jövő hét hétfőn, illetve kedden. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez mit is jelent. Ugye említettem, hogy meginog, de marad az anticiklon, és ez fenn is tartja a jelenlegi meteogyógyászati helyzetet. Tehát ami tünet volt az elmúlt napokban, az maradni fog. Így mindenképpen számítani lehet például légnyomás ingadozásra, ezen kívül száraz meleg időre, kánikulai hőmérsékletekkel, úgyhogy ez lesz az, ami terheli a szervezetet. Ennek következménye lesz az erőteljes fejfájás, a migrén gyakorisága, kánikulai közeli hőmérsékletek önmagában is a keringési rendszert jelentősen leterhelik, erősödik a gyulladásos folyamatok a szervezetben, aztán a szélnek köszönhetően az inger idegrendszeri terhelőhatás is változni fog, fokozott ingerlékenység gyakoribb szédüléses panaszok formájában érkezik. Többen panaszkodhatnak bizonytalanság érzetre, rossz alvásra, alvásminőség romlásra. Viszont a napsütés sok szempontból kedvező, tehát megfelelően érdemes kihasználni, ugyanis ha valaki nem kifejezetten frontérzékeny, akkor ez az időjárás erősíti a teherbírásunkat, erősödik az immunrendszer, regenerálódik a szervezet, de számítani kell az igen erős UV-sugárzásra, tehát feltétlenül szükséges a megfelelő bőrvédelem, az allergiások számára pedig rossz hír, hogy sok embert érintő pázsitfű koncentrációja egyre erősebben emelkedik.
1: Közlekedési hírek.
0: Ezen a szombaton kedvezőek a közlekedési feltételek, de azért vezessenek mindenképpen körültekintően és óvatosan, hiszen élénk forgalomra lehet számítani, mind az autópályákon, mind az egyéb közutakon. Hétvége van, nagyobb forgalom, úgyhogy vezessenek óvatosan, körültekintően. A közlekedési rendőrség ma elsősorban Muraszombatban, illetve Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 13 óra múlt éppen 6,5 perccel, a friss információk után a Roy és Ádám trió érkezik, itt lesz Gigi D'Agostino, és hamarosan a halott pénz is.

0: A fiúk leléptek ezzel a dallal, Márk viszont visszatért, Szabó Márkot köszöntöm, aki Hosszúfalóban van az idei 13. Spárga Fesztiválon, amely ugye délelőtti órákban elstartolt, és időről időre változik a létszám, de egyre több érdeklődő van, akik szeretnék megkóstolni, vagy megismerni a spárgát, mint növényt, és mint a belőle készült ételt. Úgyhogy remélem, hogy most is forró a hangulat, és jó a hangulat Hosszúfaluban. Szia, Márk!
1: Igen, szia Tünde, üdvözlök még egyszer mindenkit. Igen, tényleg forró a hangulat, hiszen itt olajban már készül a lángos, ami spárgás egyébként, és itt vagyunk a Szarjas családnál, Szarjas Kátyával vagyok itt. Jaj, bocsánat, egy kicsit helyezkedünk. Kátya, üdvözöllek, szervusz!
2: Jó napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre állsz, pedig nagy a hajtás azért. Tőled is először azt kérdezném, hogy miből, kiből áll a csapat, kiket látunk itt, egy szép nagy társaság van körülötted.
2: Hát a család, először a család, és akkor a barátok, közelebbi barátok.
1: Nehéz volt őket összehozni, vagy pedig mindenki már várja ezt az alkalmat, és szívesen itt van?
2: Hát minden évben valahogy egyforma a csapat, úgyhogy már mindenki tudja, hogy mikor és hol.
1: Nem is kellett őket szinte hívni, ugye?
2: Igen, igen.
1: No, most nem tudom, hogy szokott lenni az időponttal. Olyan érzésem volt, hogy mintha ott a május elején szokott inkább lenni a spárganap. Most picit későbbre tettétek? Valami miatt így gondoltátok, hogy jobb lesz, vagy pedig én emlékszem rosszul?
2: Igen, a múlt években kicsit előbb szokott lenni, most valahogy ez a fagyos szenték napjai úgy jöttek, hogy épp azon a hétvégén tudtuk, valahogy éreztük, hogy nem lesz jó idő, vagyis olyankor nem szokott jó idő lenni, úgyhogy kicsit elhalasztottuk egy hétre, és úgy mutatkozik, hogy jól döntöttünk.
1: Hát nagyon, mert ezt előre nem is tudhattátok volna. Most, hogy volt ez a nagyobb eső, viszont előtte egy komoly szárazság, ez mennyire tett jót a növénynek? Ugye általában arról beszélünk, hogyha meleg van, vagy hogyha nagyon hideg van, ugye megfagyhat, vagy hát nem tudom, hogy a forróság van, az mit csinál vele, de mondjuk mit okoz az a szárazság, vagy pedig az a túl sok eső neki?
2: Hát a szárazság nagy kárt tett akkor, úgyhogy alig tudtunk valamit szedni spárgából. Most pedig, hogy volt most elég sok eső, és most megint keletkezett a meleg, ez most nagyon jót tett neki, úgyhogy most tudtunk többet szedni, és jó el tudtunk készülni a spárganapra is.
1: Akkor most úgy érezni, hogy beindult a növény egyébként? Tehát pont a legjobb időszak van?
2: Igen, most igaz beindult, úgyhogy most reméljük, hogy így lesz még ez a két hét, ami a szezon végig van, vagyis hogy jó fog lenni.
1: Így van, és a szezon az mennyit szokott tartani? Tudjuk, hogy pont a tavaszok szoktak a legfurcsábbak lenni újabban, itt azért elég komolyan klimatikus változások voltak. Szóval mikor várható először, hogy már spárgát lehessen enni, és meddig tart? Ugye tudjuk, a boltba egy picit máshogy megy, ott ugye importárú jön mediterrán országokból.
2: Hát a kezdése mindig van, amikor április elején, az idén is 5-e, 6-án kezdtük szedni, és akkor a szezonja 8 hétig tart, úgyhogy a június első hetében biztos be fogjuk fejezni, mert a növénynek is pihennie kell.
1: Aha, szóval lehetne még hajtani talán, de akkor már rosszat tesztek neki.
2: Igen, a jövő évre kevesebb lesz akkor, kevesebbet fog termelni.
1: Aha, szóval akkor kell vele úgy fenntarthatóan sáfárkodni, hogy ne hajtsátok túl egy szezonban, hogy akkor a jövőben is jól...
2: Igen, igen, úgy, igen, hogy el tud készülni a jövő évre.
1: Egyébként a termelésnek vannak valamilyen fortéjai, nem tudom, jó, valamilyen szerekkel kell kezelni, vagy valami madárijesztőket tenni, vagy nem tudom, milyen földnek kell lenni, amire oda kell figyelni, vagy egyébként elég igénytelen a növény, és szépen megnő itt Hosszúfaluban.
2: Hát most szerekkel mi nem bántjuk, vagyis nem kezeljük. A fűjét el szoktjuk távolítani, hogyha kézzel is, hogyha úgy van. Másképp pedig, igen, hát gondozni mégis kell, ugye, nem lehet hagyni, hogy a fűj nagyon szétterjedjen a soron, mert akkor a maga csemetét és a maga növint is tönkreteszi, és akkor többet nem nől ott, ugye. Van egy pár betegségje is neki, de azt is akkor úgy kezeljük, már vannak Szlovéniában olyanok, akik évek óta foglalkoznak spárgával, meg ebben tudják, ahogy kell kezelni ezeket a betegségeket, úgyhogy akkor azokkal szokunk, meg szokjuk beszélni a dolgokat, és akkor segítenek a kezelésen is.
1: Szuper. Egyébként ilyen, hogy szaktanácsadás mezőgazdasági, az van már a spárgához is, mert tudom, hogy ilyen tanácsadást kapnak a gazdák itt a környékünkön?
2: Hát igen, csak itt a környékünkön nincs olyan, aki pontosan a spárgában lenne szakértő, a spárga szakértő, de van Ljubljana környékén olyan, aki tényleg szakértő, ebből evel is foglalkozik, hogy a Európából hordja, tehát a különböző csemetit is, meg kipróbálja, kiteszteli, hogy mi a jó hatás, a rossz hatás.
1: Szóval akkor ilyen külföldi benyomásokat is akár tudtok alkalmazni, ugye manapság a fiatalság már végképp ugye online hozzájuthat. Tehát mondjuk megnéztek ilyeneket is, mondjuk valami európai vagy akár más országokbeli nagyobb, komolyabb termelőknek a tapasztalatait vagy fortéjai?
2: Igen, onnanról is veszük az új csemetét az ültetvénynek, úgyhogy most már próbáltunk Spanyolországból is, most újonnan kicsit az északról is próbálkozunk, hogy melyik lesz a jobb.
1: Egyébként mennyire látjátok, hogy hol van a legnagyobb hagyománya neki? Nem tudom, én úgy hittem, hogy Észak-Németország, Hollandia, de lehet, hogy ez már régen nem is így van.
2: Hát igazából Olaszországból, vagy ebből a mediterrán részről származik, de nagyon sok spárgát valamikor turis a németek, az osztrákok kezdték termelni. Úgyhogy szerintem mediterránból elment kicsit a északra is, és akkor most valahogy mégis itt van valahol a Európa közepén.
1: Igen, lehet, hogy nálunk a legjobb. Egyébként még csak annyit, hogy itt általában a zöld spárgával dolgozunk Hosszúfaluban, de ugye van az a fehér is, az kevésbé izgalmas, ugye azzal egyáltalán dolgoztok?
2: Igen, mi még igen, tehát van néhány sor fehér spárgánk is, csak kicsit hideg volt a föld még az idén, úgyhogy nem tudtunk olyan szépeket szedni, ahogy elgondoltuk volna. Nem is nőttek olyan szépek, tehát kicsit vigyázni kell jobban a fehérrel, mint a zölddel.
1: Aha, tehát könnyebb a zölddel dolgozni, és egyébként hogy megy a munkanálatok? Tehát ilyen mezőkre kell már vetni, vagy tehát ott dolgozzátok meg, vagy pedig ilyen háztáji nagyobb kertekbe is elég az a hely, mert ugye itt nagy mennyiség kell, szóval itt Hosszúfaluban, hogyha elsétálunk, akkor találunk majd direkt olyan, ahol nem kukorica van, meg nem tök, hanem direkt spárga hosszan.
2: Igen, igen, az összes termelő, aki Hosszúfaluban termeli, az itt termeli, tehát nagy mezőn a spárgát, nem a kertben, de sok háznál pedig kertben is találhatnak.
1: Értem, köszönöm szépen, és Kátya, még persze, amit elfelejtenénk, akkor mi a menü nálatok a szarjaséknál, hiszen látom, hogy nem csak egy-két dolog van, hanem rengeteg.
2: A spárgás lángos, ami már nálunk hagyományos, akkor spárgás pizza, spárga leveles tésztában, spárga disznóhúsban rolládéba tekerve, hajdinyakás a spárgával, meg háromfajta sütemény, az is.
1: Talán annyit, hogy a közvetlen családod is teljesen benne van a spárgában, vagy pedig inkább csak te, vagy nem tudom, szülők, párod esetleg, nem tudom. Nem tudom, milyen a családi felállásod, úgyhogy nem akarok most itt kellemetlen kérdezni.
2: Szüleim kezdték ezt már 1999-ben, de most pedig az egész család hozzá segít, vagyis mindazzal is dolgozunk, a munkánk mellett, ugye. Aztán, de még persze kívülről is van segítségünk, mert ennyit nem tudnánk másképp magunk, mint család megdolgozni.
1: Persze, meg ugye nem profik vagytok olyan szempontból, hogy vannak más a helyeitek is, gondolom.
2: Igen, úgyis, igen.
1: Kátya, köszönöm szépen, jó munkát kívánok nektek, és akkor még egy szép napot természetesen.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Na hát nagyon kedvesek a termelők, hogy egyáltalán szóba állnak velem, mert egyébként tényleg nagy a hajtás, és pont akkor kérdezem őket, amikor a legtöbben jönnek, úgyhogy még egyszer köszönöm nekik, akik rendelkezésünkre álltak. No, tehát ennyi lett volna innen a spárganapról így első körben. Lényegében azokat a termelőket, akik most így magyarul tudják elmondani élőben, azokat meg is kérdeztük. A Bine Vaucsics-sal folytatott beszélgetést pedig a holnapi terepjáróban tudom majd a hallgatóink figyelmébe ajánlani. Ott akkor egy picit akkor lefordítjuk, aki ezt szlovénul nem érteni. Meg ugye a Radenci iskola növendékei szintén szlovén anyanyelvűek, mert ugye így áll össze ez az öt stand vagy termelő idén. Mint hallottuk, Radikonék idén nem tudtak sajnos részt venni, de semmi gond, mindig vannak elegen, és nagy elánnal dolgoznak itt a hosszúfalusiak. Tündem, bármilyen kérdés még, de lehet, hogy már nincs sajnos időnk.
0: Kaptam hangot, most már tudok kérdezni, de inkább az lenne a kérdés, hogy Márk, sikerült-e valamit megkóstolnod, vagy majd ezután?
1: Ó, igen, ez eddig tényleg elmaradt teljesen. Valójában egyébként az a legnagyobb gondom itt, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyik legyen az. Mert
0: na de akkor van-e olyan, amire azt mondod, hogy afelé kacsingasz, mert olyan érdekesnek tűnik? Van-e olyan étel, amit már úgy kinéztél magadnak?
1: Lehet, hogy akkor ez a Bine Vaucsics féle dolog, mert hát, hogyha már ilyen nagy sztár séf, akkor lássuk, hogy mit tud produkálni, és ott nála van egy desszert is, amit nagyon ajánlott Kolenko Igor is, úgyhogy lehet, hogy az lesz belőle.
0: Jó, hát akkor én meg azt ajánlom a hallgatóknak, hogyha tényleg ilyen finomságokat szeretnének kóstolni, és mondjuk megúszós szombatot szeretnének tartani, akkor ne a konyhát választák, hanem a hosszúfalusi Spárga Fesztivált, ahol elkészítik önök helyett az ételt, és az egész család jól lakhat finom, spárgás, különlegességekkel. Már köszönjük szépen, és akkor várjuk holnap majd a további élménybeszámolót erről a mai napról, és hát nyilván az esti órákig lehet érkezni, mert folyamatosan lesznek kulturális programok, ha jól tudom, este zenés mulatság, úgyhogy szerintem senki nem marad le semmiről, de hogyha gondolom a teljes kínálatból szeretnének válogatni, akkor érdemes minél előbb elindulni, mert most még van mindenből, később nem garantálják, hogy mindent meg tudnak kóstolni. Úgyhogy Spárganap Hosszúfaluban idén már 13. alkalommal, és a külső helyszínen Szabó Márk van még mindig. Tőle ennyi bejelentkezést kaptunk a mai nap folyamán. A további riportok, érdekességek, fotók, reels videók megtalálhatók lesznek majd a Facebook oldalunkon is. Már köszönöm szépen még egyszer. Legyen szép a délutánod neked is.
1: Köszönöm én is, minden így van, ahogy Tünde elmondtad, köszönöm, hogy ilyen szépen lekerekítetted a dolgot, úgyhogy mindenki ma, hát legkésőbb 9-ig arról volt szó, hogy addig lesz a program, hogyha pedig ételt is szeretnénk kapni, akkor meg tényleg minél előbb, mert szerintem azért elég szépen gyorsan fogy a szó a stúdióé, és szép napot kívánok mindenkinek innen Hosszúfaluból.
0: Mi pedig folytatjuk egy kis zenével, egy kis olaszos hangulattal, Gigi D'Agostino érkezik, és aztán hamarosan lesz természetjáró.

0: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és a fenyegetettségükre hívja fel a figyelmet. Ezúttal a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában működő méhész szakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre.
1: Természetjáró.
2: Tegyünk egy sétát a természetben.
3: Jó napot kívánok a kedves rádió hallgatóknak! Májusban a természet a teljes megújulás és a burjánzó növekedés fázisába lép. A növényvilág lomba borul, az állatvilágban pedig megkezdődik az utódnevelés csúcsidőszaka. Ez a hónap a méhek számára is az év legfontosabb, egyben legkritikusabb időszaka, hiszen ekkor dől el a családok túlélése és a következő generáció sorsa. A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában már 7 éve működik a méhész szakkör. Ennek keretében a gyerekek teljes körű gyakorlati és elméleti méhészeti képzést kapnak. A szakkör célja, hogy a tanulók közelebb kerüljenek a természethez, és megtanulják a felelősségteljes méhészkedés alapjait. Lajter Bürmen Lidiával, a szakkör mentorával, az iskola tanárnőjével Dobronakon az iskolában beszélgettünk a méhek szerepéről, a méhész szakkörben szerzett tapasztalatokról, a munkáról és az eredményekről. Műsorunk másik felében pedig arról hallhatnak, hogy egy állandó méhészeti kiállítás és egy oktató kaptár nyílt meg a Lendvai Vár alsó udvarán. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Május 20-a a méhek világnapja. Miért olyan fontosak a méhek? Milyen szerepük van az életünkben, illetve a környezetben?
1: A méhek tényleg nagyon fontosak, mert azt szokták mondani, hogy méhek nélkül mi emberek se lennénk, mert a méhek nagyon fontos beporzók, tehát beporozzák a növényeket, amiket mi akkor elfogyasztunk a gyümölcsfáktól, a paradicsomtól, a paprikáig. Ezeket a virágokat mind a méhek porozzák be.
0: Mi történne, hogyha nem lennének méhek?
1: Lassan-lassan mindig kevesebb lenne a termés, és akkor egy napon nem lenne táplálékunk, nem lenne mit enni.
2: A boltok polcairól és a piacokról eltűnne a zöldség és a gyümölcsök többsége. Az alma, körte, eper, cseresznye, paradicsom, paprika, a tökfélék, a mandula és a kávé mind a beporzástól függenek. Elveszítenénk a legfontosabb A és C vitamin, valamint ásványanyag forrásainkat, ami tömeges egészségügyi problémákhoz vezetne. A táplálkozásunk rendkívül egyhangúvá válna. Megmaradnának a szélporoszta növények, mint a búza, a rizs, a kukorica és a burgonya. A vadon élő növények több mint 80%-ának van szüksége beporzókra a szaporodáshoz. Méhek nélkül ezek a növényfajok végleg kipusztulnának. A méheknek tehát rendkívül fontos szerepük van az emberiség életében. Éppen ezért kiemelten értékes az a munka, amit a dobronaki tanulók végeznek. De mikor is alakultak, és hány fiatal tagja van a szakkörnek?
1: Az iskolán most már 7. éve folyik ez a szakkör. Igazából már régen szerettem volna ilyen méhész szakkört tartani, aztán így lassan-lassan megérett ez a dolog. A gyerekek nagyon lelkesek, minden évben sok tanuló közreműködik, az idei iskola évben 26-an vannak beiratkozva.
0: Mondjuk, hogy 26 tanuló a korábbi években is ennyien voltak, vagy szépen így lassan felzárkóztak így a 7 év alatt, amióta működik a szakkör?
1: Már elejétől kezdve nagy volt az érdeklődés, de mivel hogy én is ilyen kezdő vagyok, vagy voltam a méhészet terén, nem mertem túl sok tanulót vállalni, úgyhogy azt hiszem, hogy első éven olyan 7-8 tanulóval kezdtem, és akkor minden éven igazából nagyobb az érdeklődés, mint amennyi tanulót el tudok vállalni, mert többen szeretnének járni, de hát egyszerűen nem bírok ennyi gyereknek, úgyhogy valahogyan olyan 4. osztálytól fölfele 4-től 7-ig nagyjából ezekkel tudom így az órarendet is akkor jobban összehozni.
0: Hogy lehet a gyerekeket a leginkább lelkesíteni a méhészet iránt? Mi az, ami a leginkább megfogja őket?
1: Maguk a méhek, mert egy kicsit olyan titokzatosak, mert a gyerekeket valójában a szülők is úgy tanítsák, vigyázz méhecske, nem hogy rálépsz, nem hogy megfogod, nem hogy megcsíp. Aztán először mindenki kicsit fél tőlik, kicsit tart tőlik, nem tudják, hogy mit várhatnak, de a gyerekekben benn van az, hogy amit nem szabad, az jobban érdekli őket. És akkor, mikor kezdenek járni, meg persze nagyon fontos, nem felejthetem el a méhészruhák, mert amikor a nagyobbakkal megyünk ki a méhesbe, akkor kisebbek mindig figyelik, amikor fölhúzzuk azokat a védőruhákat, és az nagyon furcsa, meg különleges, meg extravagáns, aztán mindig húzza őket, hogy most mennek a méhészek, aztán már a picik, akkor mindig kérdezgetik, hát mikor lehetünk mi is méhészek. Így amikor kezdenek járni, akkor rájönnek, hogy a méhek igazából nagyon érdekesek, nem csak egy bogár, ami röpköd fönek lennek, hanem tényleg úgy érdekes az életük nekik. Aztán amikor így egyszer beleesnek, akkor mindig többet szeretnének megtudni, és akkor igaz, hogy lelkesen járnak, meg segíteni is tudnak, és akkor az is buzdítja őket, hogy ők tényleg segítenek a méhek gondozásánál.
2: A dobronaki kétnyelvű általános iskola udvarán egy méhes is található. Az iskolai méhest a Pörvácsa Béla elnevezésű társadalmi felelősségvállalási projekt keretében nyert el az intézmény. A Prva Szépnazavaro Válnica biztosító és a Szlovén Méhész Szövetség közösen adományozta az iskolának. A projekt megvalósításához Dobronak község biztosította a területet, a szakmai hátteret pedig a Kebele Dobronak Méhészeti Egyesület nyújtja. Eredetileg 3 méhcsalád volt, majd 12-re bővült a számuk.
1: Ha a méheket az ember megfelelően gondozza, akkor elég jól lehet őket szaporítani, vagyis szaporodnak. Így tavasszal, amikor bőven vannak a kaptárban, akkor lehet abból csinálni még egy családot. Esetleg szoktak hívni, ha valahol a faluban raj van, mert a méhek el is szoktak rajozni, és akkor azt úgy be lehet fogni, hazaviszed is, van még egy családod.
0: Hogy kell elképzelni ezt, hogy méh család? Kikből áll ez a méh család? Van olyan méh királynő és a többiek?
1: Hát a kaptárban a legfontosabb személy az anya. Minden kaptárban, vagyis családban egy méh anya van, vagy a méh királynő, így is szokták mondani, és van kb. 50-60 ezer dolgozó méhecske, és egy olyan ezer, néhány száz, néhány ezer heremméh, azok a fiú méhecskék.
0: Lehet tudni, hogy hány méhecske is van így most a dobronaki méhesben?
1: A mi méhesünkben 600 ezer méhecske körül röpköd.
0: Nagyon érdekes ez a szám. Hogy kell róluk gondoskodni, és miben veszik ki a gyerekek főleg a részüket a munkában?
1: A méhész munka az olyan igazából egész éven folyik, de egy része a munkának kint a méhesben történik, a másik része pedig bent, mert sok mindent el kell készíteni, hogy tudjuk gondozni a méheket. Télen a méhekkel nagyon nem foglalkozunk, figyeljük őket, ilyen napos időben esetleg, ha kezdenek röpködni, de bent elkészítjük a kereteket, a keretbe beragasszuk a műlépeket, tisztítunk, takarítunk, gondozzuk az eszközöket, amit használunk, ez a téli munka, vagy esetleg valami szoktunk ilyen viaszgyertyát önteni, vagy valamit. Tavasszal pedig olyan február végén elkezdődik az igazi munka a méhesbe, először csak megfigyeljük, akkor megnézzük, ha átélték a méhek a telet, és akkor kezdjük őket, mikor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban, azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban, és akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni. Azt a méhész sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek, és hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport. Az a dolgunk igazából, hogy gondoskodjunk arról, hogy a méheknek legyen elegendő munkájuk. Ez a tavaszi munka, akkor persze jön a olyan május, végén, június elején jön a várva várt, az a legjobb munka, amikor pörgetünk, tehát elveszük a méhektől a mézet, és a gyerekek itt tudnak legjobban segítkezni, azért, mert kijönnek velem a méhesbe, kiszedjük a mézes kereteket a kaptárokból, méheket le kell söpörni, ezt a gyerekek nagyon szeretik csinálni, persze védőruhába, akkor ezt behozzuk, és akkor, amikor bent vannak már a mézes keretek, azt a gyerekek segít lefödelezni, tehát ezeket a méhek viasszal takarják, vagy fedik le a mézet, hogy ki ne folyjon, és hogy ott védve van, és a gyerekek akkor ezt le tudják fedelezni, segítenek a pörgetésben, segítik visszarakni a üres kereteket vissza a méhek kaptárba, azután persze jön az unalmas munka, mosogatás, ragacsos edény mosása, ott is tudnak segíteni, és akkor később is nyár végén a méheket etetni kell, persze, mivel hogy a mézet elvettük tőlük, és a gyerekek szünidőben is el tudnak jönni, és akkor este felé étetjük a méheket, gyógyítani is kell őket, van egy olyan betegség, hogy varroa, az ellen, milyen savakkal kezeljük őket, ott is tudnak segíteni, tehát a gyerekek igazából pláne a nagyobbak, 6., 7. osztályosok már komoly munkát tudnak végezni.

0: Mennyi kilogramm mézt termelnek itt a méhek Dobronakon az iskolánál?
1: Tavaly volt elég sok mézünk, most ha jól tudom, már kétszer pörgettünk, olyan 170 kilogramm körül, vagy lehet, hogy még egy picit több. Tehát elég a méz, hogy az iskola, amit a konyhában használ, tehát mézes kenyér hónaponta legalább egyszer van 10 óraira, és akkor az iskola szokta ilyen kis promóciós ajándékokra is használni, ilyen kisebb üvegekben mézet öntünk. Itt is a gyerekek segítenek mézes üveget elkészíteni. Vagy volt az iskolai bazár, amikor így az iskola karácsonytáján készített egy ilyen kis eladásra dolgokat, tehát ott is kis mézes üvegeket adtunk.
0: A gyerekek tényleg látják a folyamatot, az egész év folyamán szinte.
1: Érdekli őket, nagyon szeretnek közreműködni, sose kell nekik egyszer mondani, hogy most gyertek, nem nehez nekik, ha reggel hétre, ha szünidőben este, mert mondom, este vannak a méheket etve, vagy esetleg, ha fát kell ültetni, mert ültettünk ilyen hársfákat is, tehát bármit, mindig valaki jön, nincs olyan, hogy nem akarnak, nem szeretnének, úgyhogy jönnek és szeretnek járni.
0: A befektetett munkának, meg az ismereteknek megvan itt az iskolában a gyümölcse, hogy a gyerekek elég kellő szinten azért megkapják ezt a tudást, és nagyon szép eredmények is születtek éppen most a közelmúltban.
1: Május 9-én Csernobelben volt a Fiatal Méhészek Országos Versenye, és mi is részt vettünk 6 tanulóval, az 3 csoport, tehát a legügyesebbek jutottak az országos versenyre, és mind a 3 csoport ezüst elismerést nyert, úgyhogy nagyon örülünk, nagyon meg vagyunk elégedve ezzel is.

0: Műsorunk második felében pedig arról hallhatnak, hogy egy állandó méhészeti kiállítás és egy oktató kaptár nyílt meg a Lendvai vár alsó udvarán. Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy az Egyesület mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi méhészet múltjára. Így a Biaver projekt keretében éltek a lehetőséggel és létrehozták az oktatókaptárt, amely szinte minden generációt megszólít.
1: Ja, tá nové čebelňáky bistvo drugi učni čebelňák v našej občine, ja nekam máme pri dvojezičnej osnovnej školy, ki je že 10 let v funkcii, nie prvenstveno namenjen.
2: Az oktatókaptár immár a második Lendva községben. Az első az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolánál van, és elsődleges szerepe az, hogy az általános iskolában működő méhész szakkör tagjainak segítse a munkáját. A Lendvai várnál található újabb méhkaptár pedig szerkezetileg és kialakításában is egy kicsit másabb, mint egy klasszikus szlovén méhkaptár. Mivel a Műemlékvédelmi Hivatal nem engedélyezte egy tipikus méhesház felállítását, egy olyan egyedi megoldás született, amely építészetileg is rendkívül érdekes és tökéletesen illeszkedik a vár történelmi környezetébe. A kialakításának köszönhetően, ráadásul a látogatók nem tudnak közvetlen kapcsolatba kerülni a méhekkel, így a megfigyelésük teljesen biztonságos. A látogatók így sokkal felszabadultabban tudják megfigyelni a méheket.
0: Hány méhész család is van, ami...
1: Hány
0: méhész család is van a méhkaptárban?
1: Чебельняку

Lendván a Várdomb érintett lejtőjén mézelő növényekkel betelepített parkosított felületet alakítottak ki. 43 gyümölcsfát és 90 mézelő bokrot ültettek el, amely közvetlen életteret biztosít a rovaroknak. A mézelő növények a méhek számára a túlélést, az energiát és a család fenntartását jelentik. A természetben ők alkotják a méhek elsődleges élelmiszerboltját és patikáját.

A méhek világnapja ezért is rendkívül fontos, mert az emberiség túlélése és a földi élet egyensúlya közvetlenül függ ezektől az apró rovaroktól. A méhek világnapja mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy a legkisebb élőlények végzik a legnagyobb munkát. Kedves hallgatóink, Természetjáró című műsorunkhoz végéhez értünk. Legközelebb, egy hónap múlva járunk újra a természetben. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: A Muravidék hullámhossza.
0: MMR.

0: Ígértük, hogy kapcsoljuk majd a Hodospince gyalogtúra egyik állomását, és ha minden igaz és jók az információim, akkor most Dobronakon van egy kis szusszanásnyi pihenő idő, és ott tartózkodik Szőke Krisztina kolléganőm is, aki elcsípte most a túrázó csapatot. Szia Krisztina!
1: Szia Tünde, szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is. Pontosan úgy van, ahogy mondtad, Dobronakra érkezett a gyalogtúra nagy része. Vannak ugyanaz olyanok is, akik még most jelenleg haladnak, lehet, hogy a Bakonaki tó környékén tartózkodnak éppen, de szerintem azok is lassan megérkeznek. Hát hajnali 6 órakor indult útnak az idei Hodospince gyalogtúra. A túra szervezője idén is a Pálinka Turisztikai Egyesület és a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet. Itt van mellettem Ranilovics Viktor, az egyesület elnöke. A szervezet elnöke, ő még valahol útközben van, úgyhogy vele majd valószínűleg egy kicsit később beszélünk, de kezdjük talán azzal, hogy milyen volt leereszkedni Goricskóról ide a Dombvidékre?
2: Hát a goricskói túra rész a legszebb részre számít, Dombvidék tel erdőkkel, erdei utakkal, úgyhogy nagyon ritkán mentünk főúton. Most kezdődik ma az a legnehézebb, itt Dobronak hosszú fal, ez a sima aszfaltos út, már jó meleg van, de azt is kibírjuk, úgyhogy nem probléma. Úgyhogy akar még csatlakozhat hozzánk, Göntérházán lesz egy megállunk, Lendván lesz megállunk, és este 7 órára fogunk beérni Pincére, 7 és 8 között szerintem kicsit csúszunk, úgyhogy mindenkit meg szeretnék még hívni, hogy jöjjön, csatlakozzon hozzánk.
1: Ezt majd még egyszer elmondjuk, de szóljunk arról is, hogy milyen volt ennek a túrának a hangulata. Azt hiszem, hogy minden évben ez egy ilyen különleges túrának számít itt a Muravidéken, vagy akár Szlovéniában is, hiszen tényleg gyönyörű tájakat látnak, nagyon változatos összetételű a társaság is, ugye érkeztek Magyarországról is.
2: Igen, hát a túrán nagyon jó hangulat van. Muravidékről, Lendvavidék, Dobronak, Goricskó, bent Szlovéniában, Ajdovcsinában is vannak túrázók velünk, vannak Postojnában, úgyhogy igazán ez egy keményebb túra, 48 kilométert számít, a túra az már nem a könnyebbeket tartozik, hanem elég csúcs távolságot jelent. Szerintem Szlovéniában második vagy a harmadik helyen van, amit a távolság érint, de itt nagyon jó a hangulat. A túrázóknak jó kedvük vannak, senki még nem fáradott akkorán, nehogy letudott volna, meg a túrát megszakította volna az miatt, úgyhogy szerintem még vár ránk még egy rész, de ez most már könnyebbnek számít, sokkal könnyebbek, úgyhogy bízok benne, hogy ebből 65-ből, aki indult Hodosról, a fele megy a végig Pincére.
1: 65-en, szóval rekordszámú résztvevője van talán ennek a túrának idén.
2: Igen, minden éven nagyobb a túrázó szám, úgyhogy szerintem ennek a túrának van jó jövője.
1: Ez a 11. a sorban. Hogyan igyekeznek önök bevonzani még új embereket? Ugye vannak itt olyanok, akik mesélték, hogy 6-szor, 7-szer vannak már, talán a kezdetektől fogva is, de vannak olyanok is, akik idén először vették a bátorságot, készültek valahogy föl rá, és vágtak útnak.
2: Hát igen, vannak olyanok, akik jönnek valakivel, valaki meghívja őket, és vannak olyanok, hogy tiszta véletlenül bukkannak rá az interneten, szeretnek túrázni, keresik a túra lehetőséget, és akkor ezek is hozzánk csatlakoznak. Úgyhogy szájról, meg akkor úgy véletlenül túrázósok vannak, meg olyanok is, akik már évek óta törekednek, hogy akarnak jönni, valami ok miatt nem jönnek, és akkor egyszer összeszedik a bátorságot, és ide jönnek velünk túrázni.
1: Az idén gyönyörű a mai napon az időjárás, tényleg ragyogó napsütés, egy kis szellő is lengedezik most itt Dobronakon. Volt, amikor júniusban szervezték meg ezt a túrát, valószínűleg akkor egy kicsit melegebb volt, bár ma sem fázunk úgy őszintén. Mennyire fontos az időjárás ilyenkor?
2: Hát ez nagyon fontos, hát az eredeti túra az május 1-en kezdtik a Abrahamik, május 1-en ünnepekbe, és akkor mi valahogy kicsit áthúzogattuk ezt június elejére, június közepére, de ahogy látjuk, ez nem jó ötlet, óriási melegségek vannak, úgyhogy most törekedünk, hogy május, valahogy május közepe körülbelül 20-án lennének ezek a túrák, hogy valahogy meg tudunk még ebbe a jó normális időben túrázni, mert az nagy gond nekünk, hogyha 36-os fokon kéne túráznunk, az már lehetetlen nagy kihívás.
1: Ezelőtt 10-11 éve volt könnyebb legyalogolni Hodosról, mondjuk Dobronakig, vagy Pincéig, vagy tavaly, idén?
2: Nem, nekem az első kettőt talán azután még mindig könnyebb, semmi fáradtságot nem érzek, ahhoz képest mindig idősebb vagyok, de annál könnyebben tudom járni.
1: Nem tudom, vezetnek-e ilyen statisztikát. Ki talán a mai túra legidősebb, vagy legfiatalabb résztvevője? Látom, hogy vannak iskolások is, azt hiszem.
2: Igen, mindig vannak iskolások, gyerekek, akik jönnek a szülőkkel. Hát olyan kamasz gyerekekről van szó. Most a legidősebbről szerintem olyan 70 éves körül vannak. Úgyhogy ja, mindenfajta túrázót szokunk fogadni, úgyhogy jönjenek a kisebbek is. Voltak olyanok is, hogy voltak pár évesek. Ezelőtt pár éve Magyarországról volt egy család, akinek volt 3-4 éves fia, és az is túrázott velünk. Volt egy kis biciklije, tekert, akkor elvittik, eltologották. Úgyhogy igen, vannak különböző.
1: Tehát bárki jöhet, és akár csatlakozhat is, amint az imént is elmondtuk, még ma ehhez a gyalogtúrához. A következő állomás, szóval Göntérháza, körülbelül mennyi idő múlva?
2: Hát körülbelül egy másfél óra múlva Göntérházos, akkor Lendva, végül is Pince, össze-vissza, innen Dobronakról 5 órát kell még túráznunk.
1: És amint mondtuk, ez lesz a nehezebb része, bár én pont tegnap beszélgettünk erről a gyalogtúráról, és mondtam, hogy lehet, hogy amikor Hodosról indul a csapat, akkor egy kicsit könnyebb munkája van, mert hogy a partról leereszkedik, de aztán mondták a kollégáim, hogy nem biztos, hogy így van, mert ott azért árnyékos részben, fák között a természetben haladnak, itt viszont az úttest, a házak, az utak, tehát mindez vár még önökre.
2: Hát az biztos, hát az aszfalt, az keményebb terep, meleget sugároz körülötte, unalmas a táj, a Goricskói táj sokkal izgalmasabb, erdei utak vannak, kavicsos utak, óriási, sokat lehet látni, fotozni, gyönyörködünk a tájban, itt meg hát sima, meg kerékpár úton vagy úton fogunk közlekedni egész Hosszúfalujig. Akkor Hosszúfalutól fogva már pinci könnyebb lesz, megint az új kerékpár úton megyünk, az már megint olyan kicsit normálisabb út, tele fákkal, úgyhogy szerintem akkor már, mikor Hosszúfalutól megyünk, akkor már azt mondjuk, hogy már otthon vagyunk.
1: Köszönöm szépen, tisztelt hallgatóink, kedves Tünde! Önök Hranilovics Viktort hallották, a Pálinka Turisztika Egyesület elnökét. Egyelőre ennyi, de aztán a 14 órai hírek után még igyekszek a mikrofonhoz csalogatni más túrázókat is, akik esetleg már több alkalommal vettek részt, illetve netán első alkalommal ezen a túrán. Úgyhogy egy kicsit velük is elbeszélgetünk, mert itt már sokan hát a hólyagokat nézegetik, van, aki levetette a cipőjét, hogy egy kicsit megpihenteti a lábát, de azt is mondják, hogy akkor néha nehéz vissza fölhúzni és útnak indulni. Úgyhogy első kézből majd elmondjuk azt is, hogy milyen volt az út úgymond fele, mert ugye, amint elhangzott, 48 kilométerről van szó, úgyhogy van a váratúrázókra még egy kis út.
0: Hát nem kevés ez a 48 kilométer, akárhogy is nézzük, főleg, hogyha valaki ugye nem napi szinten gyalogol. Krisztina, te esetleg beszállsz egy-két kilométerre a csapathoz? Tervezed?
1: Hát, amúgy nagyon szívesen, és nem is tenne rosszat biztos a szervezetemnek, meg a közérzetemnek sem, de hát én szeretnék még minél hamarabb majd fotókkal is szolgálni a kedves szolgálati, vagy Facebook oldalunk felhasználóinak, illetve mindazoknak, akik ellátogatnak majd oda, hogy ők is lássák, hogy ki mindenki vett részt az idei gyalogtúrán, úgyhogy amiután itt bejelentkezek még egy alkalom majd 14 óra után, akkor elmegyek Lendvára vissza a stúdióba. De amint mondtam, biztos, hogy jót tenne nekem is.
0: Mennyire tud megvalósulni? Hogy látod azt? Ugye ennek, a túrának minden évben van egy ilyen nagyon jó kis üzenete, hogy ebben a térségben élőket egy picit összefogja, összekovácsolja, hogy itt jobban tud működni ez a fajta összetartozás, na meg a kitartás, amikor azt látjuk, hogy már valaki leszakad a csapattól, és akkor bevárjuk, és akkor csatlakoznak egymáshoz, hogy együtt maradjon a társaság, és aztán talán jobban meg lehet ismerni a másikat. Más falvakban élő emberek tudnak ismerettséget kötni, beszélgetni. Valahol talán ennek a 48 kilométernek ez is a célja.
1: Minden bizonnyal, és ez látszik is most itt Dobronakon is, a Dobronoki Györgyháznál, hiszen tényleg beszélgetnek egymással, vannak itt Magyarországról is, úgy, ahogy az Egyesület, a Szervező Egyesület elnöke is elmondta, Magyarországról is, akkor a teljes Muravidékről, sőt Szlovénia más tájairól is érkeztek túrázók, úgyhogy mindenre adódik lehetőség, kedves Tünde, amit az imént említettél.
0: Na, folytatjuk ezt a beszélgetést, Krisztina. 2 óra után hamarosan mi hírekkel jövünk, és aztán meg te jössz az újabb hírekkel erről a túráról. Köszönöm szépen, Krisztina.
1: Így van, én is köszönöm. Viszlát, szia!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Natasha Pirc-Muszár államfő a közösségi médiában gratulált az új miniszterelnöknek, ahol számos külföldi politikus is válaszolt. Janez Jánosa többek között Horvátország, Olaszország, Ukrajna miniszterelnökétől és az izraeli külügyminisztertől is gratulációt kapott. Arra számít, hogy az új kormány megvédi azt, amiért a szlovén nép évszázadok óta küzd. A biztonságot, a jólétet, a szabadságot és a méltóságot mindannyiunkért. Jánosa megválasztása Európában és a világban is visszhangot váltott ki. Gratulálok, kedves Janez Jánosa megválasztásához, írta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-hálózaton. Hozzátette, hogy örömmel várja az együttműködést a közös kihívások megoldásában, mint például a biztonság, a gazdasági ellenálló képesség és a versenyképesség megerősítése globális szinten. Az új kormány megalakulása a következő két hétben várható, mondta Janez Jánosa. Az Európai Szakszervezeti Szövetség határozottan elutasítja a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási törvényt, és a szakszervezeti tagdíjak közvetlenül a munkavállalók fizetéséből történő levonásának javaslatát. Az ETUC kijelentése szerint az új szlovén koalíció ezzel veszélyezteti a munkavállalók jogait, a szociális védelmet és a közszolgáltatásokat, valamint megkérdőjelezi a társadalmi párbeszédet. Az ETUC végrehajtó bizottsága azt írta a szlovén szakszervezeteknek, hogy a beavatkozási törvény lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy könnyebben megszabaduljanak az idősebb munkavállalóktól, ugyanakkor ösztönzi a bizonytalanságot, gyengíti a szociális védelmet és megnyitja az utat az egészségügy privatizációja előtt. A törvény a gazdagoknak kedvez az adóváltozásokon keresztül a munkavállalók, a nyugdíjasok, valamint az alsó és a középosztálybeli háztartások kárára, ami növeli az egyenlőtlenségek mélyülésének és a megszorító intézkedések felélesztésének kockázatát, tették hozzá. Jövő héttől új szabályok szerint dolgozhatnak az újságírók a Magyar Parlament épületében. Az országgyűlés vezetése több ponton is bővíti a sajtó mozgásterét, de bizonyos korlátozások továbbra is érvényben maradnak. Ennek részeként az újságírók a jövőben nem csak a kék társalgóban, hanem a kupola teremben, a fő lépcsőházban és a piros társalgó kijelölt részén is dolgozhatnak majd. A fényképészek számára is változnak a lehetőségek. A plenáris ülésterem fölszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból készíthetnek képeket úgy, hogy az ne zavarja a vendégeket. Bizonyos szabályok ugyanakkor nem változnak. Az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, és az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Sport. A férfi kézilabda NLB Liga rájátszásában ma három mérkőzésre kerül sor. Az elődöntő harmadik meccsén 18 óra 30 perctől a Celje Pivovarna Laško és a Szlovény Gradec játszik a rangos címért. Az ötödik és a hetedik helyért ma a második mérkőzésekre kerül sor 18 és 19 órától.
2: Időjárás.
1: Ma keleti irányú szél mellett többfelé mérsékelten borult időre lehet számítani. A tenger melléken enyhe bora mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a forgalom a Karavankák és a Sentil határátkelők előtt Szlovénia felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Shanghai, New York, Tokió, na oda nem megyünk, viszont a Hodos Pince útvonalat azért elég sokan teljesítik. Ma ugye 48 kilométer nagyjából, amit reggel 6-tól este 8-ig nagyon sokan legyalogolnak, úgyhogy én megemelem már most a kalapomat, mert azért ez nem kis teljesítmény, úgyhogy ha valaki például nem napi szinten sportol vagy gyalogol. Ennek Krisztinával megbeszéltük ugye, hogy van egy üzenete, célja az, hogy a lendvai gurickói térség lakóit egy picit összefogja, kitartásra és a mozgás örömére buzdítsa. Még maradunk Dobronakon, ha jól tudom, akkor a pihenő idő most már így a vége felé tart, és Krisztinának van beszélgető társa is. Szia!
1: Szia, kedves Tünde, jó napot kívánok a hallgatóknak! Így van, a pihenő a vége felé jár, és hát három úriember döntött úgy, hogy most megosztja még velem a gondolatait a gyalogtúrával kapcsolatosan, és tényleg én is emelem kalapomat mindazok előtt, akik ma és az elmúlt 10 évben szintén legyalogolták ezt a távot, vagy legalább ennek egy részét, mert hát azért nem semmi 48 kilométert megtenni. Úgy beszéltük meg, hogy először Ábrahám Borisz lesz az, aki elmeséli nekem azt, hogy hogy is kezdődött ez a túra, mert ugye ő volt, ha jól tudom, a megálmodója ennek a gyalogtúrának. Mi ösztönözte önöket arra, hogy létrehozzák ezt a túrát? Milyen kapcsolatokat kívántak ápolni ennek köszönhetően? A mozgás népszerűsítése mellett természetesen.
2: Jó napot kívánok minden hallgatónak. Elmondom én ezt nagyon röviden, és pedig ez így alakult, vagy úgy történt, hogy a Hodos és Pince között a legnagyobb táv, ami a Muravidék magyar lakta területen történik, és akkor gondoltunk, hogy egy kicsit úgy összehozzuk az embereket, hogy ugye turázunk, valamit teszünk az egészségnek, és akkor megálló pontokat is akkor megszervezünk, és ez nagyon jó sikerült, és akkor úgy szerveztük meg, hogy első éven elindult a Hodosú Pincig, másik éven még fordítva, és hála Isten, hogy ez így meg is maradott. Az elején pár emberrel kezdtük, mostan még már 50 plusz, most, ha jól tudom, 70 emberen fölött vagyunk itten a Dobronaki a Fiaúton, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez megmaradott, a szervezőket mostan már másikak szervezik ezt a túrát, de én nagyon örülök, hogy ez megmaradott, mert ez nagyon sokat ér a csapat építő munkáról. Aztán mindenki valami jót tesz az egészségnek, meg a társaságnak, meg a kapcsolatoknak. Itt vannak Magyarországról, Szalafjörő, Belső Sárdról, meg máshonnal is, meg Lendváról, meg Hodosról, meg Dobronakról. Aztán ez így maradjon még sokáig, hogy teszünk sok minden jót.
1: Úgy legyen, és említette, hogy tényleg itt vannak Magyarországról is, és hát a teljes Muravidékről, sőt, az imént is mondtam, hogy Szlovénia más tájairól is érkeztek, ezúttal is túrázok. A következő úriember, aki elmondja nekünk, hogy mikor is volt először ezen a gyalogtúrán, az Lugosi Arnold, Szara főpolgármestere. Mikor vett részt első alkalommal ezen a gyalogtúrán?
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve a műsorvezetőt. Hát nem emlékszem pontosan, de legalább 6-7 éve járok erre a túrára. Ugye engem Ábrahám Boriszhoz és Viktorhoz is nagyon jó barátság köt, és nagyon sok helyre eljutottam velük Szlovéniába, illetve én azt gondolom, hogy segítettem is a Muravidék és a magyar kapcsolatoknak a ápolásában, megőrzésébe és fejlesztésébe. Úgyhogy mindig szívesen jövünk ide. Nagyon örülök annak, hogy most a kisebbik lányom jött el velem, Iringó, és ő is becsatlakozott, és ő is sportos lány. A nagyobb lányom már volt, hogy végig járta ezt a túrát, úgyhogy itt ilyen családi dolgok is vannak. Illetve hát én nagyon sok emberrel megismerkedtem már ezen a túrán, és nagyon sok kapcsolatot erősítettünk, ápoltunk. Így történt ez a mai napon is. Borisz említette, hogy mindkét oldalról, Magyarország és Szlovénia részéről is sokan jöttek, illetve a muravidéki magyarok. Esztergály horváti polgármesterével és feleségével ismerkedtem meg ezen a túrán, és nagyon jól érezzük magunkat, jókat beszélgetünk, így folytatjuk tovább a túrát Lendva fele.
1: Egyébként ez az egyik leghosszabb túra, amelyen részt vett ez idáig?
3: ez abszolút a leghosszabb túra, mert sose voltam ezen kívül ilyen 50 kilométeres túrákon. Én sportoltam, fociztam sokat, volt pár tért problémám, műtétek is, ezért úgy körülbelül 25 kilométerre vagyok rendszeresítve, kb. Az a kellemes nekem, ha annyit túrázok, most ezért egy kicsit tovább megyek, aztán meglátom, hogy meddig fog sikerülni ez a túra, hol tudom befejezni. Ha minden jól megy, akkor lehet, hogy végigmegyek. Ismét.
1: Úgy legyen, szorítunk önnek is, hogy sikerüljön. Aztán folytatjuk a beszélgetést Gerencsér Roberttel, aki hányadik alkalommal vesz részt a hodos pince hodos gyalogtúrán.
4: Hát én most ezt megálmodtam már tavaly, szép napot mindenkinek, hallgatóknak, de tavaly sajnos nem sikerült, mivel hogy hát a munka elkötelezett, éppen leltárunk volt, de ezért erősítettem egész éven kondíciólag, testileg, lelkileg, hogy eme napon túljussak a végéig, úgyhogy szerintem meg fog lenni, megtörténni. Jó a morál, jó a társaság, jó a kaja, jó a pia, jó, minden szuper, idő is jó. Meg fog lenni. Szuper.
1: Valamilyen hólyag esetleg már jelentkezett a talpán, lábán?
4: Nekem csak a gyomor hólyagom az ottan megtelt, tehát azt mindenki bírom üríteni, hála Isten. A talpam az, hála Isten, az fit, úgyhogy semmi baja sincs neki, és ki fog tartani a végéig.
1: Mi a legjobb ebben a túrában? Mi ösztönzi önöket? Mi fokozza a hangulatot, hogy amikor egy kicsit talán elfáradnának, akkor mégis új erőre kapnak?
4: Hát, az erő az megvan, az velünk van. A jó kedv, ha jó kedv van, kondíció van, akkor nincs megállás. A
1: végségig. Önök énekelve érkeztek ide a Dobronoki György ház udvarára is.
4: Igen, igen, mert szeretünk énekelni, és ha minden igaz, akkor még elmenünk Hosszúfalubi is, és én elmegyek majd, és ott is ilyet bulizunk.
1: Igen, ez is egy útba eső megálló lehet akár, ugye Hosszúfalon is áthaladnak majd, ahol a spárga nap mindenféle finomsággal várja az arra járókelőket vagy odalátogatókat. Hát mivel már a társaság nagy része elindult, azért köszönöm szépen Robert önnek is, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Hát köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet, ennyit az idei hodos pince, illetve van, amikor az irány fordított, akkor pince hodos gyalogtúrának nevezik ezt a túrát. És további szép napot kívánok mindenkinek. Kedves Tünde, a stúdiói a szó.
0: Krisztina, köszönjük szépen, és a csapatnak, aki megy tovább, kitartást kívánunk. Meleg lesz a következő órákban is, ez biztos, de az a jó ebben, hogy hogyha elindultak most Dobronakról, akkor jön Zsitkóc, Kámaháza, ha jól tudom, Göntérháza, aztán Hosszúfalú, Lendva, Csente, Völgyifalú, és ugye a cél Pince. Ha 1-2 kilométerre bárki tud csatlakozni hozzájuk, az nagyon nagy segítség, mert egy friss energiát tudnak belevinni azoknak a kilométereibe, akik most már jó néhány órája róják ugye ezeket a hosszú túraköröket, úgyhogy lehet segíteni őket, buzdítani, akár egy tapsolással, akár egy pohár vízzel, egy frissítővel, néhány jó szóval, hajrá, bármi, ami segíthet abban, hogy minél többen tudják teljesíteni ezt a mai 48 kilométer. Tehát zajlik az idei 11. hodos pince gyalogtúra is. Most éppen Dobronakról indultak tovább, és aztán jönnek Lendva felé, úgyhogy buzdítsák őket, és ha lehet, akkor csatlakozzanak a csapathoz. Krisztina, neked köszönöm szépen a bejelentkezést, téged is várunk ide vissza a stúdióba, mindenki másnak pedig csodás délutánt kívánunk most. 2,5 perccel vagyunk 2:45 után, és hát annyit beszéltünk, hogy mi ezt a maradék időt megtöltjük most zenével, 15 órakor pedig a terepjáróban két aktuális helyi vonatkozású hírrel jelentkezünk. Avicii, ön, Cserháti Zsuzsáik, itt lesz a TNT, a Volt All-Star csapata, egy kis olaszos muzsika jön Cesare Cremoninitől, a TNT Alfa, szóval sok jó zene, és ez itt a Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdióból. Folytatjuk a délutánt.

0: Horizont.
1: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander Akrirtulok és Filc Bölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

arról, hogy véget ért Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Book 5. kiadása. Temesváron a Szórványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10:15-kor.

Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal Madeira. Az örök tavasz szigete kerül fókuszba. Bejárjuk az Atlanti-óceán különleges vulkanikus szigetét, ahol a meredek hegycsúcsok, a buja babérerdők és a híres levadatúrák felejthetetlen élményeket kínálnak. Borsos Flórával beszélgetünk a sziget változékony időjárásáról, a helyi gasztronómiáról és arról is, kiknek ajánlott igazán Madeira. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a Szombati Hírmagazin jelentkezik két aktuális témával. Az utolsó fordulóban bukta el a bajnoki címet, és ezzel az egyenesági feljutást az első osztályban Lendvai Nafta. Eközben a Brigne Grosszupje 1-0-ra nyert a Bije otthonában, így az utolsó pillanatban megelőzte riválisát a tabellán. A Brigne története során először szerepelhet az élvonalban, a Nafta pedig szerdán Ajdovcsinál lép pályára az osztályozó odavágóján, a Primorje ellen. Részletek Szabó Rudolftól.
1: 1500 csalódott szurkoló hagyta el péntek este a Lendvai Sportparkot, miután a Nafta csak döntetlent játszott a Triglav csapatával. Az egy pont nem volt elég a bajnoki címhez és a feljutáshoz, mivel a Brigne egy időben 1-0-ra legyőzte a Bijet, így ledolgozta két pontos hátrányát a Naftával szemben. Rok Pirtósek élete legsúlyosabb vereségének nevezte a Triglav elleni döntetlent.
2: Ja, myslím, že šlo na konci na Robose.
3: Szerintem a végén minden rosszul alakult, ezért buktuk el a feljutást. Azt hiszem, ez eddig a legnehezebb vereség a pályafutásomban. Megszereztük a vezetést, egy perccel később volt egy 100%-os helyzetünk, aztán 20 másodperccel később kaptunk egy ilyen olcsó gólt. Ahogy láttuk, a Grosszupje nyert, így sajnos osztályozó vár ránk. Sok fiatal játékosunk még nincs hozzászokva az ilyen mérkőzésekhez, amikor gyakorlatilag kötelező nyerni. Bizonyos pillanatokban egyértelműen megremegtek a lábak. Ezen most túl kell lendülni. Az elején ezt jól kezeltük, megszereztük a vezetést, viszont hiányzott egy kis koncentráció azokban a helyzetekben, amikor talán meg kellett volna tartani a labdát, vagy kivágni, esetleg szabálytalankodni, de ez nem sikerült, és ebből ők gólt szereztek.
1: A gyenge első fél idő után, amelyben a Triglav volt a jobb csapat, a házigazda Nafta a szünet után rögtön nagy helyzetbe került, de egy beadást követően Stankovic csak a kapufát találta el. Nem sokkal később Márosa is gólt szerezhetett volna, ám 10 méterről a kapu mellé csavarta a labdát. A Triglav a 73. percben Maximovic révén szintén csak kapufáig jutott. Az igazi dráma azonban ekkor kezdődött. A Brigne időközben megszerezte a vezetést Bijében, a Nafta pedig Kambic góljával a 78. percben előnybe került Lendván. A védő közelről talált be a hálóba, kihasználva Márosa beadását. A hazai előny azonban mindössze egy percig tartott, ugyanis Maximovic távoli lövéssel egyenlített. Márosa lábában volt ott az újabb hazai vezetés egy perccel később, de a rutinos csatár ezúttal csak a felső lécet találta el. A percek gyorsan fogytak, a Nafta pedig végül kifutott az időből. A játékvezető lefújta a mérkőzést, Lendván pedig elmaradt az ünneplés. A Nafta a szezon elejétől a tabella élén állt, ám a Brigne az utolsó fordulóban még kiénekelte a sajtot a Lendvai csapat szájából, s története során először játszik majd az élvonalban. A Lendvai sportparkban a Gorgone szurkoló csoport ezúttal nem tapsolta meg a játékosokat és nem ünnepelt velük. Ehelyett számon kérte a csapatot és a szakmai stábot, amelyet a másodosztály rigmussal búcsúztatott. A Nafta és a Brigne egyaránt 75 ponttal zárta a bajnokságot, ám utóbbi végzett az első helyen, a jobb egymás elleni mérlegnek köszönhetően. A Brigne gólkülönbsége is 2-vel jobb volt. Ráadásul a Nafta ellen sem kapott ki a szezon során. Mindkét csapat 23 győzelem mellett 6-szor x-elt és 1-szer szenvedett vereséget. Bozsik Józsefet, a Nafta vezetőedzőjét hallják.
4: Ebből most föl kell állni, és nagyon gyorsan rendezni a sorokat, és ugye utána szerdán már vár ránk az osztályozó első mérkőzése. Ugye most ez a feladat, előre tekintünk, nyilván többet érdemelt a csapat ennél, én azt gondolom, meg is szereztük a vezetést, sajnos sikerült egalizálni a Triglavnak, úgyhogy nyilván csalódottak vagyunk, hiszen olyan szezont, olyan teljesítményt nyújtottunk, ami azt gondolom, hogy megérdemelte volna a bajnoki címet.
1: Időközben az első osztályban a bajnok célja 4-0-ra nyert az utolsó fordulóban a 9. Primorje otthonában, amely így készülhet a Nafta elleni osztályozóra. Az odavágót szerdán rendezik Ajdoscsinán, a visszavágót pedig vasárnap Lendván.
0: Kiválóan eljátszott zeneszámok, fergeteges hangulat, az Ument Kuna Rap formáció mesteri freestyle műsora jellemezte a Sans 2026, a szlovéniai általános iskolai együttesek találkozóját. Az eseménynek harmadik éve Lendva adott otthont. Ezúttal a Színház és Hangversenyterem nyári színpadán mutatkozott be 11 szlovéniai iskolai zenekar, amelyek közül egy saját szerzeménnyel örvendeztette meg a közönséget. A találkozó szervezője idén is az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola volt. A koordinátor szerepét Szoldat Damir tanár az iskola együttesének vezetője vállalta. Ez utóbi fellépését vastapssal jutalmazta a közönség. A találkozóról Szőke Krisztina összeállítása következik.

0: 11 együttes fog bemutatkozni, és a végén vannak még külön vendégek is, az In Kuna, akik ilyen freestyle rappel fognak bemutatkozni. Tehát lényegében 11 együttes, és a Szlovénia különböző részéről. Tehát vannak Ljubljanából, vannak Celjeből, Szlovenska Bistrica, sőt még Spodnya Idriából is. Tehát Szlovénia az mindegyik területéről jönnek, hogy bemutatkoznak. Úgy gondolom, hogy egy ilyen fesztivál szerintem úgy hiszem, hogy nincs Szlovéniában, ahol csak általános iskolás együttesek tudnak föllépni. Sőt, mielőtt ezt nem csináltuk, én nem is gondoltam volna, hogy van ennyi együttes Szlovéniában, amennyi van. Minden évben nagyon sok a jelentkező, de nem akarjuk, hogy több mint 10-12 együttes fölép, úgyhogy azok a jelentkezők között kell választanunk is. És úgy, ahogy mondtam, tehát rengeteg együttes van általános iskolákban Szlovéniában, az már kiderült, de nem tudjuk, hogy léteznek, és talán ez is egyik a célok közt, amit szeretnénk, hogy bemutatkoznak. Tudnak utazni valahova és bemutatkozni, mint együttes, ez is egy jó tapasztalat, tanulnak az életre.
1: Esetleg ismerkedés és közreműködés a jövőben?
0: Mindenképpen közreműködés, és egymás közt is, tehát egy együttesben játszani, azt tudjuk, hogy nem olyan egyszerű, tehát kompromisszumokat kell kötni, alkalmazkodni kell, ki kell választani, mit fogunk játszani. Ebből a szempontból is, tehát az együttesen belül valahogyan összehozni azt a számot, vagy kettőt, vagy ötöt, már az sok munkát követel, ez az egyrészt. És itt találkoznak egymás közt, ami azt jelenti, hogy látnak más együttest és tanulnak tőlük, társalognak, a mentorok is tudnak tapasztalatokat mondani egymásnak. Ebből a szempontból is szerintem nagyon-nagyon fontos.

A találkozón minden bemutatkozó együttest örömmel fogadott a közönség. A hazai, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 789 zenekarának fellépését, amelynek élén Soldát Dámirál pedig ováció övezte.

0: De kik is a 789? Sági Abigér és Bazsika Anna mutatta be a zenekart.
1: Jaka, ő dobol, Lara énekel, Nicole énekel, én, Sági Abigér énekelek, Anna zongorázik,
2: Laura gitározik, Tia, ő is gitározik, Dari, ő is gitározik, Neo az még egy énekes, Nai meg harmonikán játszik.
1: Van még kettő tag, Masha, ő is énekel, és Izabella, ő pedig fuvolázik.
3: Milyen utat jártatok be a mai találkozóig?
1: Már elég régóta készülünk. A legutolsó fellépés óta most csak ez van fókuszban. Egy angol dal és egy szlovén dalt választottunk. Az egyik a Shut Up and Dance With Me, a másik pedig a Bozsajme. Mindkettő egy nagyon szép dal.
3: Miért szeretsz te ennek az együttesnek a tagja lenni?
2: Itt el lehet összedolgozni, még azt is így berakjuk, nem hangzik éppen, hogy hibázol. Jó érzés úgy együtt csapatban lenni, zenét hallgatni, meg játszani hangszereken. Néha vannak vicces esetek is.
3: Mennyire tud segíteni benneteket Szoldát Dámír, az együttes vezetője így az utatokon?
1: Nagyon jó mentor szerintem. Hagy minket érvényesülni, hogy a mi zenei ízlésünk kerüljön előtérbe. Szerintem ezt nem mindegyik mentor, zenekarvezető csinálja

0: mai találkozó egyedülálló, hiszen itt csak iskolai együttesek lépnek színpadra. Ennyi iskolai együttes biztosan már régen hallottatok ilyen különböző zeneszámokat előadva.
1: Jó érzés hallgatni, hogy mit játszanak a másikak, mivel szeretem hallgatni a zenét, úgyhogy már úgy alapból is annyi érzés.
2: Hát az első zenekar, annak gyönyörű volt szerintem mindkettő vokálja, vagyis mind a három vokálja. Nagyon szépen tudtak harmonizálni, és ritkán lehet ilyen szépen megcsinálni, főleg úgy, hogy általános iskolások.
0: Hol hallhatunk, láthatunk még majd benneteket?
2: Valószínűleg évvégei záró műsoron, akkor majd jövőre újra akkor fog elkezdődni a szezon.

0: Nina és Klára a Benedikti Általános Iskolai Együttes tagjai.
1: Mi prihajama iz skupine Benebent, prišli smo iz Benedikta iz Tajerske.
0: Nina elmondta, hogy az együttes neve Beneband, és Benediktből Steyr-vidékről érkeztek Lendvára. Az iskolákban azok csatlakozhatnak a zenekarhoz, akik már legalább hatodikosok. Nina már az első osztálytól szeretett volna az együttes tagja lenni. Amikor elég idős volt, elment a meghallgatásra, és bekerült. 3 éve tagja a Benebandnek. Nagyon jól megértik egymást, a mentorokkal is jól kommunikálnak, mesélte Nina. Klára pedig az 5. osztályban csatlakozott az együtteshez. Ő kivétel, hiszen szaxofonozik, és a zenekarban jónak találták azt, hogy egy szaxofonozó lány is tagja legyen a formációnak. Nagyon élvezi azt, hogy együtt lehet a csapattal, amelyben mindenki szereti a zenét. Örömmel csinálnak zenét. A lányok Nika Zorján Klisé, valamint Pink What About Us című zeneszámát adták elő. Klára amúgy szereti a nyugodtabb zeneszámokat is, amikor át lehet érezni a zenét, de a popszámokat is kedveli. Iskolai és községi rendezvényeken lépnek fel általában, akár más hírességek társaságában, mesélte Klára. A lányok még elmondták, hogy igyekeznek eljutni a fesztiválokra is. A jelentkezés elég sok munkával jár, hiszen bemutatkozó videókat is kell készíteni.

0: A találkozón köszöntötte az iskolás zenészeket, énekeseket Magyar János polgármester és Vida Törnár Judit, a házigazda iskola igazgatója. A zsűri szerepét pedig az in Kuna formáció, azaz Igor és Urh vállalta. Szoldát Dámir.
1: Ez nem igazából nem olyan zsűri, hogy kiválasszuk a nyertest, mert nem úgy állítottuk föl a rendezvényt, hogy nyertest keresünk. Úgy állítottuk föl, hogy ez egy találkozó, és a zsűri azért van itt, hogy talán ilyen konstruktív kritikát megad nekünk, hogy talán tud valamit ajánlani nekünk, megdicsérni is őket, tehát megkeresni a pozitív dolgokat, talán néhány negatív dolgot is, de lényegében a pozitív dolgokat, és kedvet adni, hogy tovább dolgozzanak.

0: ki ez a zsűri az idén, ez a Un és Kuna, akit már előbb is megemlítettem, ők pedig egy ilyen rappel fognak bemutatkozni a végén, de ez ilyen freestyle rap, az azt jelenti, hogy a két táblára, amit felállítottunk, mindegyik együttes fel fog írni két szót, és akkor ők ennek az alapján fognak rappelni, tehát azok a szavak lesznek a performance-ba, tehát nem saját számukkal jönnek ők, hanem kigondolnak, ugye, hogy folyik a zene, úgy gondolják ki az összes szöveget.
1: Az in Kuna formáció tagjai a következőket mondták el a találkozón bemutatkozó iskolai zenekarokról.
2: Mi dva so bila tudi zelo presenečena. Ful je bilo ene zelo lepih momentov, enih takih iskrc, ko las rastel en tak velik ogen.
3: Kettőnknek is meglepetés volt az, hogy mennyi szép zenei részletet hallhattunk ma. Sok apró szikra lobbant fel, amely igazi lángra gyúlhat. Jó értelemben véve. Jó volt látni, hogy a fiatalokban igenis bennük van ez a láng. Csak kell nekik teret biztosítani arra, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. Ezért jó ez az esemény. Nagyon sok kreatív fiatalunk van. Nem kell félnünk attól, hogy elhalna az alkotókedv.
2: Zló lepo je to vidit, kert ne rabime se bát za prihodnost, stvarjalnost.
4: Ja, in kolk enih takih mladih bandov se obstaja in se skrive v neki pokleteh.
5: Hány ezekhez hasonló fiatal együttes létezik még rajtuk kívül, akik valahol a pincékben rejtőznek? Nagyon fontos, hogy egy ilyen rendezvényen be tudjanak mutatkozni, hogy növeljék az önbizalmukat, hogy ismerkedjenek ki és kapjanak valamilyen visszajelzést. Már csak azért is, mert a szlovén zenevilágban már hosszú ideje nem robbant be valamilyen új, friss szemléletű együttes. Amit mi ketten ma itt hallottunk, az reménnyel töltet el bennünket, hogy van jövője a zenének Szlovéniában.
4: Körvelik up za našu glazbu.

0: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Most 15 óra 27 perc van, az imént a Parnograszt Dániel Fivgergővel hozta a közös dalukat. Most benne vagyunk a délutánban, és zajlanak a programok. Hosszúfaluban ugye Spárga Fesztivál van, idén már sokadik alkalommal, és rengetegen érkeznek még mindig, úgyhogy Hosszúfaluban, hogyha átutazóban is járnak óvatosan, mert nagy a forgalom. És természetesen egyre közelebb érnek Pincéhez a túrázók is, ugyanis reggel 6 órakor Hodossól indult el a csapat, több mint 60-an vannak jelenleg is, és elhagyták Dobron, akkor Zsitkóc felé érkeznek Kálmaháza, Göntérháza, Hosszúfalu, Lendva, Csente és Völgy falu az udvonal, és Pincére érkeznek meg. Ugye a várható este 7 órás érkezés most biztosan csúszik a szervezők szerint, de 8 óra körül valószínűleg már Pincén lesznek. Lehet hozzájuk is csatlakozni, el lehet menni Hosszúfaluba és Spárga Fesztiválra, és hát rengeteg olyan program alakul még a következő napokban, amire természetesen érdemes benevezni. Többek között jövő héten lesz egy jótékonysági rendezvény, Nagy hős kislépésekkel címmel május 26-án 17 órakor valósul meg Lendván a Színház és Hangversenyteremben, a szervezők a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa. Jövő héten szombaton mézes nap lesz Kapcán, kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes megnyitót követően rengeteg fellépő lesz, nyílik egy kaptár információs pont, nyílt napot tartanak, lesznek gyerekfoglalkozások, bohózatok, színjátszó csoportok előadásában, rajzkiállítás, fellép a Miszteri zenei együttes és meglepetés vendég is érkezik, és természetesen rengeteg mézes ajánlat az ételekben is, főétel, desszert, ami mézzel készül. Egy nagyon klassz nap Kapcán, jövő héten szombaton, és 16 órakor kezdődik ez a program. Van még a Tarsolyomban ajánlat, úgyhogy hamarosan, Azária után ezeket is elmondom.

És akkor van itt még nekünk egy mai programunk, ami 16 órakor kezdődik. Élethosszig tartó tanulás hete keretében ma, május 23-án a Hídvég Bánuta Kultúr Egyesület a Méhek Világnapja alkalmából 16 órakor bemutatót tart a helyi méhészek méheinek és méztermékeinek fontosságáról. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hídvégi Futballklubhoz. Aztán ehhez csatlakozva, mármint az élethosszig tartó tanulás hetéhez, a turnistei Varaski Kerékpáros Klub május 24-én, holnap 16 órakor kerékpározást szervez Turnistséből Nedelicán át a Kispalinai erdőn keresztül egészen a vadászházig, és lesz egy program, amit az Egyesület mutat be ott a helyszínen, lesz közös éneklés, piknikkel zárják a programot, tehát aki szeretne ehhez csatlakozni, holnap is megteheti egy jó kis kerékpáros túra keretében. Egyébként az élethosszig tanulás hete zajlik a folytatásban is, hiszen tartanak műhelymunkákat május 27-én Turnistsén a Stefan Rai Kultúregyesület kézműves műhelymunkát tart 18 órától a turnistsei község termében, ahova természetesen mindenkit szeretettel várnak. Holnap startol erre a Rédicsi Pünkösd, május 24-én, 25-én, ugye, aki esetleg nem tudná, Pünkösd hétfő néhány országban hivatalos ünnepnap, így többek között Magyarországon és Ausztriában is, így Rédicsen kétnapos pünkösdi programokat tartanak. Holnap az ünnepi szentmise után 13 órától lesz egy motoros felvonulás, napközben kvad bemutató, gyerekeket arcfestés várja, lesz gasztroudvar, 15 órától éjszakai járatkoncert, aztán labdarúgó mérkőzés, és este buli, kapunyítás 21 órakor a fáraó fog zenélni, és pünköst hétfőn a hagyományos programok természetesen szerepelni fognak, így 11 órától pünkösdi fakanál forgató, mert hogy nem főzőverseny lesz időntől, hanem minden csapat, aki részt vesz, ajándékban részesül. Kultúrműsor délután 14:30-tól, rengeteg fellépővel, Stángli Tibi fog énekelni, a Kerka Tánc Együttes, a sztárvendég 17 órakor a Pacsirták lesz, természetesen tombolát is tartanak, lesz tombola sorsolás, este pedig Toplak Tamás zenél majd. Mindkét nap a délutáni órákban kézműves és helyi termékek vására, légvárral, gasztroudvarral, arcfestéssel, kicsiket, nagyokat, mindenkit szeretettel várnak a szervezők. A programok ingyenesek, úgyhogy töltsék hasznosan, megtalál jókedvűen a pünkösdi hosszú hétvégét. Rédicsen mindenkit szeretettel várnak, és ha már gasztronómia, akkor például radamosi lángost is lehet kóstolni, és emellett nagyon finom fagyikat is. Aztán már júniusra fókuszálunk, június 5-én Emberek az emberekért, vagyis Egészségedre Lendva. Ez egy délelőtti program, amit a Lendvai Egészségházzal tartanak. Nyilván az egészséges életmódra szeretnék egy picit az embereket átállítani. Nagyon fontos lenne, hogy az egészséges jövőért együtt tudjunk tenni, úgyhogy akinek fontos az egészsége, azokat mind várják június 5-én 8-12 óráig Lendván az Egészségházhoz. Radamosban könyvbazár lesz szintén június 5-én pénteken 14 és 19 óra között, még Hazai Fajták Fesztiválját tartják június 6-án, szombaton 11 és 19 óra között Beltincén, finom ételekkel, italokkal, élőzenével, a belépés ide is díjtalan. És hozzánk is díjtalan a belépés, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassák a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót, jön Fedez, itt lesz a Kovalszki meg a Vega, a Szolvév, és hamarosan lejátszuk a hét zene számát is.

0: képtelen vagyok múlt időbe tenni azt a három szótagot.
1: A hét zeneszáma.

Ez volt a hét zeneszáma, mégpedig a Mi Amor. Mindjárt jön majd a Szívvezet című dala Zaporozsesztől és Blanche-tól, de ha már a programokra kitértem, akkor ne menjünk már amellett el, hogy mennyire sokan zarándokoltak el idén is a csíksomlyói búcsúba. A 2026-os csíksomlyói pünkösdi búcsú fő eseménye ugye május 22-e és 25-e között zajlanak. A zarándoklat legfontosabb eseménye az ünnepi fogadalmi szentmise, ami 12 óra 30 perckor kezdődött a hármas halom oltárnál, és az idén 2026-ban a fő celebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök volt. A helyszín ugye Csíksomlyó, Kegytemplom és a Kis és Nagy Somlyóhegy közötti nyereg. Hát idén is rengetegen mentek, és amíg ugye a Hodospince 48 kilométer, bizony van, aki erre a csíksomlyói búcsúra 150-200 kilométereket gyalogol, és családdal együtt, tehát kisgyerektől a legidősebbekig. Van, aki egy héttel korábban elindul, hogy odaérjen. Idén is van mottója, a kereszténységgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Reggel ma folyamatos szentmisék voltak a Kegytemplomnál, 10:30-kor a papság és a pápai kisbazilika jelvényeinek az indulása volt a nyeregbe, és ahogy hallhatták, 00:30-kor volt az ünnepi fogadalmi szentmise, amit Székely János szombathelyi megyés püspök tartott. Természetesen holnap is folytatódnak, hiszen május 24-én pünkös vasárnap a Kegytemplomnál folyamatosan, szinte óránként lesznek szentmisék reggel 7-kor, 8-kor, 10:30-kor, 18 órakor, és pünkös hétfőn ugyanígy a búcsú zárásaként naponta többször tartanak ünnepi szentmiséket, és aki nem tud jelen lenni személyesen, az ott lévő eseményeket, szentmiséket online is lehet követni, hiszen élő közvetítéseket, tudósításokat láthatnak. Például Csíksomlyónak van egy élő YouTube csatornája, és bármelyik székely lap, vagy akár internetes oldal erről folyamatosan beszámol, és lehet követni akár ott is. De azt mondják, hogy aki hívő ember, életében egyszer jó, hogyha elzarándokol a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Idén május 25-éig tart, és hát idén is rengetegen, több százezren lesznek az eseményeken. Természetesen emellett hát nagyon sok olyan érdekes momentum van, ami talán izgalmas is tud lenni. Például, bár nem itt van közel Sopronban, de ugye ott is hallgatnak a közelében bennünket. Ott például egy nagyon érdekes eseménynek lehettek a szemtanúi, a városban sétálgatók, hiszen megjelent Mr. Piano, aki egyébként Mozartnak van öltözve, és ennek az az érdekessége, hogy Mr. Piano egy guruló zongorával megy végig az egész városon, a belvároson, még a Macskaköves utcákon is, ugyanis egy pici kis motor hajtja ezt a zongorát, és folyamatosan játszik rajta. A Mr. Piano egyébként Vágó János, ő egy siófoki zenész, és a köztudatban ő a guruló zongorista néven vonult be, a nemzetközi kultúrában is jól cseng az ő neve, hiszen Európa számos országában feltűnik. Elektromotorral hajtott, átalakított hangverseny zongorával járja a világot és a fesztiválokat, frakba öltözik, menet közben pedig szórakoztatja a járókelőket a legkülönfélébb dallamokkal. Úgyhogy érdemes pont emiatt is, bárhova tévedünk, nyitott szemmel járni.

Ameddig a szív vezetett, ez a dal eddig vezetett, és aztán átadja a helyét Simó Anna Máriának. Hát délben már ilyen 24-25 fokot mutattak a hőmérők, most jócskán benne vagyunk a délutánban, hiszen 15 óra 55 perc van, és jelenleg az egész országra egyébként a derült idő jellemző. Hát innen is eltűntek a felhők, egy pici kis pamacs felhőt, kettőt lehet látni az égen, kék az égbolt, Lendván 26 fok van, a közeli Muraszombatban pedig jelen pillanatban 25 fokot mutatnak a hőmérők. Ez még szerintem elviselhető, bár ehhez azért párosul egy kis páratartalom is, ami egy picit emeli a hőérzetet, viszont a szél valamennyit csillapítja. Úgyhogy akik most éppen gyalogolnak, vagy kinti helyszíneken vannak, hát érdemes árnyékos helyet keresni, vagy ha ez nem tud megvalósulni, akkor azért a frissítő mindig legyen kéznél, egy palack víz, hiszen ebben a meleg időben szükség van a folyamatos folyadékpótlásra, és ha ezt melegnek érezzük, akkor holnap-holnap után még melegebb lesz, jövő héten pedig tetőzik a kánikula, az év első hőhullámát megkapjuk, jövő hét kedre akár 31-32 fok is érkezhet. Nálunk pedig Simó Anna már érkezik, 16 órakor pedig lesznek friss hírek, a délutáni hírszerkesztő Farizs Dorisz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa új kormányfő egy sajtóközleményben jelentette be, hogy hétfőn megkezdődnek a személyzeti leépítésekről szóló tárgyalások. Hozzátette, hogy a kormány beiktatására legkésőbb két héten belül kerülhet sor. Jánosa reméli, hogy Szlovénia a következő napokban vagy legkésőbb két hét alatt egy teljes csapatot kap, amely Szlovénia jobb jövőjéért fog dolgozni. Ismételten bejelentette, hogy fejlesztési partnerségi megállapodásra vonatkozó javaslatot küldenek az ellenzéknek. Hozzátette, hogy az ő döntésektől függ, hogy ez egy olyan mandátum lesz-e, ahol közös nevezőt keresnek Szlovénia érdekében. Jánosa negyedik kormánya a miniszteri csapat kinevezése után Robert Golob leköszönő kormányát fogja felváltani. Utóbbi a márciusi választásokon aratott relatív győzelme ellenére sem tudott ismét koalíciót alakítani. Az SZD parlamenti csoportja javaslatot nyújtott be a parlamentnek az egészségügyi és egészségbiztosítási törvény módosítására. A javaslattal meg akarják őrizni az orvosok szabad választásának alapvető jogát, és egy rendezettebb, átláthatóbb és betegbarátabb rendszert kívánnak bevezetni, amely biztosítja az egészségügyi ellátás folytonosságát és csökkenti az adminisztratív terheket, nyilatkozták. Egy sajtóközleményben azt írták, hogy meg akarják szüntetni az egyik legstresszesebb és legkellemetlenebb élményt, amellyel az emberek manapság az egészségügyi rendszerben szembesülnek. Nevezetesen azt, hogy új orvost kell találniuk abban a pillanatban, amikor a legnagyobb szükségük van rá. Az SZD párt szerint az orvos nyugdíjba vonulása, halála vagy tevékenységének megszűnése miatti elvesztés nem jelenthet további nehézséget, bizonytalanságot és méltatlan várakozást az egészségügyi központokban. Szerbiát értesítették, hogy a Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazprom Neft vállalattal a NIS orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alekszandar Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. Alekszandar Vučić a napokban többször nyilatkozott arról, hogy nem haladnak jól a tárgyalások a MOL-lal, és nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig megszületik a megállapodás. Az államfő hangsúlyozta, hogy sürgősen megoldást kell találni a helyzetre, mert a jelenlegi bizonytalanság hosszú távon fenntarthatatlan. Sport. A szlovén jégkorong csapat újabb lehetőséget szalasztott el a Svájcban rendezendő elit csoport világbajnokságán a bennmaradásért. A torna hatodik mérkőzésén ma Dánia ellen veszítettek Ed Terglau védencei 0-4-re. Szlovénia 3 pontot szerzett a B csoportban, hétfőn azonban újabb esélyt kap Olaszország ellen.
2: Időjárás.
1: Délután keleti irányú szél mellett többfelé mérsékelten borult időre kell számítani. A tengermelléken enyhe bóra mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a forgalom a Karavankák és a Sentil határátkelők előtt Szlovénia irányában. Akadozik a forgalom a Steyr autópályán Szlovenska Bystrica jug és Szlovenske Konyice között a főváros felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A hírek után egy hírennel kezdtünk, érkezik Szakos Andi, DJ Szatmárival és August Bárióval, de itt lesz hamarosan Veréb Tomi is, és ha maradnak velünk, miért ne tennék, akkor lesz hétvégi randevú, Tivadar Barbara és Tivadar Martina várják a hallgatókat, és hát időszerű témát dolgoztak fel a lányok, ugyanis egy dolgozatról beszélnek, amely nem döntheti el az egész életüket, a lányok mégis úgy érzik, hogy mennyire nagy mértékben befolyásolja a mai gyerekek, diákok életét, hogyha elrontanak egy dolgozatot. Ez is többek között a mai hétvégi randevú egyik témája. Tartsanak velünk!

0: Sziasztok, hallgatók! Ez itt a hétvégi randevú.
1: Én Martina vagyok.
0: Én pedig Barbara. És a mai adásban egy olyan témáról beszélünk, ami jelenleg több tízezer fiatal érint Szlovéniában, Magyarországon és gyakorlatilag egész Európában.
1: Magyarországon már zajlanak az érettségi vizsgák. Szlovéniában is az érettségizők már megírták az anyanyelvi esszét, és az egyetemisták is lassan belépnek a vizsgaidőszakba.
0: És ilyenkor ugyanaz ismétlődik minden évben. Tele vannak a könyvtárak, elfogytak az energiaitalok, kevesebb az alvás, és sok fiatal úgy érzi, hogy néhány vizsganap dönt el az egész jövőjét.
1: De vajon ez tényleg így van?
0: Ma ezt a kérdést járjuk körül egy kicsit tudományosabban, de közben nagyon emberi oldalról is.
1: Megnézzük, honnan ered a vizsganyomás, mit mutatnak a kutatások, miért érezzük ezt ennyire intenzíven, és természetesen arról is beszélünk, hogyan lehet ezt egészségesebben kezelni.
0: Ha ez titeket is érint, akkor tartsatok velünk!

0: Kezdjük az alapokkal. Az érettségi Magyarországon már a 19. század közepe óta létezik. Akkoriban azonban ez egy elitvizsga volt, amit nagyon kevesen tettek le.
1: Azok számára, akik sikeresen teljesítették, valóban hatalmas társadalmi előnyt jelentett. Egyetemi továbbtanulást, jobb karrier lehetőséget, magasabb társadalmi státuszt.
0: Ma teljesen más világban élünk. Sokkal többen jutnak el az érettségig, sokkal több karrierút létezik. Szlovéniában egyébként a jelenlegi érettségi vizsga 2003 óta van érvényben.
1: Pszichológiailag sokan még mindig úgy kezelik az érettségit, mintha ez lenne az egyetlen kapu a sikerhez.
0: Pedig a modern munkaerőpiacon ma már rengeteg ember többször is pályát vált élete során.
1: Egyes európai kutatások szerint az átlagos fiatal felnőtt karrierje során akár 5-7 nagyobb szakmai változást is átélhet.
0: Ehhez képest érdekes, hogy 18 éves korban még mindig úgy beszélünk döntésekről, mintha azok véglegesek lennének.

0: Nézzük meg most közelebbről magát a problémát. Miért stresszelünk ennyire a vizsgák miatt? Hiszen elsőre azt mondhatnánk, hogy egy vizsga csak egy feladatsor. Néhány óra koncentráció, majd egy eredmény. A valóságban azonban a legtöbb diák fejében a sokkal nagyobb jelentés kap. Nem csak arról szól, hogy mit tudunk magyarból, matematikából vagy történelemből, hanem arról is, hogy vajon elég jók vagyunk-e. Ezért lesz a vizsgadruk sokkal több egyszerű iskolásnál.
1: A kutatások azt is mutatják, hogy az akadémiai stressz nagyon gyakori jelenség a diákok körében. Nem csak lelki szinten jelenik meg, hanem testi tüneteket is okozhat. Alvászavart, fejfájást, gyomorgörcsöt, szapora szívverést, fáradtságot vagy koncentrációs nehézségeket. Ez azért fontos, mert sok fiatal azt hiszi, hogy ez teljesen normális, és a jó teljesítményhez hozzátartozik az állandó kimerültség. Pedig a cél nem az, hogy a vizsgai időszak végére teljesen szétesve érjünk a célba, hanem az, hogy olyan állapotban legyünk, amelyben valóban elő tudjuk hívni azt, amit megtanultunk.
0: Itt nagyon fontos különbséget tenni a hasznos izgalom és a bénító szorongás között. Egy kis vizsgadruk természetes, sőt, segített abban, hogy összeszedettebbek legyünk. De amikor a stressz már annyira erős, hogy nem tudunk aludni, nem tudunk enni, vagy a feladatlap felett ülve hirtelen minden kiesik a fejünkből, akkor már nem segít, hanem akadályoz. Ez az a pont, ahol nem gyengék vagyunk, hanem túlterheltek.
1: És itt kapcsolódik be a tanulás módja is. Az egyik legnagyobb tévhit, hogy a pánik helyettesítheti a felkészülést. Sokan ismerjük azt az érzést, amikor az utolsó nap hirtelen minden fontosabbnak tűnik, és megpróbálunk egyetlen éjszaka alatt megtanulni mindent, amit hetek vagy hónapok alatt kellett volna. Rövid távon ez néha működhet, de hosszú távon nem ez a legerősebb stratégia.
0: A tanuláskutatás egyik ismert alapelve az úgynevezett elosztott tanulás. Vagyis az, hogy rövidebb, rendszeres ismétlések hatékonyabbak, mint az utolsó pillanatos, hosszú magolások. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap tökéletesen kell tanulni. Inkább az, hogy a tudásnak idő kell, agyunknak szüksége van ismétlésre, pihenésre és az alvásra ahhoz, hogy az információk valóban rögzüljenek.
1: Ezért fontos kimondani. Igen, van kapcsolat a szorgalmas, következetes tanulás és az akadémiai siker között. A jó eredmény ritkán véletlen. Általában van mögötte idő, figyelem, ismétlés és kitartás. De ez nem azt jelenti, hogy csak az értékes, aki hibátlanul teljesít. Sokkal inkább azt, hogy a siker egyik alapja a hosszú távú munka, nem pedig az utolsó pillanatban kialakuló pánik.

0: A vizsgák körüli nyomás ma már nem csak az iskola vagy a család erősíti, hanem a közösségi média is. Régen leginkább az osztálytársainkkal hasonlítottuk össze magunkat. Ma viszont egy telefonon keresztül több ezer idegen ember életének legjobb pillanatait látjuk. Valaki éppen tökéletes jegyzeteket készít, valaki reggel 5-kor kell tanulni, valakit felvettek az államegyetemére, más pedig mosolyogva meséli, hogy neki minden elsőre sikerült.
1: Ez a kép nagyon könnyen torzíthat, mert a közösségi média nem a teljes valóságot mutatja, hanem a kivágott, megszerkesztett részeket. Ritkán látjuk azt, amikor valaki háromszor újra kezd egy tételt, amikor sír egy rosszul sikerült próbaérettségi után, vagy amikor ő sem tudja, mit akar kezdeni az életével. Pedig ezek az élmények sokkal gyakoribbak, mint hinnénk.
0: A Study With Me videók, vagyis a Tanulj Velem videók például lehetnek motiválók, de közben nyomasztóak is. Ha valaki egész nap szép asztalnál, gyertyával, kávéval és tökéletes jegyzetekkel tanul, könnyen azt érezhetjük, hogy nálunk valami nincs rendben. Ha a saját tanulásunk kaotikusabb. Pedig a valódi tanulás sokszor nem esztétikus, néha rendezetlen fizetekből, kihúzott csorokból, elrontott válaszokból és újrakezdett próbálkozásokból áll.
1: Ezért nagyon fontos, hogy ne mások látványos pillanatai alapján mérjük a saját haladásunkat. A tanulás nem mindig látványos, van, amikor csendes, van, amikor lassú, és van, amikor csak annyit jelent, hogy ma egy kicsit többet értettünk meg, mint tegnap.

0: Most jöjjön az a rész, ami talán a legfontosabb. Hogyan lehet jól kezelni a vizsgadrukkot? Nem úgy, hogy azt mondjuk, ne izguljatok, mert ez teljesen irreális. A vizsgák előtt szinte mindenki izgul. Inkább az a kérdés, hogyan lehet ezt az izgalmat kezelhető szinten tartani, és hogyan lehet úgy készülni, hogy közben ne veszítsük el teljesen önmagunkat.
1: Az első dolog a realitás. Egy jó tanulási terv nem attól jó, hogy tele van írva minden perc, hanem attól, hogy végrehajtható. Ha valaki napi 12 órát ír be magának, de valójában 3 óra után már nem tud figyelni, akkor az nem terv, hanem önbüntetés. Sokkal hasznosabb, kisebb, konkrét célokat kitűzni. Ma ezt a 2 témát átnézem, ezt a 10 feladatot megoldom, ezt az 1 tétet elmondom hangosan.
0: A második fontos elem az aktív tanulás. Nem elég csak olvasni a könyvet, vagy nézni a jegyzetet. Sokkal hatékonyabb, ha megpróbáljuk visszamondani, kérdéseket teszünk fel magunknak, feladatokat oldunk meg, vagy valakinek elmagyarázzuk az anyagot. Ha el tudod mondani egyszerűen, akkor valószínűleg érted is.
1: A harmadik az alvás. Ez talán unalmasnak hangzik, de valójában ez egyik legfontosabb vizsgastratégia. Alvás közben az agy rendezi és rögzíti az információkat. Ha valaki teljesen kialvatlanul megy vizsgázni, lehet, hogy többet ült a könyv felett, de nem biztos, hogy jobban fog teljesíteni.
0: A negyedik a segítségkérés. Sok fiatal úgy érzi, hogy mindent egyedül kell megoldania. Pedig segítséget kérni nem gyengeség. Lehet kérdezni tanártól, osztálytárstól, baráttól, szülőtől, vagy ha a szorongás nagyon erős, akár szakembertől is. Néha már az is rengeteget segít, ha valaki kimondhatja. Félek, túl sok, nem tudom, hogy hogyan kezdjem el.
1: És végül fontos a szemlélet. Egy vizsga nem ellenség, hanem visszajelzés. Nem tökéletes visszajelzés, mert egyetlen nap teljesítményét méri. De mégis információt ad arról, hogy hol tartunk. Ha jól sikerül, örülhetünk neki. Ha rosszul sikerül, abból is lehet tanulni. Nem kellemes, de nem is végállomás.

0: Egy dolgozat nem döntheti el az egész életedet, de a hozzáállásod sokat elárulhat arról, hogyan fogsz megküzdeni a későbbi nehézségekkel. Mert lesznek vizsgák, csak nem mindig iskolai formában. Lesznek állásinterjúk, döntések, kudarcok, újrakezdések, helyzetek, ahol teljesíteni kell.
1: Amit most megtanulhatsz, az nem csak a történelem évszámai vagy a matematikai képletek sora, hanem az, hogy hogyan osztod be az idődet, hogy hogyan maradsz kitartó akkor is, amikor nincs kedved, hogy hogyan kér segítséget, hogyan állsz fel, ha valami nem sikerül. Ezek olyan készségek, amelyeket később is magaddal viszel.
0: Ezért nem szeretnénk azt mondani, hogy a vizsgák nem számítanak, mert számítanak. A tanulás számít, a befektetett munka számít. A szorgalom és a következetesség valóban növeli az esélyt a jobb eredményekre.
1: De közben az is igaz, hogy az ember értéke nem fér bele 1%-ba, 1-1-be, vagy egy felvételi ponthatárba. A kettő egyszerre lehet igaz, fontos komolyan venni a vizsgát, de nem szabad hagyni, hogy teljesen meghatározza, mit gondolunk magunkról.
0: Ha most érettségire vagy egyetemi vizsgára készültek,

0: Összefoglalva tehát, a vizsga időszak valóban nehéz. Nem kell letagadni, hogy stresszes, fárasztó és sokszor érzelmileg is megterhelő.
1: De nem csak félelemből lehet hozzáállni. Lehet úgy is tekinteni rá, mint egy időszakra, amelyben kipróbáljuk a saját kitartásunkat, megtanulunk jobban szervezni, és közben talán jobban megismerjük önmagunkat is.
0: Egy dolgozat nem dönteti el az életedet, de a felkészülés, a munka, az önfegyelem és az, ahogyan a nehézségekre reagálsz, valóban formálhatja a jövődet.
1: Ezért kívánok mindenkinek nem csak jó eredményeket, hanem nyugodtabb napokat, tisztább gondolatokat, és azt az érzést, hogy bármi történik is, van tovább.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a hétvégi randevú.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Jövő héten új témával jelentkezünk.
1: Addig is, szép hétvégét mindenkinek!
2: Sziasztok!

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Függőség. Egy téma, amit a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni, pedig itt a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös. A szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Műsorunkban Zsoldos Árpád saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy a rabságból fel lehet szabadulni. Műsorunk apropója a közeljövőben a Muravidéken szervezendő különleges rendezvény, amelyen egykori függők nyíltan és őszintén mesélik el saját történetüket és a függőségből való gyógyulások útját. Mert segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a legnagyobb bátorság jele. Számítunk figyelmükre szerdán délelőtt 11 óra után. A műsort aznap 17 óra után ismételjük meg.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma kezdődött a hagyományos erdők hete, amelynek során több mint 50 rendezvényt tartanak az erdészeti szolgálat égisze alatt, amelyek célja, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az erdők és az erdőgazdálkodás fontosságáról, valamint a terület kihívásairól. Az erdők hete fő eseményére, amely a kevesebb hiba, több erdőismeret és tisztelet mottóval zajlik, szerdán kerül sor Mariborban. Az intézet egyes regionális egységei már május elejéig további rendezvényeket készítenek elő Szlovénia szerte. A szervezet erdei sétáktól és erdei tanúsfényektől kezdve az erdei kerékpározáson át az irodalmi estig. Mivel Szlovénia több mint 58%-át erdők borítják, az erdőfejlesztéssel kapcsolatos döntések Szlovénia területének és természetének nagy részét befolyásolják, és hozzájárulnak a biztonsághoz, az életminőséghez és a fenntartható gazdasági fejlődéshez. Tavaly előtt 4,6 millió köbméter fát vágtak ki, a tűzifa teljes termelése elérte az 1,6 millió köbmétert. A Felsőoktatási Minisztérium nyilvános pályázatot készít elő a 2026-2030 közötti időszak stratégiai fejlesztési és innovációs partnerségeinek támogatására. A nyilvános pályázat előzetes kiírása megtörtént a weboldalon, és június 10-éig várják a véleményeket. A minisztérium tájékoztatása szerint a nyilvános pályázat célja a gazdaságot, a kutatóintézeteket, a felsőoktatási intézményeket, a kamarákat vagy szövetségeket, valamint az innovációs ökoszisztéma más szereplőit összekapcsoló stratégiai partnerségek működésének ösztönzése. A partnerségek célja a kutatásfejlesztési és innovációs együttműködés erősítése, az érdekelt felek összekapcsolása, valamint a nemzetközi partnerségekben és kutatási és innovációs projektekben való részvétel. A kedvezményezettek várhatóan jogi személyek konzorciumai lesznek, amelyek innovációs klasztermenedzserként működnek. Megjelent a Magyar Közlönyben Magyar Péter kormányfő aláírásával a kormányhatározat a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról. Ebben a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilateralizmus intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Egy másik kormányhatározat a New York-i megállapodás felmondásának visszavonásáról, valamint az Orbán kormány felmondási felhatalmazásáról szóló korábbi határozat visszavonásáról szól. A fideszes kétharmados többség Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Magyarországra látogatása előtt meghozta a döntést a kilépésről, hogy ne kelljen letartóztatni a politikust, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság már 2024-ben elfogató parancsot adott ki. Sport. Jennifer Buckley sportmászó, mint egyedüli szlovén, női kategóriában bejutott az elődöntőbe a svájci Bernben rendezendő világkupa versenyen. A 24 elődöntős versenyző közül a 16. helyen kötött ki, a Svájcban élő, de Szlovénia színeiben szereplő 18 éves sportoló. Janja Garnbret Innsbruckban tér vissza a világkupához június 17-e és 21-e között.
2: Időjárás.
1: Délután keleti irányú szél mellett többfelé mérsékelten borult időre kell számítani. A tenger melléken enyhe bóra mellett túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a forgalom a Steyr autópályán, Szlovenska Bystrica jug és Szlovenske Konyice között a főváros felé, valamint Lukovica és Blagovica között Maribor felé. Akadozik a forgalom a Karavankák és Sassentil határátkelők előtt Szlovénia irányában.

Ő volt Filó, ez pedig a Még egyszer című dala. Rengeteg program zajlik ezekben a pillanatokban is. Hosszúfaluban ugyanis Párga Fesztivál és a gyalogtúra is, a Hodos Pince. Idén már 11. alkalommal valósult és valósul meg, hiszen még úton van a csapat. Zsitkóc után Kámaháza, valahol Göntérháza, Hosszúfalu környékén járhatnak hamarosan. Lendva lesz már az úti cél, Csente, Völgyi falu, és várhatóan este 8 óra körül érkezik meg majd Pincére, lehet hozzájuk csatlakozni. Közben Dobronakon motorszentelés volt, ezen kívül hát rengeteg olyan program várja az érdeklődőket, ami a jó időhöz köthető, úgyhogy akár ha holnap után frissülésre vágynak, akkor jön a kánikula olyannyira, hogy most erősít rá az első nyári hőhullám, úgyhogy vasárnap, hétfőn, kedden akár 30-31 fok is lehet, és hát megnyitottak már nagyon sok helyütt. Ugye a kültéri medencék a strandokon, úgyhogy lehet élvezni akár a napozást, strandolást is, a bátrabb pedig akár a szabad vizekben is megmártózhatnak, az időjárás ebben partner lesz. Mi pedig várjuk Önöket még a következő órákban rengeteg zenével, a Vétek jön, Lotfi Begivel itt lesz Michael Patrickkel, és hamarosan a Tech műsorban Szabó Márk várja Önöket. Egyébként, ha eddig nem tudták volna, akkor mondom, hogy május 23-a van, szombat, Dezső és Renáta napja, ezek a hivatalos névnapok, úgyhogy ha Dezső, Renáta nevű ismerősük van, akkor ne felejtsék el felköszönteni, és nemzetközi szinten ma van a teknősök világnapja, 2000 óta tartják világszerte, célja a teknős fajok és természetes élőhelyeik védelmére való figyelemfelhívás. Emellett természetesen a katolikus egyház is ünnepel, Boldog a Por Vilmos emléknapja, ehhez a dátumhoz kapcsolódik, és ez a nap pünkösd vigiliájára esik, tehát a pünkösdi ünnepek előkészülete, holnap pedig ugye pünkösd vasárnap. Most azonban fókuszáljunk a szombatra, ahogy ígértem, zenék és hamarosan tech műsort tartsanak velünk, 17:10 van.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink jönnek. Ausztráliát leszámítva mindenhol visszakerült az App Store kínálatába a Fortnite. Az Epic Games azonban még nem tette le a fegyvert az Apple-lel folytatott harcában. Sőt, épp most készül a döntő ütközetre. A két cég viszonya 2020-ban mérgesedett el, miután az Epic megkerülte az Apple-féle jutalékos fizetési rendszert az alkalmazáson belüli vásárlásoknál. Ezt az irreálisan magas 27%-os sarccal magyarázta a játékfejlesztő, amire válaszul az Apple minden Epic Games játékot letörölt az App Store-ból. Ezzel egy komoly jogi csatározás vette kezdetét, mely mai napig nem zárult le minden fronton. Eddig a felhasználókon is lecsapódott a két cég harca, a játékot ugyanis nem lehetett nyomkodni az iPhone-okon. Most legalább etéren sikerült megállapodni, így az iOS-es alkalmazásboltból beszerezhető a játék. Az amerikai App Store-ból már 2025 májusa óta beszerezhető, némi amerikai bírósági csatározás hatására. Az Epic Games azonban továbbra is élesen bírálja az Apple jutalékot, amelyeket minden a felületeink keresztül végzett fizetés után felszámít. Az Apple eszközein 2014-ben élesedett a handoff nevű funkció, amelynek köszönhetően az egyes a céghez tartozó eszközök közti átmenet lett számottevően könnyebb. Így pofon egyszerűen lehet folytatni egy MacBookon az iPhone-on elkezdett feladatokat és oda-vissza. Sőt, még az iPhone-ra befutó hívást is fogadni lehet az iPad-en, Mac-en vagy Watch-on. A funkciót, legalábbis annak egy részét most a Google is elleste, és bemutatta annak kezdetleges változatát. Az Android 17 fedélzetén érkező funkció a Continue On nevet kapta és lehetővé teszi az egyes feladatok átadását az androidos eszközök között. Így például könnyedén átdobhat egy félig már kész feladatot a mobiljáról a táblagépére, és ha visszatérne a telefonjára, azt is egy szempillantás alatt elvégezheti. Ez főleg az idén debütáló androidos laptopon lehet majd hasznos, első körben azonban csak mobilokon és táblagépeken élesedik az újdonság. A Samsung még 2025 nyarán jelentette be, hogy a Google-lal, valamint a szemüveggyártás világából ismert Gentle Monster-rel és Warby Parker-rel közösen egy mesterséges intelligenciával működő okos szemüveget fejleszt. Az eszközről azóta nem sokat lehetett hallani, nemrég azonban ismét bekerült a hírekbe. Most pedig látni is lehetett, hogy milyen lesz a készülék. A cégek közlése szerint a szemüveg 2026 őszén jelenik majd meg, és valóban a mesterséges intelligencia segítségével működik majd. Az eszköz kétféle dizájnban lesz elérhető, amelyek közül az egyiket a Gentle Monster, a másikat pedig a Warby Parker készíti. Az eszközökön az előzetes várakozásoknak megfelelően Android XR fut majd, a Gemini-hoz pedig kézmozdulatok nélkül hangban adott utasítással lehet hozzáférni. A felhasználók számára elérhető lesz a navigáció, a segítségével felfedezhetik a közeli helyeket, valamint valós időben kapnak személyre szabott ajánlásokat. A kamerája pedig fényképek és videók készítésére is használható lesz. A piacon kapható többi készülékhez hasonlóan a Samsung és a Google közösen készülő szemüvege is az okostelefonnal összepárosítva használható majd. A Google az éves fejlesztői konferencián számolt be a keresőjét érintő újdonságokról. A cég nem fukarkodott a nagy szavakkal, állítja ugyanis, hogy az elmúlt 25 év legnagyobb változását hozza az újra gondolt intelligens keresőmező. Az újdonsága helyett, hogy listaszerűen mutatná a találatokat, mint eddig, olykor AI alapú interaktív élményeket is a felhasználó elé tár. Sőt, jönnek azok az ügynökök is, amelyek az ember kérésére indulnak információszerző digitális portyázásra. Az új felhasználói élmény ezek által már eléggé más lesz. A találati oldal megszokott listaszerű elrendezésének vége, az új felületen kibővül a keresőmező, hogy helyet adjon a hosszabb, beszélgetésszerű lekérdezéseknek. Nem is kell beállítani semmit, az AI tudni fogja, hogy mikor melyik keresési módra van szüksége. Ha észleli, hogy inkább beszélni szeretne, hasonlóan egy chatbothoz, ahhoz igazodik. A rendszer még abban is segít, hogy megfogalmazza a lekérdezését, és az AI alapú áttekintéssel kapcsolatban is feltehet további kérdéseket. A fenti változások bizonyára tovább fogják csökkenteni a portálok Google-től érkező forgalmát. Arról nem is beszélve, hogy nincs sok idő az alkalmazkodásra. Az újra gondolt keresőmező már a héten megérkezik a felhasználókhoz, a generatív funkciók pedig a nyár folyamán futnak majd be. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

0: Mikor nagy leszek, fodrásznő leszek, és doktorica.
1: Mind a kettő?
0: Mind a kettő.
1: Mind a kettő leszel? Akkor mit kell már nagyon sokat csinálni?
0: Akkor, mikor nem kell többet dolgoznom a betegekkel, akkor megyek fodrásszalomba, és megcsinálom a nőknek a hajájukat.
1: Ki fodrász nálatok? Valaki fodrász?
0: Igen, Aranka.
1: Őt ismer? Jól végzi a dolgát? Tetszik akkor gondolom neked.
0: Akkor

Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se lehet.

legördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre, ki nem mond.

Ez volt a búcsú című dal az Ismerős arcoktól, és valóban ennek a dalnak most búcsút is intünk. Jön Taylor Swift, aztán itt lesz a Solveig, és Békefi Vikék is hamarosan, de előtte gyorsan arról, hogy szép lassan, meg gyorsan haladunk a nyár felé, ugyanis a pünkösdi hétvégén sok napsütésre számíthatunk a maihoz hasonlóan, és amíg most 26 fokot mutatnak a hőmérők, holnap már ennél sokkal több lesz, a jövő hét elején pedig akár 30-31-2 fok is lehet majd a legmelegebb órákban. Gyorsan megnéztem, hogy Montrealban milyen az időjárás, ott ugyanis hamarosan 18 órakor startol el a Forma 1 időmérője, nem is az időmérő, ugye, mert aki nézi a Forma 1-et, az tudja, hogy először sprint futamok vannak, és az időmérő edzés majd később lesz. 18 órakor jönnek a sprint futamok, ez egy ilyen felvezető, és 22 órakor meg az időmérő edzés. 18 fok van egyébként Montrealban, és jelenleg felhős, borongós az időjárás. Holnapra hasonló időt ígérnek egyébként oda a meteorológusok, azzal, hogy csapadék is érkezhet. Hát ettől lesz majd a holnapi futam valószínű, hogy izgalmas. Ugye a Forma 1-es száguldás helyszíne ezúttal Montreal, tehát a kanadai nagydíj a hétvége eseménye, aki Forma 1 rajongó biztos, hogy nézni is fogja egyébként ezt az eseményt, és ugye Gilles Villeneuve-ről nevezték el magát a helyet, a Forma 1-es pályát. Egy mesterséges szigeten, a Szent Lőrinc folyón található egyébként. A pálya különleges, félig utcai karakterrel bír, hiszen az év nagy részében ez a park látogatható, kerékpárosok, futók használják, viszont a Forma 1 idejére ugye versenypályává alakul át, 70 kört kell majd holnap futni az autósoknak, és hogyha szokták nézni a közvetítést, akkor itt van úgynevezett bajnokok fala, a Wall of the Champions, a cél egyenes előtti utolsó 13-14-es síkon egy kanyar kijáratnál van egy betonfal, és ez a nevét onnan kapta, hogy 1999-ben három korábbi világbajnok, Michael Schumacher, Damon Hill és Jacques Villeneuve is itt törte össze az autóját a versenyen. Egyébként a pálya valóban erről híres, a Stop and Go karakteréről, hosszú tempós egyeneseket hirtelen rendkívül intenzív lassítások követik, ami óriási terhelést jelent az autók fékrendszerére. Egyébként 1982-ben nevezték át a pályát, tragikus balesetben elhunyt kanadai ikon Gilles Villeneuve tiszteletére, aki ráadásul megnyerte itt a legelső 1978-as montreali futamot. Szokták mondani, hogy kiszámíthatatlan ez a pálya, szoktak is tőle tartani a versenyzők, hiszen a legkisebb hiba is azonnali kiesést jelenthet a Forma 1-es pilóták számára. Éppen ezért lesz érdekes és izgalmas szerintem a mai időmérőedzés, ami 22 órakor kezdődik, 18 órakor pedig a sprint futam lesz műsoron, holnap pedig majd mindenképpen nézzék meg a Forma 1-es bajnokság következő fordulóját, ezúttal kanadai nagydíj Montrealból. Mi pedig innen a Landvai stúdióból már is küldjük Taylor Swift alát.

0: Reklám.
1: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyés Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, éme néhány részlet az adás tartalmából.
2: Az új kormányfő szerint hétfőn megkezdődnek a személyzeti leépítésekről szóló tárgyalások.
1: Az Európai Szakszervezeti Szövetség határozottan elutasítja a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási törvényt.
2: Ma kezdődött a hagyományos erdők hete, amelynek során több mint 50 rendezvényt tartanak az erdészeti szolgálat égisze alatt.
1: Megjelent a magyar közlönyben a kormányhatározat a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról.
2: A Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazprom Neftivel.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Janez Janša új kormányfő egy sajtóközleményben jelentette be, hogy hétfőn megkezdődnek a személyzeti leépítésekről szóló tárgyalások. Hozzátette, hogy a kormány beiktatására legkésőbb két héten belül kerülhet sor. Janša reméli, hogy Szlovénia a következő napokban, vagy legkésőbb két hét alatt egy teljes csapatot kap, amely Szlovénia jobb jövőjéért fog dolgozni.
2: Ismételten bejelentette, hogy fejlesztési partnerségi megállapodásra vonatkozó javaslatot küldenek az ellenzéknek. Hozzátette, hogy az ő döntésüktől függ, hogy ez egy olyan mandátum lesz-e, ahol közös nevezőt keresnek Szlovénia érdekében. Janša negyedik kormánya a miniszteri csapat kinevezése után Robert Golob leköszönő kormányát fogja felváltani. Utóbbi a márciusi választásokon aratott relatív győzelme ellenére sem tudott ismét koalíció.
1: Natasha Pirc-Musser államfő a közösségi médiában gratulált az új miniszterelnöknek, ahol számos külföldi politikus is válaszolt. Janez Janša többek között Horvátország, Olaszország, Ukrajna miniszterelnökétől és az izraeli külügyminisztertől is gratulációt kapott.
2: Arra számít, hogy az új kormány megvédi azt, amiért a szlovén nép évszázadok óta küzd, a biztonságot, a jólétet, a szabadságot és a méltóságot mindannyiunkért. Janša megválasztása Európában és a világban is visszhangot váltott ki. Gratulálok, kedves Janez Janša, a megválasztásához, írta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-hálózaton. Hozzátette, hogy örömmel várja az együttműködést a közös kihívások megoldásában, mint például a biztonság, a gazdasági ellenálló képesség és a versenyképesség megerősítése globális szinten. Az új kormány megalakulása a következő két hétben várható, mondta Janez Janša.
1: Az Európai Szakszervezeti Szövetség határozottan elutasítja a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási törvényt, és a szakszervezeti tagdíjak közvetlenül a munkavállalók fizetéséből történő levonásának javaslatát. Az ETUC kijelentése szerint az új szlovén koalíció ezzel veszélyezteti a munkavállalók jogait, a szociális védelmet és a közszolgáltatásokat, valamint megkérdőjelezi a társadalmi párbeszédet.
2: Az ETUC végrehajtó bizottsága azt írta a szlovén szakszervezeteknek, hogy a beavatkozási törvény lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy könnyebben megszabaduljanak az idősebb munkavállalóktól. Ugyanakkor ösztönzi a bizonytalanságot, gyengíti a szociális védelmet, és megnyitja az utat az egészségügy privatizációja előtt. A törvény a gazdagoknak kedvez, az adóváltozásokon keresztül a munkavállalók, a nyugdíjasok, valamint az alsó és középosztálybeli háztartások kárára, ami növeli az egyenlőtlenségek mélyülésének és a megszorító intézkedések felélesztésének kockázatát, tették hozzá.
1: Ma kezdődött a hagyományos erdők hete, amelynek során több mint 50 rendezvényt tartanak az erdészeti szolgálat égisze alatt, amelyek célja, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az erdők és az erdőgazdálkodás fontosságáról, valamint a terület kihívásairól.
2: az Erdők Hete fő eseményére, amely a kevesebb hiba, több erdőismeret és tisztelet mottóval zajlik, szerdán kerül sor Mariborban. Az intézet egyes regionális egységei már május elejéig további rendezvényeket készítenek elő Szlovénia szerte. A szervezet erdei sétáktól, erdei tanösvényektől kezdve az erdei kerékpározáson át az irodalmi estig. Mivel Szlovénia több mint 58%-át erdők borítják, az erdőfejlesztéssel kapcsolatos döntések Szlovénia területének és természetének nagy részét befolyásolják, és hozzájárulnak a biztonsághoz, az életminőséghez és a fenntartható gazdasági fejlődéshez. Tavaly előtt 4,6 millió köbméter fát vágtak ki, a tűzifa teljes termelése elérte az 1,6 millió köbmétert.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Megjelent a Magyar Közlönyben Magyar Péter kormányfő aláírásával a kormányhatározat a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról. Ebben a magyar kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilateralizmus intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést.
2: Egy másik kormányhatározat a New York-i megállapodás felmondásának visszavonásáról, valamint az Orbán kormány felmondási felhatalmazásáról szóló korábbi határozat visszavonásáról szól. A fideszes kétharmados többség Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Magyarországra látogatása előtt meghozta a döntést a kilépésről, hogy ne kelljen letartóztatni a politikust, aki ellen nemzetközi büntető bíróság már 2021-ben elfogató parancsot adott ki.
1: Jövő héttől új szabályok szerint dolgozhatnak az újságírók a Magyar Parlament épületében. Az országgyűlés vezetése több ponton is bővíti a sajtó mozgásterét, de bizonyos korlátozások továbbra is érvényben maradnak.
2: Ennek részeként az újságírók a jövőben nem csak a kék társalgóban, hanem a kupolateremben, a főlépcsőházban és a piros társalgó kijelölt részén is dolgozhatnak majd. A fényképészek számára is változnak a lehetőségek. A plenáris ülésterem földszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból készítetnek képeket úgy, hogy ez ne zavarja a vendégeket. Bizonyos szabályok ugyanakkor nem változnak. Az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, és az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják.
1: Szerbiát pedig értesítették, hogy a Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazprom Neft vállalattal a NIS orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte Dubravka Đedović Handanović, szerb energiaügyi miniszter.
2: A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alekszandar Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megállapodást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. Alekszandar Vučić a napokban többször is nyilatkozott arról, hogy nem haladnak jól a tárgyalások a MOL-lal, és nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig megszületik a megállapodás. Az államfő hangsúlyozta, hogy sürgősen megállapodást kell találni a helyzetre, mert a jelenlegi bizonytalanság hosszú távon fenntarthatatlan.
3: Sport.
1: A szlovén jégkorong csapat újabb lehetőséget szalasztott el a Svájcban rendezendő elitcsoport világbajnokságán a bennmaradásért. A torna hatodik mérkőzésén ma Dánia ellen veszítettek Ed Terglau védencei 0-4-re. Szlovénia 3 pontot szerzett a B csoportban, hétfőn azonban újabb esélyt kap Olaszország ellen. Az első foci ligában is az aktuális bajnokság utolsó mérkőzéseit rendezték tegnap. A Kalcer Radomlje 3-2-re verte a Murát, a listavezető és új bajnok, Celje pedig 4-0-ra győzött tegnap a Primorje otthonában. Ma két mérkőzést rendeznek a 36. fordulóban, a Maribornak az Alumini az ellenfele, míg az Olimpia a Bravo otthonában játszik 20 óra után. A férfi kézilabda NLB Liga rájátszásában ma 3 mérkőzésre kerül sor. Az elődöntő 3. meccsén 18 óra 30 perctől, azaz hamarosan, a Celje Pivovarna Laško és a Szlovén Gradec játszik a rangos címért. Az 5. és a 7. helyért ma a 2. mérkőzésekre kerül sor 18 és 19 órától.
3: Időjárás.
2: Este és éjszaka túlnyomóan borult idő várható, hajnalban keleten helyenként borult időre ébredhetünk. Holnap viszont már túlnyomóan derült időre lehet számítani, a középső ország részben mérsékelten borult lesz az ég. Helyenként megélénkül a keleti irányú szél. Reggel 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyer pálya forgalma Tepánya és Szlovenske Konyice között a főváros irányában.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Tünde műsorvezető és Torma Robi mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
4: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Turning Up, ez volt Bruno Mars és Camila Cabello közös slágere, 3,5 perccel vagyunk most 7:15 után, hát lassan már mondhatnám, hogy az estébe hajlunk, de még odébb van a nap lemente, úgyhogy még bőven élvezhetik ezt a mai délutánt és a gyönyörű időt, 24 fokot mutatnak még mindig a hőmérők, úgyhogy egy kellemes nyárias szombatot élünk át együtt, sok-sok zenével még a folytatásban, úgyhogy jön Pál Dénes, Ruzsa Magdi. Aztán itt lesz a BSV, Thomas Anders, és hamarosan a Tini Express kezdődik, a műsor szerkesztője Szőke Krisztina.

0: Kedden.
1: 17 órakor.
2: Biztos.
0: Biztos?
1: 100%.
2: Szólunk magunkról.
1: Az életünkről.
2: Az iskoláról.
1: A kihívásokról.
2: Az eredményekről.
1: A nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
0: Tini Express.
1: Tini Express.
0: Tini Express.
3: Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Tini Expressben. Polgár Zsombor vagyok.
4: Én pedig Domokos Márk Szilárd, a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolából.
3: Mai műsorunk keretében két különleges világot mutatunk be nektek.
4: Az egyikkel a föld alatti sötétségbe kalauzolunk el benneteket,
3: a másikkal pedig az űrbe.
4: Kíváncsiak vagytok a részletekre, utazzatok velünk, hiszen ma sem maradnak el az érdekességek, no meg persze a könyv és film ajánló sem.

0: Kedves hallgatóink, jártatok már valaha szénbányában? Milyen érzés volt? Mi május elején voltunk a hetedikesekkel, a nyolcadikosokkal és persze a mi osztályunkkal. Az út remek volt, jó volt és elég érdekes és vicces. A föld alatt nagyon különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
1: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10 bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá, és ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat, vagy a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
0: Én olyanról hallottam, hogy elég veszélyes ez a munka, hiszen elég kockázatos, mivel nagyon hirtelen történhet belőle tragédia. Tudtommal Velenyében 2025. január 20-án volt egy ilyen tragédia, ami nagyon megrázta az embereket.
1: A régi időkben sokkal nehezebb dolgok volt a bányászoknak, mivel nem volt egy kialakítva rendes, biztonságos alagút, ezért sokszor történtek bányabeomlások, és a kevés fény is az olajlámpákból, amelyeket maguk vettek a fizetésükből, az se volt nekik elég.
0: Tudjuk, hogy évtizedekkel ezelőtt egészen másképp folyt a szénbányászat, mint napjainkban.
1: Először is azóta levezették az elektromos áramot, most már leginkább gépekkel termelik ki a szenet és az emberek csak felügyelők, és hát emiatt ugye sokkal több fény is van, meg sokkal biztonságosabb, és az alagút szerkezetét is átalakították, hogy ilyen adaptív gerendákkal csinálják meg az egészet, hogy sokkal biztonságosabb legyen, és a föld mozgása is tudja befolyásolni a struktúrának az erősségét. Zsombor, hallottuk azt is, hogy egykor a bányákban is gyerekek dolgoztak. El tudod képzelni azt, hogy Suli helyett egy bányában dolgoznál napi több órát?
0: Én el tudom képzelni, mivel nem volt nagy fizikai terhelés a gyerekekre, hiszen csak a lovakat kellett irányítaniuk és vezényelniük. Tehát én szívesebben mennék bányászni, mint éppen iskolába járni.
1: Szerintem nem lehetett túl egyszerű munka. Ők mégiscsak egész nap a teljes sötétségben voltak. Ők is alig láttak napfényt. Lehet, hogy a felnőtt bányászok tovább dolgoztak, mint ők, de mondjuk ők is elmentek reggel és késő délután értek haza. Mindezt egy ilyen éhbérért, amiből éppen, hogy a családjukat valamennyire ki tudták segíteni. Szóval szerintem nem lehetett így se könnyű munka, hogy mégse a legnehezebb feladatokat bízták rájuk.
0: A kirándulás keretében nem csak a velenyei szénbányát néztük meg, hanem még egy rendkívül érdekes központba is jártunk.
1: Így van, megnéztük a vitányai Nordung űrközpontot is. Szerintem elég érdekes volt, maga az egész épület is egy érdekes, modern építészeti remekmű, hogy így fogalmazzak. A belsejében legbelül egy ilyen konferenciatermet találtunk, körül pedig a kiállítást. Először is körbejártuk a kiállítást, majd a konferenciateremben Sunite Williams űrhajós nő bemutatta nekünk egy videó keretében, hogy milyen élni, meg hogy működnek dolgok a nemzetközi űrállomáson.
0: Nagyon érdekes volt az is, hogy kaphattunk egy ilyen VR szemüveget, amivel betekintést kaphattunk, hogy milyen is úgymond gravitáció nélkül közlekedni az űrhajóban.
1: Ebben az űrközpontban találkoztam először életemben is humanoid robottal. A Vita nevű robot a bejáratnál áll, egy tablet van a kezében, és vicces volt, mert nagyon sokan álltuk körül, és azért próbálja mindenkire szemkontaktust tartani, ezért eléggé összezavarodottan forgatta a fejét, de nem nagyon kommunikáltunk vele, vagy nem kérdeztünk tőle semmit.
0: Én is először láttam ilyet, ilyen robotot. Nagyon érdekes volt, hiszen igaz, látszott rajta, hogy próbál valamennyire az emberekre figyelni, de nem volt nagy erőssége.
1: Zsombor, mondd csak, téged mennyire foglalkoztat az, hogy mi vesz bennünket körül? Milyen nagyobb rendszer része vagyunk?
0: A tejút rendszer részei vagyunk. Engem különösképpen érdekel egy kicsit, hogy azért mégis mi vesz körül minket. Tetszik az, hogy nem csak a Földön élhetünk, hanem akár a Holdon is, csak ahhoz elég sok munka kellene, hogy ott élhessünk, hogy energiát kaphassunk. Mark?
1: Szerintem egészen lenyűgöző, hogy ennyire nagy ez az egész univerzum, a világegyetem, hogy mi csak egy porszem vagyunk a sivatagban, és hogy amúgy mennyire keveset tudunk még erről az egészről.
0: Szeretem az ilyen kirándulásokat, mert nagyon érdekesek szoktak lenni, hát persze így a közösség is elég összefogó, és amikor elmentünk a kirándulásra, nagyon remek volt, mert barátaimmal lehettem, sokat nevettünk, szép tájakat is láthattunk.
1: Szerintem is egész jó volt, mivel hogy igaz, hogy korán kellett kelni és későn értünk haza, de még emellett is sokat tanultunk amellett, hogy kicsit úgymond lazább volt a program, vagy valami újat fedezhettünk föl. Tehát, hogy tanultunk is közben, de hogy mégiscsak érdekesebb volt, mint egy átlagos iskolai nap.
0: Jöjjön most néhány érdekesség a Velenyei szénbányáról és a Vitanyai űrközpontról.
2: Érdekességek. Tudnivalók. Tények. Tudtad-e?
1: Tudtátok, hogy a Velenyei szénbánya Szlovénia legnagyobb szénbányája?
0: Velenyében 1887. októberre óta végeznek földalatti szénbányászatot.
1: 1887 végére termelték ki az első 3500 tonna szént.
0: Tudtátok, hogy a mai napig több mint 260 millió tonna szenet bányáztak ott?
1: Tudtátok, hogy a lignit réteget Franz Malgesz fedezte fel 1875-ben?
0: Ezt az évet tekintik a szénbánya születésének.
1: Tudtátok, hogy a Velenyei szénbányában több súlyos baleset is történt?
0: 1893-ban metánrobbanás történt, 31 bányász életét veszítette.
1: 1962-ben újabb súlyos baleset volt, ahol szintén több bányász meghalt.
0: Tavaly január 20-án este ismét baleset sújtotta a bányát.
1: Több száz köbméter agyag robbant be a Prelóge barlangba.
0: A balesetben három munkás életét vesztette.
1: 2025. január 24-ét pénteket gyásznappá nyilvánították.
0: Tudtátok, hogy a Vitanyai Nordung központ külseje és belseje is igazán lenyűgözőek?
1: A látogatott kiállítások, multimédiás és interaktív tartalmak repítik az űrbe.
0: Űrutazást, űrtechnológiák megismerését teszi lehetővé a centrum.
1: Tudtátok, hogy a fő kiállítás Hermann Potocsnik Nordungnak az űrkutatás úttörőjének van szentelve?
0: Nordung szlovén származású tudós, aki nagy hatással volt az űrtechnológiák fejlődésére.
1: Ő a szerzője az 1929-es az űrutazás problémája a rakétahajtómű című könyvnek is.
0: Tudtátok, hogy az űrközpontban ki lehet próbálni az űrszimulátort is?
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
1: Ez már a könyvajánlónk, benne pedig a Kosársuli Újra a pályán című könyv.
0: Szerzője Kolár Betty, mondjuk is a részleteket.
1: Török Luca meg van győződve arról, hogy semmit sem tud a szerelemről.
0: Korábban sosem csókolózott, nem volt egy fiúja sem.
1: Aztán jött Konrád. Konrád, aki bukasérült lánynak nevezi, aki túlorudit vett neki, amikor letört volt, aki segített, amikor meghúzta a bokáját edzés közben, és aki minden elsőt megtapasztalhat.
0: Luca azonban hamarosan szembesülni kénytelen ténnyel, hogy egy párkapcsolatban sokkal több a kihívás, mint gondolta.
1: Vajon normális a féltékenység?
0: Miért ilyen nehéz őszintén kommunikálni?
1: Kell ünnepelni a Valentin napot és a hónap fordulókat?
0: És miért van ennyi kértés?
1: Közben a Kosársuliban továbbra is zajlik az élet, indul a második fél év.
0: Megkezdődnek a bajnokság mérkőzései, egyre több az edzés, egyre nagyobb a nyomás.
1: És mint a Konrád újabban furcsán viselkedne.
0: Vajon Luca képes lesz egyszerre a pályán és élete első párkapcsolatában is helytállni?
3: Ez tehát a Kosársuli Újra a pályán című kötet Kollár Bettütől.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
4: Filmajánló.
0: Ma is egy animációs filmet hoztunk nektek.
3: Címe Charlie a csodablöki.
0: Hogy miről is szól ez a film?
3: A félénk kisfiú Danny egy olyan fantáziavilágba menekül, amiben ő és imádott kutyája Charlie szuperhősökként keverednek kalandokba.
0: Amikor rejtélyes körülmények között UFO-k rabolják el Charlie-t, valódi szupererőre tesz szert, s így lesz belőle Charlie a csodablöki, a legnagyobb szuperhős, akit valaha hátán hordott a világ.
3: Dennyt izgalomba hozza Charlie hősködése, de azért hiányolja a legjobb barátja régényét.
0: Elválaszthatatlanok voltak, most pedig a fiú távolról nézi, ahogy a csodablöki hírneve egyre magasabban szárnyal.
3: Nem mindenki imádja azonban az ebet.
0: Üstökösszerű berobbanása a szomszédban lakó pokoli macskának igen jelentős tehert jelent, mivel ő is fantasztikus szupererőkkel rendelkezik.
3: Válogatott macskafélékből álló bandájával tervet sző csodablöki megbuktatására, az emberek leigázására és a tápláléklánc tetejének meghódítására.
0: Ha kíváncsi vagy a fejleményekre, irány a mozi és a Charlie a csodablöki.
3: Kedves hallgatóink!
0: Ez volt a Témi Express.
3: Örülünk, hogy velünk tartottatok.
0: Domonkos Márk Szilárd és Polgár Zsombor voltunk veletek a Pártos Falvi kétnyelvű általános iskolából.
3: A műsorról egy hét múlva is várunk benneteket.
0: Legyen szép hetetek! Sziasztok! Sziasztok.
5: Témi Express! Témi Express!
6: Témi Express!
7: Témi Express!
5: Témi Express!
8: Kedden. 17 órakor.
9: Biztos.
10: Biztos?
11: 100%.
12: Szólunk magunkról,
13: az életünkről,
12: az iskoláról,
13: a kihívásokról,
12: akról,
13: az életünkről,
12: az iskoláról,
13: a kihívásokról,
12: az eredményekről,
13: a nehézségekről.

Sibuk 5. kiadása. Temesváron a szorványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10:15-kor.

0: képlet.
1: És eltelik az élet, bárhogyan is nézed, egyszerű a képlet, ugye az FLM-es fiúk énekelték, hát bárhogyan is nézem, eltelt elég gyorsan ez a délutáni időszak, pár perc múlva már 19 óra lesz, most egyébként 18:53 perc van, és jön még a folytatásban Engber Márk, aki a jégszíveket is megolvasztja gyönyörű hangjával, és egyébként a jégszívről énekel, és itt lesz egy régi olasz dalocska Ricky Poveritől, és gyakorlatilag ezzel zárjuk le mi a délutánt, és köszönjük szépen a figyelmüket. A közvetlen segítőtársam Torma Róbert hangtechnikus volt, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében búcsúzik a délutáni műsorvezető Cseresnyés Tünde, és kíván önöknek további jó rádiózást, nagyon szép estét, és ugyanezzel a felállással holnap déltől ismét várjuk önöket. Minden jót!
2: Egy sejtelmes látomás csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a kincses bojtár. Volt egyszer egy juhász, annak egy kutyája. Ennek a kutyának 9 kölyke lett, s a juhász szeretett volna azokból egy párt felnevelni, de a kutya úgy látszik megszimatolta, hogy a gazdája majd az ő kölykeit vízbe hányja, s mind a 9 kölykével behúzódott egy sziklának a barlangjába. Hanem a barlangnak olyan szűk nyílása volt, hogy oda csak 4 kézláb lehetett ám bemenni. Próbálta a juhász, próbálta a kis bojtárja is, hogy bemásszanak a barlangba, de a kutya mindig rájuk morgott nagy, mérgesen, s mit volt mit nem tenni, békén kellett, hogy hagyják őt a 9 kölykével. Na de egyszer a kutya mégis kijött a barlangból, kikergette onnét az éjség. Na akkor aztán a kis bojtár bemászott, de amint mászott, a kölykek is húzottak, mint hátrább, s egyszer csak lepottyantak egy sötét pincébe. Kimegy a kis bojtár, mondja a gazdájának, hogy mi történt. Ó, hiszen az nem baj, mondta a juhász. Mindjárt kerítek egy kötelet, annál fogva lemehetsz a pincébe. Hamarosan kerítettek is egy jó, hosszú kötelet. A kis bojtár visszamászott a barlangba, s a kötélen leereszkedett a pincébe. Hely, Uram Jézus, mi volt ott? Hát volt ott vagy 1000 boros hordó is, ha nem több, de ugyancsak rég lehettek ott azok a hordók, mert valamennyi hordónak a fája el volt már rohadva, s a bor a maga bőrében állott. Kiveszi a kis bojtár a fanyelű bicskáját, beleszúr a hordóba, s hát csak ugyan folyik a bor, ó, de még milyen bor! Édes, mint a cseppentett méz, erős, de olyan erős, hogy csak egyet-kettőt kortyintott belőle, s egyszeriben tulipiros kedve kerekedett. Tovább megy a kis bojtár a pincében. Vizsgálódik, nézelődik mindenfelé, s hát annyi a kád, hogy a szeme sem tudja ellepni. Színőtig tele volt mindegyik arannyal, ezüsttel. Kivetette az inget a nyakából tele merte sári garannyal, összebogozta a kötéllel, melléje kötött még 2 kutyakölyköt, s felhúzatta a juhásszal. Na, amikor ez megvolt, a juhász megint leeresztette a kötelet, s felhúzta a kis bojtárt is. Hej, gazduram, mondá fenn a kis bojtár. Mi tengerbor, meg mi tengerkincs van oda lent? Annyit még emberi szem sem látott. Na de a juhász még nem is szólhatott erre, s hát kimászik a barlangból egy fekete ember, míg az ördögnél is feketébb, s azt mondja nagy haragosan a kis bojtárnak. Hiszen köszönd az Istenednek, hogy a pincében nem találtalak, mert ott hagytad volna a fogadat. Csak gyere még egyszer vissza! Azzal a fekete ember visszament a barlangba, a juhász meg a kis bojtár a nyájhoz. Telik, múlik az idő, eltelik több esztendő. A kis bojtár nagy legényé cseperedik, a juhász meghal, s így a bojtár kapja kezére a nyájat. Hanem ahogy az idő eltelt, éppen úgy elfogyott a pénz is. Egyszer bemegy a bojtár a csárdába, leül nagy búsan az asztal mellé, bort rendel, de rovásra, és iszogat magában. Melléje telepedik egy másik bojtárlegény, az is bort rendel rovásra, s iszogatván együtt beszédbe elegyednek, panaszkodnak, keseregnek, hogy jaj, de nehéz a szegény bojtár élete. Jaj, hiszen, mondja a kincses bojtárlegény, tudok én egy helyen pénzt, annyit, hogy a királynak sincs annyi, csak hogy nehéz azt onnan kihozni. Hát de hol van az a pénz? Kérdi a másik bojtárlegény. Elmondja a kincses bojtárlegény, hogy mi történt vele kis bojtár korában. De már egy életünk, egy halálunk, mondja a másik. Hát menjünk már el oda! Mert hogy egy-két üvegport meg is ittak, nagy kedvük s bátorságuk kerekedett. Elmentek a barlang nyílásához, egy nagy kőhöz kötelet kötöttek, s a kötélnél fogvás leereszkedtek a pincébe. Na, ahogy leereszkedtek, mindjárt a boros hordónak láttak. Ó, még nagyobb kedvük kerekedett, hát elkezdtek énekelni, meg kurjongatni. Na de bezzeg, jött egyszeriben a fekete ember, neki megy a kincses bojtárnak, mondja nagy harakkal. Ugye megmondtam, hogy ne jöjj ide többet, mert vége az életednek? Na, hiszen próbáld meg. Rikkant a kincses bojtár legény meg a másik is. Megrökönyödik a fekete ember, aztán mondja nekik megjuhászodva. Jó, jó, hát nem bánom, hogy ide jöttetek. Nem az enyém ez a sok bor, meg ez a sok kincs, hanem egy ősz öreg emberé. Ha nem féltek tőle, ha menjetek hozzá, talán mindent nektek ad, ha jó kedvében találjátok. Tovább mennek a legények, s hát ott ül az ősz öreg ember egy kádnak a tetején. Köszönti a kincses bojtár legény. Adj Isten, jó napot, öregapá! Adj Isten, fiaim! Hát ti hogy mertetek ide jönni? Ha nem féltetek, hogy izzé porrá szaggatlak majd? Mié, öregapám? Á, mi nem félünk. Na bizony, ha nem féltek, mondja az ősz öreg ember. Hát akkor a jó Isten vezérelt ide. A ti nagy bátorságotok felszabadít engem az átok alól. Mert úgy tudjátok meg, arra voltam elátkozva, hogy örökké éljek ebben a sötét pincében, e tenger kincs között, de ne nyúlhassak ehhez a pénzhez sohase. Abban a pillanatban megvilágosodott a pince, az ősz öreg ember hová-hová nem, eltűnt. S a pince oldalában színarany garádics nyílt meg, amelyen szépen fel lehetett menni a világba. Amit felvihettek, felvittek a legények, de ha ezer esztendeig éltek volna, akkor sem tudták volna felhordani a maguk emberségéből. Amit gondoltak, mit nem. Elmentek a királyhoz, s jelentették neki, hogy ha szereti a jó bort, s ha csengő, sárga aranyat, ami szekeres marhája van, küldje ide meg ide, míg a 77. maradéka sem lát szükséget. Na bezzeg, hogy a királyt se kellett biztatni, azt a drága sok bort, a teménytelen aranyat meg ezüstöt elhordatta, a kincses bojtárt fiának fogadta, neki adta egyetlen egy leányát, a másik bojtárt pedig fővezérré tette. Aki nem hiszi, járjon utána!
0: Itt a vége, most jövőn le! Csepp álmokat!

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Május 20-a a méhek világnapja. A méhek szerepe az ökoszisztémában szinte felbecsülhetetlen. Beporzás nélkül számos növényfaj veszélybe kerülne, megőrzésükhöz viszont fontos szerepük van a méhészeknek is. Adásunkban Magyar Alen fiatal méhész mondja el tapasztalatait a méhekkel és méhészettel kapcsolatban. Illetve szó lesz az idei spárga szezonról is, hiszen a hétvégén Hosszúfaluban ismét sor kerül a hagyományos spárga napra. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk!

0: A méhekkel közösen az emberekért és a bolygóért. Ez volt a mottója az idei Méhek Világnapjának, amelyre 2018 óta a Szlovén Méhészek Szövetségének kezdeményezésére május 20-án kerül sor. A szlovén és egyben az Európai Méhész Szövetség elnöke Boštjan Noč a világnap alkalmából hangsúlyozta, hogy a méhek a modern világban sajnos már nem lennének életképesek a méhészek segítsége nélkül. Fennmaradásukat súlyosan veszélyeztetik a klímaváltozás, a növényvédőszerek, az intenzív mezőgazdaság és a betegségek. Ám ahogy a mezőgazdaságban, úgy a méhészetben is egyre nagyobb problémát jelent, hogy a méhészek egyre idősödnek. Van viszont néhány pozitív kivétel. Közéjük tartozik az alsólakosi Magyar Allen is, aki fiatal kora ellenére szabad idejét a méhek gondozásának szenteli. A Méhek Világnapja kapcsán vele beszélgettünk.
1: Hát lényegében a méhészet közel állott hozzánk, úgymond a családunkhoz már generációk óta, mivel nagyapám méhészkedett valamikor, de sajnos ő a betegsége végét abba hagyta. Viszont 2020-ban édesapám két családot vásárolt, és azzal elkezdte újra ezt a tradíciót visszahozni, és ezután úgymond én is kicsit jelen szoktam lenni, és akkor néztem, segítkeztem, és még tetszett a méhészkedés, azért is vágtam bele, úgyhogy...
0: És fiatalként mennyire szokatlan hobbi ma a méhészkedés? Mit szólt hozzá a család, illetve a barátok, amikor megtudták, hogy méhészkedni kezd?
1: Sajnos azt látom, hogy a fiataloknál nem épp ez az első számú hobbi. Úgyhogy a javarészt a méhészek, akiket ismerek, mind idősebbek, viszont úgymond néhányat ismerek fiatalabb, hát ilyen 30-40 éveset, akik elkezdtek méhészkedni. Mi szólt a családom, barátaim? Hát mondjuk érdekesen vették az egészet. Szokatlan volt ugye számukra is, hogy valaki méhészkedni kezd ilyen fiatalon, mert ugye inkább az idősebbek foglalkoznak ezzel. Viszont én úgy éreztem, hogy ez egy úgymond kikapcsolódás, továbbá egy valami plusz tudok adni a környezethez és az egész, úgymond, hogyha így kifejezhetem magam, a biodiverzitáshoz, és szeretném, hogyha ez a tradíció, azaz a méhészkedés tovább menne, és a fiatalok is ilyen irányba mennének, mivel fontosak, a méhek nagyon fontosak az egész természethez, mert ugye nélkülük nincs termés sem, azt hiszem 75%-át az össz beporzás végét ugye azért tudunk gyümölcsöt termelni, zöldséget, stb. Úgyhogy igen.
0: És milyen módon tanulta a méhészkedést? Volt esetleg valamilyen mentorja, idősebb méhész, akitől elsajátította ezeket a fogásokat a méhek körül?
1: Hát először is az elméletet, úgymond Bélatincra jártam, egy ilyen kurzusra, ilyen 3 hónapig tartott a méhész kurzus, azt elvégeztem, viszont emellett voltak ugye idősebb méhészek, akik segítettek, úgyhogy nagyon szépen szeretném nekik is megköszönni a segítséget, mert ugye látszik, hogy az idősebb méhészek nagyon szeretnék, hogyha folytatódna a méhészkedés, és folyamatosan kapom azokat a segítség, a kéznyújtásokat, úgyhogy bármire szükséged van, ugye szóljál, úgyhogy igaz, hogy nagyon segítenek ebben.
0: És jelenleg hány méhcsaláddal dolgozik, illetve hogy néz ki a munka most a tavaszi időszakban így a méhek körül?
1: Hát most jelenleg 5 méhcsaláddal dolgozunk. Az emberek úgy gondolják, hogy nincs olyan sok munka a méhek körül, viszont én is ugye eleinte úgy gondoltam, de viszont most látom, hogy igen. Ugye 2 hétre mindig át kéne nézni őket. A méh anya, aki a legfontosabb ugye bizonyos családban, őt ugye meg kéne keresni, hogyha mondjuk ő nincs, akkor az egész család ugye tönkre mehet. Úgyhogy a méhek átnézése, aztán ilyenkor, amikor virágoznak a... Hogyha valaki szeretne ugye külön mézet előállítani, akkor mondjuk az agác előtt, az akác előtt szokják pörgetni a mézet, és utána akkor tiszta akácot kapnak. Viszont mi csak 5 családdal dolgozunk, úgyhogy mi utána ilyen vegyes mézet, hogyha Isten úgy adja, akkor ilyet fogunk előállítani.
0: És jelenleg mi okozza a legnagyobb kihívást a méhek számára, illetve milyen volt eddig a méhészeti szezon, így az időjárási, illetve minden egyéb viszonyt egybevetve?
1: Hát ugye a legnagyobb kihívást a mai időszakban a sajnos a vegyszerek és a klímaváltozás okozza. Ugye olyan 60-tól 100 millió éve már a méhek léteznek ezen a bolygón, és soha nem volt ilyen jellegű kihívás, mint most, ugye, mert a vegyszerek, a permetezés eléggé kárt tud okozni, mondjuk a fejlődésükben, és erre kéne figyelmet szentelni, hogy mondjuk a permetezést azelőtt kéne, vagy azután kéne végezni, miután lenyugszik a nap, vagy ugye napfelkelte előtt, mivel akkor még nincsenek kint a méhek, és akkor nem okozunk olyan féle kárt.
0: És lényegében mit tehet az átlagember ahhoz, hogy a méhek épségben maradjanak, illetve a méhek védelméért?
1: Szóval a méhek védelméért legtöbbet tehetünk azzal, hogyha nem nyírjuk hetente a füvet, hanem kicsit hagyjuk, hogy a főleg akkor, amikor a mézelő növények virágoznak, hogy ugye elvirágozzanak, és akkor utána nyírjuk a füvet. Továbbá olyan fákat, növényeket ültetünk, amik mézelők, és ezzel legelőtt teremtünk a méheknek, hogy mézelő növényeket ültetünk.
0: És mi a terve a jövőre nézve a méhészettel kapcsolatban? Gondolok itt rövid, illetve hosszú távú tervekre is.
1: Hát lényegében szeretnék ennél egyelőre az öt családnál maradni, önellátást biztosítani, ugye nem az a célom, hogy értékesíteném is a mézet, hanem így családnak, barátoknak ugye ajándékba adni, és hogy lényegében megőrizni ezt a tradíciót.
0: És mit ad önnek személy szerint a méhészkedés?
1: Személy szerint nyugalmat, egyben fegyelmet is, és ugye figyelni a méheket aközben, amikor ugye repülnek, és jelen lenni olyan tényleg nyugtató érzés, úgyhogy ezáltal úgymond a lélek is táplálékot kap.
0: És mit tanácsolna egy fiatalnak, aki most talán pont a méhészkedésbe szeretne belevágni, illetve azon gondolkodik, hogyha kezdjen-e bele ebbe, ne kezdjen bele, mi lenne a tanácsa számára?
1: Én szeretném, hogyha minél több fiatal kezdene méhészettel foglalkozni, úgyhogy azt ajánlanám nekik, hogy kezdjenek bele, és bátran kérjenek segítséget, mert nagyon sokan vannak, akik szívesen átadják a tudást, és segítő kézre tudnak találni ezzel, hogy belekezdenek, és sok minden jót fognak tenni a természetért, és önmagukért is egyben.

0: Az előttünk álló hétvégén Hosszúfalu ismét a Muravidéki Spárga idézőjeles fővárosává válik. A faluban spárga termesztéssel foglalkozó családi gazdaságok ugyanis összefogva ismét megrendezik a már hagyományosnak számító spárga napot, amelyen ismét a spárgáé lesz a főszerep minden formában. Az eseményre a héten már gőzerővel készülnek a Szarjas családnál is, akikhez azzal a céllal látogattunk el, hogy megtudjuk, milyen az idei spárga szezon, mik voltak a kihívások, illetve milyen lett az idei termés. Rádiónknak Szarjas Kátya szolgált a részletekkel.
1: A Szarjas gazdaság spárgával már 1999-től foglalkozik, és attól fogva mindig újítsuk az ültetvényt. Épp az idén is megint tudtunk újítani, úgyhogy most kb. 2,5 hektárat szedünk, meg még annyit most újítottunk is ebben az utolsó 2-3 évben.
2: És miért pont a spárga mellett döntöttek?
1: Hát ez valahogy a szüleim véletlenül döntöttek úgy, hát itt már a szomszédban a Radikon család kezdte a spárga termesztést, és akkor úgy döntöttek, hogy megpróbálják. Hát az első néhány év, 5-6 év nem nagyon sikeres volt, mert senki se ismerte még abban az időben a spárgát. Na aztán akkor úgy évek során megjött az ismeretsége, úgyhogy most meg már igaz nagyon keresett a spárga.
2: Lényegében milyen feltételek szükségesek a jó minőségű spárga termeléséhez? Melyek azok a legfontosabb dolgok, amiknek meg kell valósulniuk, hogy lehessen egyáltalán itt spárgát termelni?
1: Hát a spárga termesztéséhez sok víz, tehát csapadék kell, meg persze a meleg idő is, úgyhogy most megkaptuk a csapadékot és meg a meleg idő is, úgy látszik, hogy most végre keletkezik, úgyhogy reméljük, hogy most akkor kicsit jobb lesz, mint a múlt néhány hétben, mert volt fagy is közben, úgyhogy ez pedig nem, tehát meglátni a spárgán, hogy mikor fagy van, hogy meg is fagy.
2: És az utóbbi évek időjárási változásai mennyire befolyásolták a spárgatermesztés, illetve milyennek voltak ezek a spárgatermesztési szezonok most így az utóbbi pár évben?
1: Hát látni az időváltozást, és nagyon hat ez a spárgára. Persze a szezon elején mindig azok a nagy hidegek nagyon hatnak rá, aztán keletkezik a nagy meleg és a nagy szárazság, ami eddig megint nagyon hat rá. Épp úgy, amikor már többet nem szedjük, megint az a nagy szárazság a nyáron, és akkor nem tud valahogy a spárga regenerálni, és akkor meglátni, hogy kevesebbet nől.
2: És lényegében mennyire munkaigényes a spárga termesztés a többi zöldséghez képest? Mit lehet róla elmondani?
1: Hát amikor szezon van, akkor muszáj minden nap szedni, tehát annyit nől, hogy muszáj minden nap. Aztán meg is kell mosni, el kell készíteni, el kell szállítani. Úgy pedig az évközben is, tehát a kaszálás, a föld eligazítása, tehát épp úgy a kaszálás, amikor szedjük közben, hogy mégis könnyebb a szedés, tehát mindig van vele munka.
2: És lényegében hogy van felosztva akkor ez a munka az év során? Ki mit csinál a spárgában?
1: Hát szezon közben mindenki mindent. Tehát szezon közben van néhány segítségünk is, tehát aki segíti szedni, meg akkor azután tovább elpakolni, meg elvinni. Mi magunk is sokat bele segítünk, tehát mindenki dolgoz ebben, ahogy az idő megengedi neki. Tovább meg akkor a ilyen mezei traktormunkát pedig akkor az édesapám fejezi be, hogyha még valami kaszálást, vagy valamit még pedig segítünk akkor mi egymásnak.
2: És többféle spárgafajtát is ismerünk, ugye tudjuk, hogy van zöld, fehér, sőt még lila spárga is. Mi a különbség ezek a spárgafajták között? Mit lehet elmondani róluk?
1: Hát a zöld spárgának van több fajtája is. különböző, tehát van, amelyik korábban kezd nőni, ami később kezd nőni. Persze a vastagság is, vastagságban is különböznek a fajták egymás közt. Ami különbség a zöld meg a fehér között az az, hogy a fajtája egyforma, csak hogy a fehér a kupocokban nő, tehát a föld alatt, és a napfény nem éri el, azért nem zöld, hanem fehér. Van pedig lila is, igen, mi azt is termeljük, a lilát. Annak meg egy különböző színe van már a gyökerében, úgyhogy akkor lilának is nő. Abból is már több fajtát ismerünk, tehát kicsit jobban lilát, jobban erősebbet, meg kicsit kevésbé lilát, és annak kicsit édesebb is az íze, mint a zöldnek. Hát szerintünk mind a három jó, csak hogy a fehérrel egy kicsit több a munka, meg hát kicsit nehezebb is szedni, mert meg kell látni pontosan a földben, hol mutatkozik, és akkor van rá egy külön kies, amivel ki lehet szedni.
2: És mi történik azzal a spárgával, amit már leszednek a földön? Miképpen kerül értékesítésre önöknél?
1: Hát mi a spárgát leszedjük, és akkor elcsomagoljuk, és akkor elvisszük vagy piacra, vagy pedig eljönnek ide haza érte, persze az a leggyakrabb praxisunk. Most évek során igen, meglátni, hogy mindenki hazait keres, meg frisset, ugye, hogy mindig legyen friss, nem több napos, hanem ha már akkor jöttünk ma, és ma a mai spárgát szeretnénk vásárolni, és ma meg is akarjuk kóstolni, tehát meg is főzzük, el is készítsük. Tehát ilyenek a vásárló kérései, igényei.
2: A hétvégén pedig ismét a spárga ünnepére, tehát a hagyományos spárganapra kerül sor Hosszúfaluban. Mi várja az érdeklődőket idén, mivel mutatkozik be a Szarjas család, mivel készülnek?
1: Mi megint most már 10 éve spárgalángossal fogunk megint készülni, aztán spárgapicával, akkor pedig kicsit olyan még nem ismert ételekkel, amit még nem népszerűsült nálunk, tehát leveles tésztában, tekert spárga sonkával és sajttal, akkor különböző spárga sütemény lesz, pudingos, jogurtos, tehát mindenhol a spárga fog szerepelni.
2: És honnan jönnek az ötletek ezekhez a receptekhez? Összeülnek, gondolkodnak, hogy mit fognak készíteni, vagy hogy jön ez?
1: Hát igazából sokat főzünk itthon, és akkor mindenhová megpróbáljuk kicsit hozzá kombinálni a spárgát, és akkor így megszületnek az ötletek, akkor el is készítsük, meg is próbáljuk, és akkor eldöntsük, hogyha igen vagy nem.
2: És milyenek a tervek a következő évekre a spárga kapcsán?
1: Hát most elültettük az új ültetvényt, reméljük, hogy jó fog nőni, úgyhogy majd meglássuk, hogyan. Még jó érdeklődés van utána, addig folytatjuk ezt így, aztán majd meglássuk.
0: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm Király Tomislav hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a Szombati Hírmagazin jelentkezik két aktuális témával. Az utolsó fordulóban bukta el a bajnoki címet, és ezzel az egyenesági feljutást az első osztályban Lendvai Nafta. Eközben a Brynje Grosupje 1-0-ra nyert a Bíje otthonában, így az utolsó pillanatban megelőzte riválisát a tabellán. A Brynje története során először szerepelhet az élvonalban, a Nafta pedig szerdán Ajdovcsinál lép pályára az osztályozó odavágóján, a Primorje ellen. Részletek Szabó Rudolftól.
1: 1500 csalódott szurkoló hagyta el péntek este a Lendvai Sportparkot, miután a Nafta csak döntetlent játszott a Triglav csapatával. Az egy pont nem volt elég a bajnoki címhez és a feljutáshoz, mivel a Brynje egy időben 1-0-ra legyőzte a Bíjét, így ledolgozta két pontos hátrányát a Naftával szemben. Rok Pirtósek élete legsúlyosabb vereségének nevezte a Triglav elleni döntetlent.
2: Ja, myslím, že šlo na konci na Robose. Takhle jsme zgubili, myslím, to je moje nejtěžší porazu kariéry zaenkrát.
3: Szerintem a végén minden rosszul alakult, ezért buktuk el a feljutást. Azt hiszem, ez eddig a legnehezebb vereség a pályafutásomban. Megszereztük a vezetést, egy perccel később volt egy 100%-os helyzetünk, aztán 20 másodperccel később kaptunk egy ilyen olcsó gólt. Ahogy láttuk, a Grosupje nyert, így sajnos osztályozó vár ránk. Sok fiatal játékosunk még nincs hozzászokva az ilyen mérkőzésekhez, amikor gyakorlatilag kötelező nyerni. Bizonyos pillanatokban egyértelműen megremegtek a lábak. Ezen most túl kell lendülni. Az elején ezt jól kezeltük, megszereztük a vezetést. Viszont hiányzott egy kis koncentráció azokban a helyzetekben, amikor talán meg kellett volna tartani a labdát, vagy kivágni, esetleg szabálytalankodni. De ez nem sikerült, és ebből ők gólt szereztek.
1: A gyenge első fél idő után, amelyben a Triglav volt a jobb csapat, a házigazda Nafta a szünet után rögtön nagy helyzetbe került, de egy beadást követően Stankovics csak a kapufát találta el. Nem sokkal később Márosa is gólt szerezhetett volna, ám 10 méterről a kapu mellé csavarta a labdát. A Triglav a 73. percben Maximovics révén szintén csak kapufáig jutott. Az igazi dráma azonban ekkor kezdődött. A Brynje időközben megszerezte a vezetést Bíjében, a Nafta pedig Kambics góljával a 78. percben előnybe került Lendván. A védő közelről talált be a hálóba, kihasználva Márosa beadását. A hazai előny azonban mindössze egy percig tartott, ugyanis Maximovics távoli lövéssel egyenlített. Márosa lábában volt ott az újabb hazai vezetés egy perccel később, de a rutinos csatár ezúttal csak a felső lécet találta el. A percek gyorsan fogytak, a Nafta pedig végül kifutott az időből. A játékvezető lefújta a mérkőzést, Lendván pedig elmaradt az ünneplés. A Nafta a szezon elejétől a tabella élén állt, ám a Brynje az utolsó fordulóban még kiénekelte a sajtot a Lendvai csapat szájából, s története során először játszik majd az élvonalban. A Lendvai sportparkban a Gorgone szurkoló csoport ezúttal nem tapsolta meg a játékosokat és nem ünnepelt velük. Ehelyett számon kérte a csapatot és a szakmai stábot, amelyet a másodosztály rigmussal búcsúztatott. A Nafta és a Brynje egyaránt 75 ponttal zárta a bajnokságot, ám utóbbi végzett az első helyen, a jobb egymás elleni mérlegnek köszönhetően. A Brynje gólkülönbsége is 2-vel jobb volt. Ráadásul a Nafta ellen sem kapott ki a szezon során. Mindkét csapat 23 győzelem mellett 6-szor x-elt és 1-szer szenvedett vereséget. Bozsik Józsefet, a Nafta vezetőedzőjét hallják.
4: Ebből most föl kell állni, és nagyon gyorsan rendezni a sorokat, és ugye utána szerdán már vár ránk az osztály az első mérkőzése. Ugye most ez a feladat, előre tekintünk, nyilván többet érdemelt a csapat ennél, én azt gondolom, meg is szereztük a vezetést, sajnos sikerült egalizálni a Triglavnak, úgyhogy nyilván csalódottak vagyunk, hiszen olyan szezont, olyan teljesítményt nyújtottunk, ami azt gondolom, hogy megérdemelte volna a bajnoki címet.
1: Időközben az első osztályban a bajnok Celje 4-0-ra nyert az utolsó fordulóban a 9. Primorja otthonában, amely így készülhet a NAFTA elleni osztályozóra. Az odavágót szerdán rendezik Ajdovscsinán, a visszavágót pedig vasárnap Lendván.
0: Kiválóan eljátszott zeneszámok, fergeteges hangulat, az Ument Kuna Rap formáció mesteri freestyle műsora jellemezte a Chance 2026, a szlovéniai általános iskolai együttesek találkozóját. Az eseménynek harmadik éve Lendva adott otthont. Ezúttal a Színház és Hangversenyterem nyári színpadán mutatkozott be 11 szlovéniai iskolai zenekar, amelyek közül egy saját szerzeménnyel örvendeztette meg a közönséget. A találkozó szervezője idén is az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola volt. A koordinátor szerepét Szoldát Damir tanár az iskola együttesének vezetője vállalta. Ez utóbbi fellépését vastapssal jutalmazta a közönség. A találkozóról Szőke Krisztina összeállítása következik.

0: 11 együttes fog bemutatkozni, és a végén vannak még külön vendégek is, az Inkuna, akik ilyen freestyle rappel fognak bemutatkozni. Tehát lényegében 11 együttes, és a Szlovénia különböző részéről, tehát vannak Ljubljanából, vannak Celjeből, Szlovenska Bistrica, sőt még Spodnya Idriából is, tehát Szlovénia az mindegyik területéről jönnek, hogy bemutatkoznak. Úgy gondolom, hogy egy ilyen fesztivál szerintem úgy hiszem, hogy nincs Szlovéniában, ahol csak általános iskolás együttesek tudnak föllépni, sőt, mielőtt ezt nem csináltuk, én nem is gondoltam volna, hogy van ennyi együttes Szlovéniában, amennyi van. Minden évben nagyon sok a jelentkező, de nem akarjuk, hogy több mint 10-12 együttes fölép, úgyhogy azok a jelentkezők között kell választanunk is, és úgy, ahogy mondtam, tehát rengeteg együttes van általános iskolákban Szlovéniában, az már kiderült, de nem tudjuk, hogy léteznek, és talán ez is egyik a célok közt, amit szeretnénk, hogy bemutatkoznak. Tudnak utazni valahová és bemutatkozni, mint együttes, ez is egy jó tapasztalat, tanulnak az életre.
1: Esetleg ismerkedés és közreműködés a jövőben?
0: Mindenképpen közreműködés, és egymás közt is, tehát egy együttesben játszani, azt tudjuk, hogy nem olyan egyszerű, tehát kompromisszumokat kell kötni, alkalmazkodni kell, ki kell választani, mit fogunk játszani. Ebből a szempontból is, tehát az együttesen belül valahogyan összehozni azt a számot, vagy kettőt, vagy ötöt, már az sok munkát követel, ez az egyrészt, és itt találkoznak egymás közt, ami azt jelenti, hogy látnak más együttest, és tanulnak tőlük, társalognak, a mentorok is tudnak tapasztalatokat mondani egymásnak. Ebből a szempontból is szerintem nagyon-nagyon fontos.

A találkozón minden bemutatkozó együttest örömmel fogadott a közönség. A hazai, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 789 zenekarának fellépését, amelynek élén Soldát Dámirál pedig ovációt övezte.

0: De kik is a 789? Sági Abigail és Bazsika Anna mutatta be a zenekart.
1: Jaka, ő dobol, Lara énekel, Nicole énekel, én, Sági Abigail énekelek, Anna zongorázik,
2: Laura gitározik, Tea, ő is gitározik, Dari, ő is gitározik, Neo az még egy énekes, Naime harmonikán játszik.
1: Van még kettő tag, Masha, ő is énekel, és Izabella, ő pedig fuvolázik.
3: Milyen utat jártatok be a mai találkozóig?
1: Már elég régóta készülünk. A legutolsó fellépés óta most csak ez van fókuszban. Egy angol dal és egy szlovén dalt választottunk. Az egyik a Shut Up and Dance With Me, a másik pedig a Bozsajme. Mindkettő egy nagyon szép dal.
3: Miért szeretsz te ennek az együttesnek a tagja lenni?
2: Itt el lehet összedolgozni, meg hogyha még azt is így berakjuk, nem hangzik éppen, hogy hibázol. Jó érzés úgy együtt csapatban lenni, zenét hallgatni, meg játszani hangszereken. Néha vannak vicces esetek is.
3: Mennyire tud segíteni benneteket Szoldát Dámír, az együttes vezetője így az utatokon?
1: Nagyon jó mentor szerintem. Hagy minket érvényesülni, hogy a mi zenei ízlésünk kerüljön előtérbe. Szerintem ezt nem mindegyik mentor, zenekarvezető csinálja.

0: mai találkozó egyedülálló, hiszen itt csak iskolai együttesek lépnek színpadra. Ennyi iskolai együttes biztosan már régen hallottatok ilyen különböző zeneszámokat előadva.
1: Jó érzés hallgatni, hogy mit játszanak a másikak, mivel szeretem hallgatni a zenét, úgyhogy már úgy alapból is annyi érzés.
2: Hát az első zenekar, annak gyönyörű volt szerintem mindkettő vokálja, vagyis mind a három vokálja. Nagyon szépen tudtak harmonizálni, és ritkán lehet ilyen szépen megcsinálni, főleg úgy, hogy általános iskolások.
0: Hol hallhatunk, láthatunk még majd benneteket?
2: Valószínűleg évvégei záró műsoron, akkor majd jövőre újra akkor fog elkezdődni a szezon.

0: Nina és Klára a Benedikti Általános Iskolai Együttes tagjai.
1: Mi dve prihajamo iz skupine Benebent, prišli smo iz Benedikta iz Štajerske.
0: Nina elmondta, hogy az együttes neve Benebent, és Benediktből Stájervidékről érkeztek Lendvára. Az iskolákban azok csatlakozhatnak a zenekarhoz, akik már legalább hatodikosok. Nina már az első osztálytól szeretett volna az együttes tagja lenni. Amikor elég idős volt, elment a meghallgatásra, és bekerült. 3 éve tagja a Benebentnek. Nagyon jól megértik egymást, a mentorokkal is jól kommunikálnak, mesélte Nina. Klára pedig az 5. osztályban csatlakozott az együtteshez. Ő kivétel, hiszen szaxofonozik, és a zenekarban jónak találták azt, hogy egy szaxofonozó lány is tagja legyen a formációnak. Nagyon élvezi azt, hogy együtt lehet a csapattal, amelyben mindenki szereti a zenét. Örömmel csinálnak zenét. A lányok Nika Zorjan Klisé, valamint Pink What About Us című zeneszámát adták elő. Klára amúgy szereti a nyugodtabb zeneszámokat is, amikor át lehet érezni a zenét, de a popszámokat is kedveli. Iskolai és községi rendezvényeken lépnek fel általában, akár más hírességek társaságában, mesélte Klára. A lányok még elmondták, hogy igyekeznek eljutni a fesztiválokra is. A jelentkezés elég sok munkával jár, hiszen bemutatkozó videókat is kell készíteni.

0: A találkozón köszöntötte az iskolás zenészeket, énekeseket Magyar János polgármester és Vida Törnár Judit, a házigazda iskola igazgatója. A zsűri szerepét pedig az in Kuna formáció, azaz Igor és Urh vállalta. Szoldát Dámir.
1: Ez nem igazából nem olyan zsűri, hogy kiválasszuk a nyertest, mert nem úgy állítottuk föl a rendezvényt, hogy nyertest keresünk. Úgy állítottuk föl, hogy ez egy találkozó, és a zsűri azért van itt, hogy talán ilyen konstruktív kritikát megad nekünk, hogy talán tud valamit ajánlani nekünk, megdicsérni is őket, tehát megkeresni a pozitív dolgokat, talán néhány negatív dolgot is, de lényegében a pozitív dolgokat, és kedvet adni, hogy tovább dolgozzanak.

0: ki ez a zsűri az idén, ez a Ung és Kuna, akit már előbb is megemlítettem, ők pedig egy ilyen rappel fognak bemutatkozni a végén, de ez ilyen freestyle rap, az azt jelenti, hogy a két táblára, amit felállítottunk, mindegyik együttes föl fog írni két szót, és akkor ők ennek az alapján fognak rappelni, tehát azok a szavak lesznek a performance-ba, tehát nem saját számukkal jönnek ők, hanem kigondolnak, ugye, hogy folyik a zene, úgy gondolják ki az összes szöveget.
1: Az Ung és Kuna formáció tagjai a következőket mondták el a találkozón bemutatkozó iskolai zenekarokról.
2: Mi dva szobla tud zlo presenečena. Kule bylo jedna iz zlo lepih momentov, enik takih iskrc, ko laz rastov en tak velik.
3: Kettőnknek is meglepetés volt az, hogy mennyi szép zenei részletet hallhattunk ma. Sok apró szikra lobbant fel, amely igazi lángra gyúlhat. Jó értelemben véve. Jó volt látni, hogy a fiatalokban igenis bennük van ez a láng. Csak kell nekik teret biztosítani arra, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. Ezért jó ez az esemény. Nagyon sok kreatív fiatalunk van. Nem kell félnünk attól, hogy elhalna az alkotókedv.
2: Zlo lepo je to vidit, kar ne rabimo se bat za prihodnost stvarjalnost.
4: Ja, in kolik enih takih mladih bendov še obstaja in se skrivajo nekaj po kleteh.
5: Hány ezekhez hasonló fiatal együttes létezik még rajtuk kívül, akik valahol a pincékben rejtőznek? Nagyon fontos, hogy egy ilyen rendezvényen be tudjanak mutatkozni, hogy növeljék az önbizalmukat, hogy ismerkedjenek ki és kapjanak valamilyen visszajelzést. Már csak azért is, mert a szlovén zenevilágban már hosszú ideje nem robbant be valamilyen új, friss szemléletű együttes. Amit mi ketten ma itt hallottunk, az reménnyel töltet el bennünket, hogy van jövője a zenének Szlovéniában.
4: Körvelik up za naše glasbo.

0: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

egész világ szíve dobog benne. A muzsikusnak smoking.

egyszer mulatunk, mulasson tovább. Az anyósom látja már a világ végét, mert egy kicsit bódult a fejem. Pedig én csak dicsértem az egészségét, ő megszik, hogy részeg a fejem.

ápol meg a sötétben, mert a lóvét hűmaval lenyelte. Csak a sigall ápol meg a sötétben, mert a lóvét hűmaval lenyelte.

úgy érzed, hogy unatkozol, és nincsen semmi dolgod. Üresek már a perceid, életed nem boldog. Elindulsz a kihalt utcán, vársz valakittán. Céltalanul kóborolsz, rád senki sem vár.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

És csak játék, hogyha a lelkembe szakad a húr. S hiába szólnék, hogy így sose fájt még, ő csak pengeti újra vadul. S hiába a legszebb szándék is, néha keserű az édes dal, de mielőtt ítélkezel, kicsit várj még,

Mindig bezárul hátul egy ajtó, és hozhat felhőt az út fölé. S aztán elbújik szépen a sajtó egy újabb két perces hír mögé. Most mondják nekem vagy százan, nehogy ég legyen a szíved helyén. Pedig régen is volt, hogy fáztam, csak akkor nem jött egy